0: Hétfőn találkozik Magyar Péter miniszterelnök Polgár Judittal, és felkéri, hogy az új alkotmány elfogadásáig vállalja el a köztársasági elnöki tisztséget. Erről a kormány főírt közösségi oldalán. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy Magyarországnak olyan államfőre van szüksége, akire minden magyar büszke lehet. Úgy fogalmazott, Polgár Judit kivételes tehetségével, teljesítményével és tisztességével itthon és világszerte tiszteletet vívott ki. Magyar Péter azt írta, hatalmas megtiszteltetésnek érezni, ha a sakktörténet legeredményesebb női játékosa elvállalná a felkérést. Előzőleg Polgár Judit sakknagymestert levélben javasolt a köztársasági elnöknek a tudomány, a kultúra és a sport 16 ismert szereplője, akik Forsthofer Ágnesnek küldték meg javaslatukat. Az aláírók között van Nagy Tímea, Antal György, Kapu Tibor, Kepes András, Kelemen Barnabás, Kokas Katalin, Kulka János, Lovász László, Mácsai Pál, Parti Nagy Lajos és Rubik Ernő is. A hallgatók érdekeit szolgálja a felsőoktatási intézményeket fenntartó közérdekű vagyonkezelő alapítványok működésének átalakítása, jelentette ki az igazságügyi miniszter. Görög Márta közölte, hogy a lépés helyreállítja az egyetemi autonómiát, valamint visszaadja és megerősíti az egyetemi szenátusok jogköreit. Mindez elengedhetetlen ahhoz, hogy a magyar hallgatók visszakerüljenek az Erasmus programba, a magyar kutatók pedig ismét hozzáférjenek a Horizont programokhoz. Az alapítványokba korábban kiszervezett állami vagyon visszakerül az államhoz, az általuk ellátott közfeladatok pedig állami keretek között működnek majd tovább, tette hozzá tárcavezető. Vonatpótlóbusz közlekedik hétfőtől augusztus végéig Vámosgyörk és Gyöngyös között a vasúti pálya felújítása miatt. A több mint 1 milliárd forintos beruházással megszűnnek a sebességkorlátozások, így szeptembertől gyorsabbá és megbízhatóbbá válhat a közlekedés. A MÁV buszok menetrendje 33 perc, ezért az utasok a megszokotthoz képest 25 perccel később érkeznek Gyöngyösre. A Budapest és Vámosgyörk közötti vonatok a rendes menetrend szerint közlekednek.
1: Az időjárásról.
0: Országszerte sok napsütés várható, nyugaton, délnyugaton lehet záporzivatar, az élénk szél néhol megerősödik. A hajnali 15-20 fok után 26-31 fok valószínű. A következő napokban enyhül a hőség és helyenként lehet esőre is számítani. A Balaton és a Velencei tó 26, a Tisza tó 27 fokos.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Nem csúszik az este,

S ahogy a fogaidat érzem a vállon, valami érkezik láthatatlan szárnyakon. Emlékek nincsenek, csak fényképek a szélben.

Ha rám hajolsz, nekem csak az a gyönyörű, és veled repülök, te is kapaszkodj belém. Legyőzöl és fölemelsz, sokan minden az egyén, s már nem hallok semmit, csak a lélegzetet.

Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős. I don't wanna fight and I'll be your star.

0: olyan szép felállni.
1: Hírek a Ceglin Rádióban.
2: Kellemes nyári idő várható. Polgár Juditot kéri fel köztársasági elnöknek Magyar Péter. Viharkárokhoz éjasztották a tűzoltókat. Köszöntöm Önök

0: itthon és világszerte tiszteletet vívott ki. Magyar Péter azt írta, hatalmas megtiszteltetésnek érezni, ha a sakktörténet legeredményesebb női játékosa elvállalná a felkérést. Előzőleg Polgár Judit sakknagymester levélben javasolt a köztársasági elnöknek a Tudomány, a Kultúra és a Sport 16 ismert szereplője, akik Forsthofer Ágnesnek küldték meg javaslatokat. Az aláírók között van Nagy Tímea, Antal György, Kapu Tibor, Kepes András, Kelemen Barnabás, Kokas Katalin, Kulka János, Lovász László, Mácsai Pál, Parti Nagy Lajos és Rubik Ernő is. Vonatpótlóbusz közlekedik hétfőtől augusztus végéig Vámosgyörg és Gyöngyös között a vasúti pálya felújítása miatt. A több mint 1 milliárd forintos beruházással megszűnnek a sebességkorlátozások, így szeptembertől gyorsabbá és megbízhatóbbá válhat a közlekedés. A MÁV buszok menetideje 33 perc, ezért az utasok a megszokotthoz képest 25 perccel később érkeznek Gyöngyösre. A Budapest és Vámosgyörg közötti vonatok a rendes menetrend szerint közlekednek. Halálos baleset történt az M80-as úton Körmendnél, amikor frontálisan ütközött egy kis teherautó és egy személygépkocsi. Az autóban utazó két felnőtt, egy férfi és egy nő a helyszínen meghalt. A velük lévő három kiskorú gyerek közül kettőt, valamint a kis teherautóból egy fiatal férfit súlyos sérülésekkel, de stabil állapotban vittek kórházba. A balesetben mindkét jármű totálkárosra tört, a szerencsétlenség okait vizsgálják. Többfelé károkat okozott a vihar. A katasztrófa védőköz estig a Balaton déli partjáról, Somogy, Komárom, Esztergom és Pest megyéből, valamint a fővárosból érkeztek bejelentések. A legtöbben útra, épületre dőlt fák, leszakadtágak, letépett elektromos vagy távközlési vezetékek miatt kértek segítséget. Érden egy iskola tetejét bontotta meg az erős szél. A hetes főút forgalmát több szakaszon leszakadtágak és egy kidőlt fa akadályozta.
1: Az időjárásról.
0: Országszerte sok napsütés várható, nyugaton, délnyugaton lehet zápor, zivatar, a szél élénk marad, néhol megerősödik. A hajnali 15-20 fok után 26-31 fok valószínű. A következő napokban enyhül a hőség és helyenként lehet esőre is számítani.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Szevasz, Kovám! Remélem, jól vagy, és indulhatunk.
2: Minden stabil, papám! Pakold össze magad, és hajrá!

0: turista.
1: Hírek a Ceglin Rádióban.
2: Kellemes nyári idő várható. Polgár Juditot kéri fel köztársasági elnöknek Magyar Péter. Visszatérhetnek az egyetemi hallgatók és a kutatók az uniós ösztöndíj programokba. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Éjféltől ideiglenesen Forsthofer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el az államfői jogköröket. Az országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. Forsthofer Ágnes feladatait az átmeneti időszakban az országgyűlés által kijelölt alelnök látja el. A parlament hétfőn szavaz Hallerné Nagy Anikó alelnök személyéről. Hétfőn találkozik Magyar Péter miniszterelnök Polgár Judittal, és felkéri, hogy az új

0: Az aláírók között van Nagy Tímea, Antal György, Kapu Tibor, Kepes András, Kelemen Barnabás, Kokas Katalin, Kulka János, Lovász László, Mácsai Pál, Parti Nagy Lajos és Rubik Ernő is. A hallgatók érdekeit szolgálja a felsőoktatási intézményeket fenntartó közérdekű vagyonkezelő alapítványok működésének átalakítása, jelentette ki az igazságügyi miniszter. Görög Márta közölte, hogy a lépés helyreállítja az egyetemi autonómiát, valamint visszaadja és megerősíti az egyetemi szenátusok jogköreit. Mindez elengedhetetlen ahhoz, hogy a magyar hallgatók visszakerüljenek az Erasmus programba, a magyar kutatók pedig ismét hozzáférjenek a Horizont programokhoz. Az alapítványokba korábban kiszervezett állami vagyon visszakerül az államhoz, az általuk ellátott közfeladatok pedig állami keretek között működnek majd tovább, tette hozzá a tárcavezető. Vonatpótlóbusz közlekedik hétfőtől augusztus végéig Vámosgyörk és Gyöngyös között a vasúti pálya felújítása miatt. A több mint 1 milliárd forintos beruházással megszűnnek a sebességkorlátozások, így szeptembertől gyorsabbá és megbízhatóbbá válhat a közlekedés. A MÁV buszok menetrendje 33 perc, ezért az utasok a megszokotthoz képest 25 perccel később érkeznek Gyöngyösre. A Budapest és Vámosgyörk közötti vonatok a rendes menetrend szerint közlekednek.
1: Az időjárásról.
0: Országszerte sok napsütés várható, nyugaton, délnyugaton lehet záporzivatar, az élénk szél néhol megerősödik. A hajnali 15-20 fok után 26-31 fok valószínű. A következő napokban enyhül a hőség és helyenként lehet esőre is számítani. A Balaton és a Velencei tó 26, a Tisza tó 27 fokos.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Vörös Nándi köszönti a kedves hallgatókat, ez itt a Ceglét hangja az FM 92-tön, a műsor, amelyben én kérdezek valamit, önök pedig válaszolnak, jó esetben, ha van kedvük, méghozzá 0635-925-925-ös SMS számon, de e-mailezhetnek a kívánság@ceglétradio.hu-ra, esetleg a facebook.com/ceglétradio felületen is üzenhetnek nekünk. A kérdésünk ma nem más, mint hogy melyik az a filmes klisé, amit a legjobban utál. Ez egy új téma, és hát tulajdonképpen most nem úgy keresünk, vagy kérdezünk filmekre, hogy konkrét filmeket várunk, hanem tulajdonképpen visszatérő fordulatokra vagyunk kíváncsiak, amit mondjuk Hollywoodban nagyon sokszor elsütnek, és az ember már

0: egy picit beleunt ezekbe, úgyhogy, hogyha utálja ezeket a kliséket, kérem küldje el nekünk, tehát 0635-925-925-ös. Ugye a filmvilágban számos elcsépelt fordulat létezik, ezek sokszor kiszámíthatóvá teszik a cselekményt, lássuk mi az 5 leggyakoribb filmes klisé vagy közhely. Az első a kiválasztott. A főhős, akiről kiderül, hogy csak ő képes megmenteni a világot, megállítani a gonoszt, vagy beteljesíteni egy jóslatot, szóval kiválasztottá válik a főhős, vagy hát a film folyamánya, cselekménye alatt derül ki, hogy ő a kiválasztott. Aztán a szerelem első látása. A két főszereplő a találkozás pillanatában azonnal egymásba szeret, ha ez még nem is derül ki, de valamit éreznek, mélyebb érzelmi megalapozottság nélkül megtörténik ez az egymásra találás. Aztán a gonosz monológia. A főgonosz, ahelyett, hogy végezne a főhősünkkel, hosszan részletezi ördögi tervét, lehetőséget adva ezzel a megmenekülésére, mármint hogy a főhősünk megmenekülésére. 4. Kimegyek megnézni, mi volt az? Ez leginkább horrorokban népszerű. A szereplők a sötétbe, a zaj forrása felé mennek egyedül, ahelyett, hogy együtt maradnának vagy elmenekülnének. És a repülőtéri jelenet, de a romantikus filmek elmaradhatatlan zárása, amikor a hős az utolsó pillanatban rohan a reptérre, hogy szerelmet vajon mielőtt a másik elutazna. De további gyakori klisék a kamukapcsolatok, mikor két ember úgy tesz, mintha járna, de a végén tényleg egymásba szeretnek. A hekkelés 5 másodperc alatt bármilyen titkos rendszert feltörnek pár gomnyomással, vagy az, hogy soha nem fogy el a lőszer, a hős tárja sosem ürül ki a legnagyobb tűzpárbajban sem, bár azért szerintem manapság már erre elkezdtek figyelni a filmkészítők, aztán ki tudja. De mi nem is ezekre vagyunk kíváncsiak, hanem azokra, amelyeket önök tapasztaltak meg, úgyhogy ha van ilyen filmes klisé, amitből már nagyon elege van és rengetegszer látta, akkor azt küldje el nekünk tehát a 0635-925-925-ös SMS számra, vagy e-mailben a kívánság@cegledradio.hu-ra. Meglátjuk, mennyire lesz népszerű ez a téma, hogyha igen, akkor lehet, hogy több adást is meg fog érni, ezt még nem tudjuk, derüljön ki, úgyhogy amíg szólnak a zenék, én várom az üzeneteket, és rögtön kezdünk a zenék után az önök válaszaival. Tartsanak velünk!
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Ceglét hangja mai kérdése, melyek azok a filmes klisék, amelyeket a legjobban utál? 0635-925-925-ös. Katalin azt írja nekünk, hogy intim együttlét után a csaj mindig a pali ingjében mászkál, ébredéskor is full sminkben. Na igen, hát ez tényleg tipikus, valamiért egy kinyúlt, vagyis hát őre nagy inget vesz magára, abban mászkál, és tényleg bármikor, sőt, hát nem csak ilyen jelenetekben, hanem gyakorlatilag bárhol, szinte mindig ki vannak sminkelve a hölgyek a hollywoodi filmekben, teljesen igaz. Andrea azt írja nekünk, hogy mikor a szereplő már vért hány, de szerelmes szavakra és csókra vágyik, vagy mikor az első 10 percben halálos sebet kap, de másfél órán át túlszárnyal olimpiai bajnokokat az összes versenyszámban, aztán ott a romantikus szeretkezés homokos parton, azt is köpködöm, aki kitalálta, írja nekünk még zárójelben, vagy ott vannak a lövöldözésnél golyóálló hűtők, asztalok, kanapék, stb. Ez is teljesen igaz, mikor fedezékbe vonul valaki, ezeken a dolgokon soha nem megy át a golyó, úgyhogy mindig megmenekül a főhős. Egyébként azért szerintem erre is figyelnek már manapság, hogy egy-két sérülés legyen, sőt, ahogy a legelején mondtuk, nem feltétlen fogy ki mindig a tár, de igen, ezek mind-mind olyan jelenetek, amik elcsépeltek egy kicsit. Erzsébet üzenetével megyünk tovább. A filmes reggelig. Amerikában terített asztal, palacsinta, pirítós, aztán apa öltönyben iszik egy kort narancslevet, Max belehörpint a kávébe, aztán csá. A gyerekek persze egyenruhában sietnek az iskolabuszhoz, ők sem esznek semmit, stb. Jó, hát azért van, amikor látunk evős jeleneteket, ezek leginkább gabonapehely, gyerekek azt szoktak enni, ezt már én teszem hozzá, és tényleg csak pár falat, de közben terített asztal mellől indulnak el, kaja összecsomagolva, és minden flottul megy legtöbbször, és az iskolabuszt is elérik, úgyhogy minden rendben van. Nálunk azért itthon kicsit más szokott lenni a helyzet, nem ehhez van szokva az ember, sőt valószínűleg Amerikában sem ez a valóság. Erzsébet még egy üzenetet küldött, amikor tök ijesztő helyszínen véletlenül sem kapcsolják fel a lámpát, vagy amikor egy csaj zuhanyzik, tuti mindig hajat is mos. Ez egyébként tényleg igaz. Nem lehet simán csak fürödni, hogyha már zuhanyzunk, akkor megmossa a haját, és azért az élet azt mutatja szerintem, hogy a hölgyek annyira nem kedvelik ezt a hajmosás témát. Vannak, akik igen, de akkor sem napi szinten, minden fürdéskor, de aki csak lehet, szerintem elkerülje a szárítással és egyebekkel járó sok hajcihőt, ha már fogalmazhatok így. Teljesen jogos. Nézzünk még egyet. Móni írja nekünk, hogy 10 percig nézzük, ahogy a robbanó szerkezeten az óra visszaszámol 1 perctől. Igen, hát itt ilyen vágásos cselek vannak, de az is lehet, hogy úgy csinálja a rendező, hogy közben máshol más dolgok is történnek, ezt is megmutatja, és akkor szépen lassan ketyeg vissza az óra, és persze természetesen csak az utolsó másodpercekben lehet elvágni a jó drótot, és akkor onnantól kezdve megúsztuk a robbanást. Hát igen, ez nem egyszerű, ez is sokszor megtörténik. Szabolcs üzenete egy kicsit hosszabb. Autós üldözésnél a hátulról érkező golyók átütik a hátsó szélvédőt, de az első szélvédőjék sose jutnak el. A biztonsági kamerák felvételei a végtelenségig nagyíthatóak minőségromlás nélkül, bármilyen számítógépes jelszót feltörnek egy percen belül, minden számítógépes rendszeren van egy USB port, amihez csatlakoztatva át lehet venni az irányítást felette, ezt már én teszem hozzá, hogy és le lehet lopni az adatokat, illetve a létfontosságú hívások esetében a hívott fél telefonja pont le van némítva, tetszőleges időtartamban képesek sprintevel futni, a végén pedig két mély levegővétellel regenerálódnak, hát igen, ez sem túl valós. Ha valaki ismeri az Állítólag című sorozatot, ott rengeteg ilyen filmes klisét kipróbáltak. Egyébként érdemes, hogyha ebben a témában érdeklődik valaki, érdemes megnézni jó néhány részt abból a sorozatból. Például, mikor valaki egy épület oldalán lóg, megpróbálták bizonyítani, hogy az ujjakkal kapaszkodva a peremen tényleg meddig lehet megtartani magunkat, és hát az a valóság, hogy néhány másodpercig nem, hogy még aztán visszahúzni magunkat, meg minden ilyesmi. Páran biztosak képesek rá, és ilyenek a filmek főhősei, de azért nem sokan vannak ilyenek. Hogy önt mi zavarja a filmekben, milyen klisé az, amit a legjobban utál, elküldheti a 0635-925-925-re.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerő. Köszönöm.

0: fel abba a rohadt telefonba, írja nekünk András, és hát neki is igaza van. Melyik az a filmes klisé, amit legjobban utál? Ez a Ceglét hangja mai kérdése, és rengeteg izgalmas választ kaptunk. Tényleg nem köszönnek el, egy csomószor teszik le úgy a telefont, hogy nincs elköszönés. Fura szokás. Anett azt írja, az alkoholista vagy drogfüggő és magánéletükben százszorosan sikertelen nyomozókat és orvosokat már nagyon unom. Hát igen, de amúgy lehet, hogy ez egy valós probléma, hogyha valaki kiég, akár ilyen szokásokkal, vagy hát függőségekkel kapcsolatos problémái vannak, hogy lehet, hogy ez népbetegség, és azért választanak ilyen karaktereket, hogy könnyebb legyen vele azonosulni, de igen, sokszor van ilyen, ez is tény. Krisztián üzenete a következő, az összes amerikai filmben hangja van a pengének, amikor előhúzzák, tök mindegy, hogy zsebből, kabátból, vagy földről veszik fel, vagy hogy egy kis kés-e, egy nagy kard, teljesen mindegy, éles penge hangja van. Kb. Mint mikor a hentes feni a kését, pusztán a levegőtől szól így, vagy nem tudom, de nekem idegesítő. Hát tényleg, és nagyon sok mindennek van hangja, a kibiztosítást is mindig halljuk, ami azért biztos, hogy hallható is, de ez igaz, hogy a pengének bármikor is, bármilyen kést rántanak elő, van egy kis hangja, de ezzel hívja fel a figyelmet szerintem a rendező, vagy nem tudom. Tamás üzenete, a sztárnyomozót mindig felfüggesztik, és el kell látogatni egy striptease bárba, hogy meg tudja oldani az ügyet. Igen, hát valószínűleg ez néző hívogató dolog, hogyha esetleg lányok is megjelennek, népszerűbb lesz a dolog, de igen, és fel kell függeszteni a sztárnyomozót, aki már túl öreg ehhez, ezt is sokszor elmondja, ezt már csak én tettem hozzá. Kati azt írja, amikor menekülni kell, de pont nem indul az autó. Ugyanez a telefonnal, soha nincsen térerő, a horrorfilmekben a gyilkos lelövik, leszúrják, megfullad, felrobban, de mégis fel kell. Minden filmben van egy csinos lány, egy szép fiú és egy meleg karakter. Ha kikérik a kaját vagy italt, hirtelen dolgokat és ott hagyják. Én nem is ezen vagyok kiborulva, a sorozatokban van az rengetegszer, hogy kajálós jelenet van, és legtöbbször csak lögdösik a salátát, az bármilyen ételt, és igazából azt sosem látszik, hogy valaki bekapja a falatot, és teliszálja a beszélni, hanem mindig csak így lögdösődnek, így imitálva az evést. Nekem ez még ilyen, ami eszembe jut. Egy másik Kati írja nekünk, hogy taxiban csak vakon belenyúlnak a zsebükbe, és odaadják a pénzt, ami pontosan a megfelelő összeg, ez tényleg így van. Katasztrófa vagy bármi fenyegetés esetén a helyi polgármester soha nem hisz a kirendelt tudósnak, mert fontosabb a városban lévő rendezvény. Menekülés futás közben állandóan hasra esnek, szülésnél a nő ordít kettőt, már is jön a gyerek, majd mutatnak egy 4-5 hónapos patyolattiszta babát. Amúgy ez tényleg igaz. Igazi felüdülés nem feltétlenül jó értelemben, amikor egy tényleg csecsemőt lát az ember, mert tényleg sokkal idősebb babák szoktak ott kikerülni, de hát jó kell, hogy mutasson a képernyőn a baba is. Úgyhogy ez is egy érdekes dolog, de nagyon szépen köszönjük, és nézzünk még egyet Enikőtől. A gyerek meccsére nem tud elmenni az apa, pedig megígérte. Igen, szomorú és igen gyakori fordulat, tényleg így van. Önt milyen filmes klissé zavar, melyiket utálja a legjobban, ha van ilyen, küldje el nekünk 0630 592 592.
1: Helyi információk első kézből. Ceglédrádió. Ceglédrádió. A közös ismerős.

A gyilkoshoz fordulva ezt mondja a főhős, nem kell ezt tenned. Visszatérő motívum, tényleg, melyek azok a filmes klisék, amelyeket a legjobban utál? 0635-925-925-ös, a Ceglét hangja mai kérdése ez, és rengeteg érdekes klisét kaptunk már, és tényleg visszatérő motívumok, úgyhogy ha van, önnek is küldje el nekünk. György is elküldte azt az alaptörténetet, hogy a zsaru már visszavonult, de most újra szolgálatba kell állnia, de azért vonakodik egy kicsit. Hát igen, ezt is unjuk már egy kicsikét, erről is volt már szó korábban. Köszönjük az üzenetet. Helga azt írja, amikor valaki van a házban, senki nem kapcsol villanyt, és mindenki felfelé menekül. Teljesen igaz. Mi is történhetne az emeleten, hát onnan nincs hová menekülni, nincs is jobb hely, ahova menekülhetnénk ilyenkor. Nóra írja, hogy kávézóban literszám töltik az átlátszó kávét, majd számla nélkül zsebből az asztalra szórnak néhány aprót, és a másik keze már a pisztoly markolatán van, igen, jogos. Tényleg lecsapják az asztalra, és nincs megszámolva meg semmi, nem tudják mennyi volt, vagy ennyire pontosan tudják, hogy mennyi, és pont annyi van a zsebben is, de a literszám töltik a kávét, amúgy annyira nem elrugaszkodott, én ugyebár jártam Amerikában, és ott az amerikánó kávé a legnépszerűbb, az azért nem annyira sok kávé, mennyiségre az, de abban egy erős kávé van sok vízzel fölöntve, szóval azért is átlátszó egy kicsit, mert valamiért ezt szeretik, hogyha fel van vizezve a kávé. Ott a latte az nem is annyira népszerű, amikor tejjel isszák, hanem tényleg a felvizezett fekete kávé az nagyon megy, úgyhogy az átlátszó kávé az szerintem elfogadható. Tamás azt írja, hogy mindenki mindig azonnal tudja iránytű nélkül, hogy merre van az északi vagy déli kijárat. Én meg vagyok bolondulva attól is, mikor a GPS mondja, hogy haladj dél felé, és akkor hirtelen tudnom kéne, hogy az most merre is van ebben a pozícióban, de nem szoktam tudni. Hogyha teljes ismeretünk van az épületről, annak az elhelyezkedéséről, akkor talán úgy tudhatja az ember, hogy melyik a déli kijárat, de én még, hogyha a nyugati pályaudvarról van szó is, át kell gondolnom, hogy melyik is, hogy merre van a nyugati, és akkor hogy miért nyugati. Na mindegy, szóval igen, ez nem egyszerű dolog. Valamiért a filmekben viszont mindenki iránytűként működik, tehát mintha lenne egy a fejében. Szabolcs üzenete, amikor telefonon kér valaki segítséget, mikor életveszélyben van, vagy közölni kellene a helyzetét, akkor mindig recseg a vonal, én hallom, mit mond, de aki épp a vonal túloldalán van, az semmit nem ért belőle. Hát igen, ezek a lefedettségi problémák ilyenkor mindig jelentkeznek, ez teljesen így van. Balázs üzenete, amikor egy fontos dolgot akar elmondani valaki, de majd inkább később szóban este egy sikátornál találkozzanak, s mi meglepő, addig meghalt az illető, plusz sehová se írta fel az infót, szóval már nem jut el az információ. Teljesen igaz, ezek is meg szoktak történni. Nem most mondom el, pedig már telefonálunk, vagy ilyesmi. Nem, majd később személyesen elmondom. Pedig jobb lett volna, hogy előbb megtudják, mert addig valami úgyis történni fog. Zoltán üzenete. A férfinak a derekáig ér a takaró, a nőnek a válláig. Hát igen, ilyen különböző méretű, a felénél elválasztott takarók léteznek. Mindenkiből pont annyit takarjon, amennyit kell. Gondolom ez így működik. Kedves hallgatók, a következő órában is ez lesz a kérdésünk, melyik az a filmes klisé, amit a legjobban utál? 0635-925-925-ös, néhány zene és a hírek múlva folytatódik a Ceglét hangja.

0: Hírek a Ceglédrát Show-ban.
1: Kellemes nyári idő várható. Polgár Juditot kéri fel köztársasági elnöknek Magyar Péter. Viharkárokhoz éjasztották a tűzoltókat. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Éjféltől ideiglenesen Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el az államfői jogköröket. Az országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. Forsthoffer Ágnes feladatait az átmeneti időszakban az országgyűlés által kijelölt alelnök látja el. A parlament hétfőn szavaz Hallerné Nagy Anikó alelnök személyéről. Hétfőn találkozik Magyar Péter miniszterelnök Polgár Judittal, és felkéri, hogy az új alkotmány elfogadásáig vállalja el a köztársasági elnöki tisztséget. Erről a kormányfő írt közösségi oldalán. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy Magyarországnak olyan államfőre van szüksége, akire minden magyar büszke lehet. Úgy fogalmazott, Polgár Judit kivételes tehetségével, teljesítményével és tisztességével itthon és világszerte tiszteletet vívott ki. Magyar Péter azt írta, hatalmas megtiszteltetésnek érezni, ha a sakktörténet legeredményesebb női játékosa elvállalná a felkérést. Előzőleg Polgár Judit sakknagymester levélben javasolt a köztársasági elnöknek a Tudomány, a Kultúra és a Sport 16 ismert szereplője, akik Forsthoffer Ágnesnek küldték meg javaslatokat. Az aláírók között van Nagy Tímea, Antal György, Kapu Tibor, Kepes András, Kelemen Barnabás, Kokas Katalin, Kulka János, Lovász László, Mácsai Pál, Parti Nagy Lajos és Rubik Ernő is. Vonatpótlóbusz közlekedik hétfőtől augusztus végéig Vámosgyörg és Gyöngyös között a vasúti pálya felújítása miatt. A több mint 1 milliárd forintos beruházással megszűnnek a sebességkorlátozások, így szeptembertől gyorsabbá és megbízhatóbbá válhat a közlekedés. A MÁV buszok menetideje 33 perc, ezért az utasok a megszokotthoz képest 25 perccel később érkeznek Gyöngyösre. A Budapest és Vámosgyörg közötti vonatok a rendes menetrend szerint közlekednek. Halálos baleset történt az M80-as úton Körmendnél, amikor frontálisan ütközött egy kis teherautó és egy személygépkocsi. Az autóban utazó két felnőtt, egy férfi és egy nő a helyszínen meghalt. A velük lévő három kiskorú gyerek közül kettőt, valamint a kis teherautóból egy fiatal férfit súlyos sérülésekkel, de stabil állapotban vittek kórházba. A balesetben mindkét jármű totálkárosra tört, a szerencsétlenség okait vizsgálják. Többfelé károkat okozott a vihar. A katasztrófa védőkhöz estig a Balaton déli partjáról, Somogy, Komárom, Esztergom és Pest megyéből, valamint a fővárosból érkeztek bejelentések. A legtöbben útra, épületre dőlt fák, leszakadtágak, letépett elektromos vagy távközlési vezetékek miatt kértek segítséget. Érden egy iskola tetejét bontotta meg az erős szél. A hetes főút forgalmát több szakaszon leszakadtágak és egy kidőlt fa akadályozta.
0: Az időjárás.

Ez a Ceglét hangja is, annak is a második órája, kedves hallgatók, az FM 92-ön, a Ceglét Rádióban. A mai kérdésünk nem más, melyik az a filmes klisé, amit a legjobban utál, és rengeteg remek válaszunk érkezett már az első órában, de ezekkel megyünk tovább, van még bőven, és hogyha ön is elküldené, megteheti a 0635-92-95-ös SMS számon. Robert azt írja, soha semmi baja nincs a kocsinak, de amikor menekülni kell, nem indul. Bizony-bizony, ez gyakran megesik. Itt van Ferenc üzenete, a lámpák felkapcsolásánál a hangeffekt csak úgy csattan a foton a falon. Egyébként tényleg van hangeffekt, rengeteg indokolatlan hangeffekt van, egyébként már nem ez az első, a penge előhúzásának is mindig van valamilyen hangja, de hát ezzel színesítik a filmet, de igen, egy lámpa felkapcsolásának nem feltétlen kell, hogy legyen. Vagy a Forma 1-es sorozatban a lámpa lekapcsolásának is van egy ilyen dörrenő hangja, az is érdekes, hogy miért tűnik úgy, mintha valami hangja tényleg lenne, mikor a valóságban nincs. Kati azt írja, hogy menekülés közben 10-szer is elesik a főhősünk, vagy bárki, gondolom én, mert ezt már nem írta oda. Minden esetben igen, sokszor történik meg az, főleg ha valami nagyon ijesztő szörny elől menekülünk, akkor nagyon sokszor kell elesni, hogy még nagyobb legyen a feszültség. Zoltán üzenete, hogy a tűz és a robbanás az emberi futás sebességével terjed, hogy a faajtó megfogja a gépfegyver lőszert, és hogy a telefonszám 555-tel kezdődik. Na ezt viszont én még nem figyeltem meg, hogy a telefonszám mivel kezdődik, de igen, el tudom képzelni, hogy mindig gyanúsan ugyanazok kezdődnek, vagy ugyanúgy kezdődnek, és igen, az ajtó megfogja a gépfegyver lőszerét, a tűz pedig tényleg olyan, és a végén egy nagyot kell ugrani, hiszen a lökés hullám hatására úgy még látványosabb, hogyha nagyot repül a főhősünk, szóval ez is mindenképpen meg kell, hogy történjen. Aztán itt van Boglárka üzenete. Ha apokalipszis, Armageddon, gyilkos vírus, idegen invázió, ilyesmik történnek, azok mindig csak Amerikát érintik, és mindig sikerül megmenteniük a Földet. Nagy szerencsénkre,

Szóval örüljünk, hogy ezek a bajok nem itt vannak. Amúgy az, hogy természeti csapások arrafelé tényleg vannak, szóval sokkal reálisabb. De igen, tényleg szinte bármilyen támadás, az mindig Amerika felé irányul. De hát ugye gyakorlatilag, ha belegondolunk ebbe, az úgy hiteles. Tehát, hogy ha amerikai közönségnek készül elsősorban a film, akkor ők rettegjenek valamilyen nagy csapástól. Ez így hitelesebb, és látják a saját városaikat leomlani. Ettől nekik még nagyobb élmény. Nekem is mindig, ha olyan hely jelenik meg egy filmben, ahol már jártam, akkor kicsit így végig fut a hideg a hátamon, hogy hé, hát ez akár én is ott lehetnék, mikor ez történik. Úgyhogy ezért csinálják ezt, de tényleg igaz, hogy minden Amerikát éri. Gábor azt írja, hogy amikor belépnek egy ajtón, de nem csukják be maguk mögött, mert még jön az operatőr is utánuk. Hát igen, ez egyébként valóságsokban szokott még gyakrabban megtörténni. Azt figyeltem meg, hogy hát soha nem az történik valójában, hogy nyitva adjuk az ajtót magunk mögött, hanem ott még be kell jönnie annak, aki rögzíti az egészet. Ez bizony így van. És hogy milyen klisék vannak még, azzal hamarosan megyünk tovább. Néhány zene múlva folytatódik a Ceglét hangja, és ha ön is elküldene valami olyasmit, ami idegesíti, akkor ezt megteheti a 0635 92 92 SMS számon. Köszönjük! FM 92.

0: Márk üzenetével megyünk tovább, mert hogy válaszolt arra a kérdésre a Cegléd hangjában, hogy melyik az a filmes klisé, amit a legjobban utál, és amit Márk utál a következő. Mikor az elkeseredett vagy megkönnyebbült főhős csaj beszáll a kocsiba, és arra kérdés, hogy hova megyünk, azt válaszolja rejtélyes hangon, hogy haza. Hát igen, mert ugye nekünk nézők szempontjából tök releváns az, hogy haza akar menni, és végre hazajut, úgyhogy ez egy hatásos szöveg, de nem annyira hatásos a taxisofőrnek, aki csak úgy felhúzott szemöldökkel ül, és most ez mit is jelent. De ez már persze nem derül ki, mi elég, ha tudjuk, hogy hazaindul, és akkor megnyugodhatunk, viszont a taxisnak nyilván ezután elmondja azt is, hogy mi a cím, de ezt már a nézőnek nem kell látnia. Lukács írja a következőt, amikor amerikai iskolában mindig fixen kell lennie egy alfahímnek, aki futballmezben jár, és kötelező pomponylány a csaja. Tehát egy alfahím, aki futballmezben jár, kötelező pomponylány barátnővel, teljesen igaz, és valószínűleg, ha nem a főszereplője a filmnek, akkor egy negatív karakter lesz, ezt már csak én teszem hozzá, akit majd a kevésbé sikeres vagy népszerű főhősünk egy ponton legyőz valamilyen versengésben. Csaba írja, hogy minden pusztító vihar, aszteroida, földrengés és egyéb világméretű katasztrófa folyton Amerikát támadja. Igen, ezt már Bogi is írta nekünk nem is olyan régen, de teljesen igaz, ez mindig így történik. Roland pedig a következőt küldte el, amikor a főhős már rég visszavonult, egy lehetetlen küldetés teljesítése után természetesen, de mégis megkeresik, mert csak ő segíthet. Hát igen, vannak ezek a tipikus nagyhősök, akiket ilyenkor össze kell szedni, de hát ugye Chuck Norris is ilyen volt, ő bármikor jött, megmentette a Földet, vagy hogyha valaki ismeri a Galaxis úti kalauzt, nem, a Galaxis őrzőire gondoltam, akkor Kevin Bacon még ilyen nagy hős, akit hát tulajdonképpen az egész univerzum a szájára vesz. Tűsarkú cipőben és kosztümben mászkál otthon az asszony, például az Egy kapcsolat szabály című filmben, ezt Kati írta nekünk, rengetegszer, és a eleve az is nagyon furcsa, hogy Amerikában valamiért népszerű az, hogy cipőben vagyunk a lakásban. Én éltem kint, nem akarom ezt többször hangsúlyozni, nekünk egy apartman lakásunk volt, és ott tulajdonképpen az első dolgunk az volt mindig, hogy levettük a cipőt, de hogyha hozzánk vendégek jöttek, akár amerikai vendégek is, ők is levették, szóval nem tudom, hogy miért hozzák le úgy, mint hogyha ez mindenhol mindig így történne Amerikában, hogy cipőben kell a lakásban lenni, és leginkább csak akkor veszik le, amikor esetleg az ágyba fekszenek be valamiért. Azt most szabadon hagyom, hogy miért is fekszenek be oda. Amit a legjobban utálok, hogy parkolóhely mindig van mindenhol, sosem mennek két kört, amíg találnak egyet, és sosem veszik elő az appot fizetni. Teljesen igaz, név nem járt az üzenethez, de attól még ez így van, parkolóhely mindig akad, ez a valóságban nagyon ritkán van így. Próbáljon az ember mondjuk a Deák tér környékén Budapesten leparkolni, hát nem olyan egyszerű, de még Cegléden is azért meggyűlik néha a bajunk ezzel. György azt írja, a film végén pokrózba csavarva ülnek a mentőautó lépcsőjén. Igen, mert hát annyi mindent kellett túlélniük, de akkor már ott a segítség, és tudhatjuk, hogy minden rendben lesz, és akkor be vannak bugyolálva valamilyen takaróba, hogy ne fázzon az amúgy is megsérült szuperhős vagy főhős. Nagyon szépen köszönjük az üzeneteket, van még bőven, úgyhogy tartsanak velünk, néhány zene után folytatódik a Cegléd hangja.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Hírek a Cegédrád Show-ban.
1: Kellemes nyári idő várható. Polgár Juditot kéri fel köztársasági elnöknek Magyar Péter. Visszatérhetnek az egyetemi hallgatók és a kutatók az uniós ösztöndíj programokba. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Éjféltől ideiglenesen Forsthofer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el az államfői jogköröket. Az országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. Forsthofer Ágnes feladatait az átmeneti időszakban az országgyűlés által kijelölt alelnök látja el. A parlament hétfőn szavaz Hallerné Nagy Anikó alelnök személyéről. Hétfőn találkozik Magyar Péter miniszterelnök Polgár Judittal, és felkéri, hogy az új alkotmány elfogadásáig vállalja el a köztársasági elnöki tisztséget. Erről a kormányfő írt közösségi oldalán. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy Magyarországnak olyan államfőre van szüksége, akire minden magyar büszke lehet. Úgy fogalmazott, Polgár Judit kivételes tehetségével, teljesítményével és tisztességével itthon és világszerte tiszteletet vívott ki. Magyar Péter azt írta, hatalmas megtiszteltetésnek érezni, ha a zsaktörténet legeredményesebb női játékosa elvállalná a felkérést. Előzőleg Polgár Judit sakknagymestert levélben javasolt a köztársasági elnöknek a tudomány, a kultúra és a sport 16 ismert szereplője, akik Forsthofer Ágnesnek küldték meg javaslatukat. Az aláírók között van Nagy Tímea, Antal György, Kapu Tibor, Kepes András, Kelemen Barnabás, Kokas Katalin, Kulka János, Lovász László, Mácsai Pál, Parti Nagy Lajos és Rubik Ernő is. A hallgatók érdekeit szolgálja a felsőoktatási intézményeket fenntartó közérdekű vagyonkezelő alapítványok működésének átalakítása, jelentette ki az igazságügyi miniszter. Görög Márta közölte, hogy a lépés helyreállítja az egyetemi autonómiát, valamint visszaadja és megerősíti az egyetemi szenátusok jogköreit. Mindez elengedhetetlen ahhoz, hogy a magyar hallgatók visszakerüljenek az Erasmus programba, a magyar kutatók pedig ismét hozzáférjenek a Horizont programokhoz. Az alapítványokba korábban kiszervezett állami vagyon visszakerül az államhoz, az általuk ellátott közfeladatok pedig állami keretek között működnek majd tovább, tette hozzá tárcavezető. Vonatpótlóbusz közlekedik hétfőtől augusztus végéig Vámosgyörgy és Gyöngyös között a vasúti pálya felújítása miatt. A több mint 1 milliárd forintos beruházással megszűnnek a sebességkorlátozások, így szeptembertől gyorsabbá és megbízhatóbbá válhat a közlekedés. A MÁV buszok menetrendje 33 perc, ezért az utasok a megszokotthoz képest 25 perccel később érkeznek Gyöngyösre. A Budapest és Vámosgyörgy közötti vonatok a rendes menetrend szerint közlekednek.
0: Az időjárásról.
1: Országszerte sok napsütés várható, nyugaton, délnyugaton lehet záporzivatar, az élénk szél néhol megerősödik. A hajnali 15-20 fok után 26-31 fok valószínű. A következő napokban enyhül a hőség és helyenként lehet esőre is számítani. A Balaton és a Velencei tó 26, a Tisza tó 27 fokos.
0: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: Melyik az a filmes klisé, amit a legjobban utál? Ez a Ceglét hangja mai kérdése. Zsuzsanna többet is írt, azzal kezdi, sok van, felsorolni is nehéz, de legjobban, amikor fogkrém nélkül mosnak fogat, a lámpa mindig, mindenhol világít a lakásban, ajtót mindig tárványítva adják, ha kimennek, az agonizáló főhős litániát mond, stb. Igen, ezek mind visszatérő motívumok, és hogyha önnek is van ilyen idegesítő kliséje, ami zavarja a filmekben, küldje el nekünk a 0635-925-925-ös SMS számra, de akár e-mailezhet is a kívánság@ceglédradio.hu-ra. Már is megyünk tovább méghozzá Edith üzenetével. Kirendelik az ételt, italt az étteremben, össznevesznek, és mindent érintetlenül otthagynak. Igen, hát nem mindenki engedheti meg magának, hogy egy kifizetett vagy egy kirendelt ételt otthagyjon, bár lehet, hogy nem is fizettek, de akkor is, hát igazából ez nem jó fej dolog az étteremmel szemben. De ez is mutatja, hogy milyen fontos vitáról volt szó, hiszen még az ételt is ott felejtették. Zoltán azt írja, csikorgó gumiabroncsok füvön, homokon, 25 km/h-nál is. Hát igen, az nem mindig csikorog, de a hangmérnököknek, a hangvágóknak azért akadja munkája, ezért halljuk mindig a penge hangját is, hogyha előveszik, ahogy erről már volt szó korábban. Timi írja, hogy a lámpák feszt fel vannak kapcsolva, a konyhamalac kapja a full vacsit, cipőbe járkálnak a lakásban, azzal punyadnak az ágyon is. És ez igaz, tulajdonképpen én az előző blogban azt mondtam, hogy legtöbbször, hogyha ágyba kerülnek, leveszik a cipőt, de nem. Tényleg van olyan jelenet, ahogy fekszenek az ágyban, és rajtuk a cipő. A lámpák fel vannak kapcsolva, erről már volt szó, konyhamalac. Amúgy ez ritkaság, itt nem igazán ismerjük, de tényleg az van, hogy mindenféle maradékot a konyhamalacba söpör bele az ember, és nagyon megijedtem, mikor először használtam ilyet, mert amúgy tök hangos, és ilyen ijesztő hangja van. Minden esetre ők így ledarálják a maradék ételt, és akkor erről ennyit. Ez az európai filmekben annyira nem népszerű dolog. Attila írja, hogy rengeteg ilyen van, de a legidegesítőbb, mikor az autó mögé bújnak a golyózáporban, az autók ezek szerint páncélozottak. Megbeszélik egy sötét helyen, hogy maradjanak együtt, 2 perc, miután mindenki külön témfereg. Igen, hát el is 2 perc után már hiába beszéltek meg bármit is, mindenki egyedül kerül egy olyan szituációba, ami aztán veszélyes lesz. Tök igaz, és az autókról meg csak annyit, hogy én egy darabig azt gondoltam gyerekként, hogy ez nem arra van, hogy ne üsse át a golyó, hanem arra, hogy ne lássák pontosan, hogy hol van, ezért hát azért gépfegyverrel nem olyan nehéz végiglőni egy autón, szóval valójában nem igazán reális, hogy megfelelő fedezéket nyújt, még akkor sem, hogyha nem látják esetleg, de tény, hogy valamiért nem viszi át a golyó az autókat a filmekben. Ágnes írja, hogy a nő hazaér, becsukja az ajtót, és háttal neki dől. Ahogy tényleg, mint amikor már végre megérkeztem itthonra, itthon vagyok, és megnyugszom, neki dőlök az ajtónak, de a valóságban ki csinál ilyet, hogy neki dől az ajtónak, mikor belépett. Ha esetleg üldözik, vagy ilyesmi, és akkor, de még akkor sem maradunk ott az ajtónál. Nagyon fura, de igazad van, köszönjük. Gergely pedig azt érő, hogy a programozó, aki beüt pár karaktert, és ezzel egy szempillantás alatt megírta a programot, ami mindent is megold. Hát ez teljesen igaz, ennyire jók vagyunk. És hogy milyen filmes klisék vannak még, amik zavarják legalábbis a Cegléd Rádió hallgatóit, azt derítsük ki az utolsó blokkunkban, ami egyáltalán nem biztos, hogy a téma lezárása, mert szerencsére rengeteg válaszunk van, de mára ez lesz az utolsó blokk, úgyhogy maradjanak velünk.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst

6 lövetűben 30 golyó van, ezt Annától kaptuk, és ez egy igazi filmes klisé, soha nem fogy ki a főhős tölténye, vagyis hát a tára nem fogy ki, nem fogy el a tölténye, talán így a helyes. Melyik az a filmes klisé, amit a legjobban utál, ezzel foglalkozik ma a Ceglét hangja, rengeteg remek üzenetet kaptunk, és biztos, hogy nem fog mindenki beleférni, rengeteg üzenetünk van, ahogy mondtam, és tulajdonképpen most már biztos, hogy lesz ennek az adásnak folytatása, úgyhogy aki kimarad, az se lepődjön meg, de azért igyekszek minél több mindenkit belesűríteni az utolsó blokkunkba. György azt írta, amikor a jó karakter lő, mindig eltalálja a rosszat, de a rossz karakter sosem találja el a jót. Hiába 2 méterre áll a célponttól, akkor is a fal szikrázik. Teljesen igaz, és a Star Wars-ban volt ez a legjobb, amikor is a rohamosztagosok mindig mellé lőttek. Tehát én nem is értem, hogy lett katona belőlük, és ugye elvileg a rohamosztagosokat klónozták, és hát pont egy olyan katonából sikerült őket klónozni, akik nem céloz olyan jól ezek szerint, így mindenki mellé lő. Szomorú. Itt van Gábor üzenete. Te csinos mellékszereplő nő, maradj itt, amíg megoldom a problémát, itt biztonságban vagy. De nem marad, és aztán nem lesz biztonságban. Írja nekünk Gábor, és így van. Amúgy tetszik a megnevezés. Te csinos mellékszereplő nő, lehetne akár így is hívni, kár nevet adni neki, nem? Barbara azt írja, minden temetéskor esik. Hát ez igen, mert attól még szomorúbb lesz a temetés. Nem, talán nem mindegyik, de tényleg nagyon sok jelenetben esik az eső egy temetésen. Kitty, mindig idilli otthon a vacsora, mindig van idő főtt ételt készíteni munka után 3 gyerekkel, és mindig van a tányéron zöldség is, aztán nagyon sok nevető smiley, nem túl reális, lássuk be. Egy kicsit elcsépelt filmes kliséről van szó, de azt kell mutatnunk, hogy így kell étkezni, úgyhogy tulajdonképpen az okát értem valahol. Zoltán azt írja, amikor a frissen kitakarított, szellőző csatornában menekülnek a gonosz elől, tényleg az mindig fénylik. Miért lenne ennyire tiszta egy szellőző csatorna, semmi lerakódás, semmi kosz, úgyhogy az tényleg mindig csillog, villog. Dániel üzenete, félreértések, amiket 2 mondattal lehetne tisztázni, és Anna meg azt írja nekünk, hogy a gyerekek sosem fogadnak szót menekülés közben, elkolbászolnak valamerre, és miattuk még valaki meghal pluszban. Hát igen, és aztán majd ebből majd tanul a gyerek, gondolnánk. De az is igaz, amit Dani írt, hogy félreértések, amiket 2 mondattal le lehetne tisztázni, sőt, egész filmek, egész történetek vannak, amik félreértéseken alapulnak, és ezek igencsak kínosak szoktak lenni néha, nem minden esetben, vannak nagyon jó ilyen filmek, de azért olyan könnyen tisztázatlan dolgok csúsznak félre, és akkor ezen kacagunk 90 percen keresztül. Anita üzenete, az emlékek elvesztése valamilyen fejsérülés miatt. Igen, rendszeresen visszatérő motívum, nem minden filmben persze, de valaminek ez adja az alapját. Romantikus filmek 2/3-ánál kötelező összeveszni és szakítani, hogy aztán a végén újra összejessenek, ezt Viktortól kaptuk, és nagyon igaza van, és nézzünk még egyet Brigittától, mindig zavarukban köszönnek egymásnak újra és újra, például együtt vannak egész este, felviszi a csajt a lakásra, elmegy a mosdóba, kijön, és köszön, hogy szia! Igen, tényleg sokszor köszönnek, de soha nem telefonáláskor, ezt már megtanultuk, mert a telefont köszönés nélkül teszik le. Ezek voltak a filmes kliséink, kedves hallgatók, mára. Van még belőle bőven, remélem, hogy önöknek is, mert hogy lesz majd egy folytatása ennek a műsornak, az is lehet, hogy 2. A lényeg az, hogy nem holnap, holnap egy másik... A lényeg az, hogy nem holnap, mert holnap egy másik adással jelentkezik a Ceglét hangja, de Vörös Nándi várja önöket akkor is, és köszönni mára a megtisztelő figyelmüket, meg a sok-sok üzenetet. Tartsanak velünk a továbbiakban is, viszont hallásra!

Egyesen tűnnek el a mindig tele helyek, hova mindig mentem veled, csak hogy mindig veled legyek. Ha lesz egy nap, mikor a beteg világ feleszmél, vagy bármi lesz végül én, miattad szeretném hinni, hogy az élet mégis megszépül, ölelni szavakkal, érintés nélkül.

0: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű, sőt, mi több, bombasztikus jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. A mikrofonnál most már Süveges András. Szokás szerint egészen este 6-ig lehetünk együtt kisebb-nagyobb megszakításokkal. Mindjárt indul a jó reggelt ceglét, már is mutatom, hogy mivel. Egy nagyon kellemes dal forog majd a hírek után azonnal. Mark Imber énekli el Belong Together című 2024-es közös ismerősét. Tartsanak velünk!
1: A jó reggelt ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglid Rádióban.
6: Felkérték Polgár Judit sakkozót köztársasági elnöknek. Spanyolország nyerte a labdarúgó világbajnokságot. Folytatódik az enyhe idő zivatarokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Mától ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el az államfői jogköröket. Súlyog Tamás korábbi köztársasági elnök megbízatása tegnap lépett életbe. A 17. alaptörvény módosítás értelmében megszűnt éjfélkor. A jogszabályok szerint az országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. Magyar Péter miniszterelnök közölte, Polgár Juditot kéri fel következő köztársasági elnöknek. A sakktörténet legeredményesebb női játékosának megválasztását 16 ismert közszereplő, köztük Kapu Tibor, Lovász László, Mácsai Pál, Parti Nagy Lajos és Rubik Ernő is javasolja. A miniszterelnök felszólalásával kezdődik ma délután 1 órakor az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülése. A napi rendelőtti felszólalások után a képviselők kijelölik a házelnök helyettesét, valamint a többi közt tárgyalnak a közösségi közlekedés versenyképességének javításáról, a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról, illetve az agrárkamaráról szóló törvénymódosításáról is. Amerikai támadás ért egy épülő iráni atomerőművet az ország délnyugati részén. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség szerint az építkezés még korai szakaszában van, ezért nem volt hasadóanyag a létesítményben. Rafael Grossi, a szervezet főigazgatója, ismét önmérsékletre szólította fel a szemben állókat. Párbeszédet sürget a labdarúgásba vetett bizalom megerősítése érdekében az Európa Tanács főtitkára. A tisztviselő arról egyeztetett a FIFA-val, hogy a 2030-as világbajnokság előtt közös szabályokat dolgozzanak ki, a sportot érő politikai és pénzügyi nyomás, a sportfogadások hatásai, valamint a rasszizmus visszaszorítására. Spanyolország nyerte a labdarúgó világbajnokságot, miután a döntőben 1-0-ra legyőzte a címvédő argentinokat. A győztes találatot a csereként beálló Ferran Torres lőtte a 106. percben. A legjobb játékosnak járó aranylabdát a győztes válogatott kapitánya Rodri kapta. A szintén spanyol Unai Simon lett a legjobb kapus, míg Pau Cubarsí a legjobb fiatal játékos. A gólkirályi címért járó aranycipőt a bronzmérkőzésen duplázó francia Kylian Mbappé érdemelte ki.
3: Az időjárásról.
6: Az ország nagy részén derült az ég, csak keleten lehet borult az ég. Napközben többnyire mindenhol sok lesz a napsütés. A Nyugat-Dunántúlon azonban előfordulhatnak futózáporok, zivatarok. A szél megélénkül, helyenként megerősödik. Délután általában 26-31 fok, este 18-23 fok valószínű.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózás. Na meg remek hetet! Folytatjuk dalokkal a Ceglédia kedvenceivel a jó reggel Ceglédet, nem sokára pedig lapszemlézünk, ezért is füleljenek rám.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: hírek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, lapszemlézünk a következő percekben itt a 92-tön. A borsonline.hu felületről ajánlok olvasnivalót. Bódi Guszti és Margó neve nem csak a mulatós rajongó között, hanem az egész országban ismerté vált. Az ikonikus házas pár már 50 éve tart ki egymás mellett jóbarozban, és közben nem csak a magánéletben, de a színpadon is társakká váltak. Arra azonban mindeddig nem volt példa, hogy Bódi Margó férje nélkül vágjon bele egy zenei projektbe, most viszont erre is sor került. Nótár Mérivel közös dalában ugyanis igazán megélhette nőiességét, amiről most a Borsnak mesélt Mennyivel, Bódi Ginával karöltve, írja tehát a portál. Bódi Guszti és Bódi Margó menye, Gina, nagyon közeli viszonyt ápol az anyusával, hiszen mindketten tradicionális roma nézeteket vallanak, és így élik az életüket. A két édesanyában az is közös, hogy a háttérből irányítják a családjukat. Ennek ellenére mindketten szeretnek öltözködni, kicsinosítani magukat, és nőiesen tündökölni, akár még a Sugarbird divat bemutatóján is. De Margónak a Nótár Mérivel közös dal készítése szintén hasonló élmény volt. Nagyon nagy élmény volt Mérivel dolgozni, stúdiózni, mert ott élőben látni azt az óriási tehetséget, ami benne van, valami elképesztő. Emellett azt hiszem, a klippet is nagyon jól megcsináltuk, igazán ízléses lett, de közben nőies is. Ráadásul úgy látom, hogy a közönség is nagyon szereti, mert a felkapottak között még mindig a 6. helyen elkezdte boldogan. De mindig nagyon örülök, ha jó társaságban lehetek gyönyörű lányokkal, akik aranyosak, kedvesek, segítőkészek és gyönyörű ruhákat vehetek fel. Fantasztikus érzés ez az, ami igazán kikapcsol, szóval nagyon örülök neki, én is és Gina is, amikor a fiúk elengednek minket, így mesél

0: viccelődve, ragyogó mosolyjal. Bár a legtöbb esetben Gina is Margot mellett van hasonló projektekben, ő úgy érzi, nem vágyik reflektorfényre, szívesebben marad a háttérben, és úgy tűnik, ez a házasságukra is igaz Bódi Csabival. Nem vágyom arra, hogy énekeljek, meg fellépjek, mert nagyon jól érzem magam az otthoni szerepemben. Szeretem hátulról igazgatni a család dolgait épp úgy, ahogy most ebben a klipben segítkeztünk Csabival. Mi vittük le őket a helyszínre, ott voltunk, intéztük a ruhákat, sminket, szóval elég komoly háttérmunkát végeztünk ahhoz, hogy a Mérinek és anyunak megjelenjen ez a klipje. Engem ez hatalmas örömmel tölt el mindig, hogy hozzátehetek ahhoz, hogy minden rendben menjen, mesélte Gina. És persze anyura nagyon büszke vagyok, nem csak a dal lett szuper, de elképesztően gyönyörű a klipben, és persze most is. Szeretnék ennyi idősen így kinézni, tette még hozzá, amibe Bódi Margot csak nem belepirult. Ah, fantasztikus. A borsonline.hu oldal velük is foglalkozik részletesebben.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
2: A Pautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő- és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfári Józsefnél a 0620 253 62 86-os telefonszámon. Két idegen, két teljesen külön világ. Egy férfi, egy nő és egy lakás. Mi történik, ha egy szabálykövető, visszahúzódó értelmiségi férfi és egy szókimondó temperamentumos nő kénytelen, kelletlen, egy fedél alá kerül? Természetesen semmi sem úgy alakul, ahogyan eltervezik. Maurice Herbert, valami Bacillus című egyfelvonásos vígjátéka a KMK amatőr színjátszókörének előadásában. Augusztus 8-án este 8 órától a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. A színpadon Becker Bernadett és Rozovlyan László, a csoport vezetője Osgyáni Mihály. Sziporkázó párbeszédek, ellenállhatatlan humor és megható mélyen emberi pillanatok két ember váratlan találkozásának történetében. Valami Bacillus a Kultudvarban. Részletek és jegyvásárlás ceglédikultúra.hu.
1: Reklámot hallottak. Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
5: Már is folytatjuk, kedves hallgatók, a lapszemlét itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, mégpedig a nemzetisport.hu oldalal. Csaknem 60 tétmérkőzésen szerepelt az előző idényben, és ismét bajnok lett a Galatasaray-jal, Sallai Roland, aki alapnak adott exkluzív interjújában beszélt a családjáról, a világbajnokságról, valamint arról is, hol szeret a leginkább futballozni. A 29 esztendős, 67-szeres válogatott csatár 2024 nyarán igazolt Törökországba, azóta a bajnokságot kétszer, a kupát egyszer nyerte meg. A mostani már a harmadik bajnoki címe a pályafutása során, egyszer ugyanis aranyérmes lett a ciprusi Apoellel is. Eltettem őket, különleges helyük egyelőre nincs. Szeretném még a lehető legtöbbet összegyűjteni a pályafutásom során, aztán amikor befejezem, kitalálok nekik egy méltó helyet, mondta. Arról is kérdeztük, írja a portál, hogy a pályafutása legjobb időszakában lehet-e még feljebb. Hogy mit válaszolt, ez is kiderül az oldalról. A háromszoros olimpiai bajnok vízilabda csapat óriási népszerűségnek örvendett. A csapat egyik vezére Kásás Tamás is. A sportszeretők rajongása azóta is töretlen az akkori játékosok iránt. Az egyik vezér viszont visszavonulása óta a lehető legkevesebbet szerepel a nyilvánosság előtt. Szerencsére a közelgő kerek születésnapokán megtörte a hallgatást. Az 50 éves klasszissal beszélgetett az újságíró vízilabdáról a legkevesebbet. Arról is beszélt például, hogy visszafelé nézni nem igen szoktam, ez ő nyilatkozza nyilván, nosztalgiázni azért néha igen. Például olyankor, amikor kiülök a teraszra, nézem az eget, olyankor mindenféle gondolatok jutnak az eszembe, de semmiképpen sem olyanok, hogy mi volt a rossz, vagy éppen jó az életemben. Kásás Tamással, kiváló vízilabdázónkkal is készült egy beszélgetés, olvasható ez is a sportoldalon és az újságformátumban is. 1976. július 26-a egy csodálatos pályafutás tetőpontja. 50 éve ezen a napon lett Németh Miklós a 8. magyar atléta, aki olimpiai bajnoki címet ünnepelhetett. Az 1948-as londoni kalapácsvető bajnok Németh Imre gerelyhajító fia elsőre dobott, 94-58-as világcsúccsal lett aranyérmes. Németh első dobása után mindenki tudta, így a riválisok is, hogy a verseny eldőlt. Azonban a nagy siker nem jött azonnal. Az 1946. október 23-án született legendának a 30. születésnapja előtt 3 hónappal érte azt el. Addig az ugye nem feltétlenül alakult filmbe illően, ezt is felidézi a Népsport melléklet egy összeállításban, természetesen az újságformátumban, de hát ezzel foglalkozik a nemzetisport.hu oldal is.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A Gyógyír gyógyszertár az a Rákóczi út 7 szám alatt találják. A patika telefonszáma az az 53-as körzettel ellátva, a 319-200-as. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vehetik igénybe. Tehát ma az ügyeletes patika Gyógyír gyógyszertár a Rákóczi út 7 szám alatt.

0: Kedves hallgatók, mindjárt folytatjuk a dalokkal, előtte azonban a reklámok után jönnek a legfrissebb információk. Itt a Jó Reggelt Szegdétben. Tartsanak velünk!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 perá. Telefon 312 520.
4: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is, hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
5: Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Cloudy, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes gránitmosogatók színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26.000 forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig. Nyaraljon ott, ahol élmény a pihenés. A tiszakécskei Barack Termál Resortban egész nyáron animációs programok, látványos esti sók, díjmentesen használható csúszdapark, valamint sztárfellépők várják. Többek között Belánó, Nótár Méri, az Irigy Hónaj Mirigy és a Hip Hop Boys gondoskodnak a felejthetetlen hangulatról. Minden szerdán és szombaton bűvészek, légtornászok és tűzsonglőrök kápráztatják el a közönséget. Találkozzunk Tiszakécskén a Barack Termál Resortban. Barack.hu.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Felkérték Polgár Judit sakkozót köztársasági elnöknek. Spanyolország nyerte a labdarúgó világbajnokságot. Folytatódik az enyhe idő zivatarokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Mától ideiglenesen Posthofer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el az államfői jogköröket. Súlyog Tamás korábbi köztársasági elnök megbízatása tegnap lépett életbe. A 17. alaptörvény módosítás értelmében megszűnt éjfélkor. A jogszabályok szerint az országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. Magyar Péter miniszterelnök közölte, Polgár Juditot kéri fel következő köztársasági elnöknek. A sakktörténet legeredményesebb női játékosának megválasztását 16 ismert közszereplő, köztük Kapu Tibor, Lovász László, Mácsai Pál, Parti Nagy Lajos és Rubik Ernő is javasolja. A miniszterelnök felszólalásával kezdődik ma délután 1 órakor az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülése. A napirend előtti felszólalások után a képviselők kijelölik a házelnök helyettesét, valamint a többi közt tárgyalnak a közösségi közlekedés versenyképességének javításáról, a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról, illetve az agrárkamaráról szóló törvénymódosításáról is. Ma délig lehet pályázni a felsőoktatási intézményeket fenntartó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagságára. A kiírást még a hónap elején tette közzé az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A jelentkezők pályázatait az érintett felsőoktatási intézmények szenátusainak bevonásával bírálja el a szaktárca. idén-nyáron is több száz balatoni táborba várják a gyerekeket, közölte a Balatoni Turizmus Szövetség. A vakáció alatt elérhető tó környéki program kínálatára az 50 és 250 ezer forint közötti sávban változik, függően a tábor típusától, helyszínétől és az ellátás szintjétől. Spanyolország nyerte a labdarúgó világbajnokságot, miután a döntőben 1-0-ra legyőzte a címvédő argentinokat. A győztes találatot a csereként beálló Ferran Torres lőtte a 106. percben. A legjobb játékosnak járó aranylabdát a győztes válogatott kapitánya Rodri kapta. A szintén spanyol Unai Simon lett a legjobb kapus, míg Pau Cubarsí a legjobb fiatal játékos. A gólkirályi címért járó aranycipőt a bronzmérkőzésen duplázó francia Kylian Mbappé érdemelte ki.
2: Az időjárásról.
6: Az ország nagy részén derült az ég, csak keleten lehet borult az ég. Napközben többnyire mindenhol sok lesz a napsütés. A Nyugat-Dunántúlon azonban előfordulhatnak futózáporok, zivatarok. A szél megélénkül, helyenként megerősödik. Délután általában 26-31 fok, este 18-23 fok valószínű.
2: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál este hatig. Kisebb-nagyobb megszakításokkal Süveges András, remélem velem tartanak. Azonnal folytatjuk a reggeli műszakot a Follow the Flow, valamint Lady Gaga dalával. Nem sokára pedig programokat ajánlok és szólok az időjárásról is. Hallgassanak rám!
1: Jó reggelt, Ceglé!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Kedves hallgatók, Batyus buli lesz július 24-én pénteken 19 órától 24 óráig Csemőben, a Tájházban. A zenét a Hangulat Együttes szolgáltatja. Étel, ital, a saját igény szerint Batyuban. Belépődíj nincs, mindenkit szeretettel várnak. A szervező Csemő Község Önkormányzata. Tehát még egyszer, Batyus buli lesz Csemőben július 24-én pénteken 19 órától 24 óráig a Tájházban. 7. Tóparti és Abonyi Tarkabórjú főzőverseny, nyáresti koncertek július 25-én Abonyban, a Mikestónál. A színpadi programok 19 órakor kezdődnek. Az est fellépői az Alföldi Olajbányász Fúvós Zenekar Szolnokról, Abonyi Fúvós Zenekari Egyesület, valamint a Szimfonik Harsona Együttes szintén Szolnokról. A látogatókat este étel-italárusok várják. A belépés díjtalan. Tehát 7. Tóparti és Abonyi Tarkabórjú főzőverseny, nyáresti koncertek július 25-én Abonyban, a Mikestónál. A programok, hogy mondtam, este 7 órakor kezdődnek. Július 25-én újra lesz Lecsó Fesztivál Nyársapáton, a Szarkakúria parkjában, ez már a 16. A rendezvényt megnyitja és a főzőversenyt elindítja Kis Miklós polgármester 10 órakor. Innentől indul a Lecsó Rádió Becker Bettivel. Többek között lesznek majd interjúk a főzőcsapatokkal. A lecsók zsűrizése 13 és 14 óra között történik, utána értelemszerűen ebéd 13 és 14 óra között, majd 13 óra 30 perctől jó ebédhez szól a Nó Tanusikával. 14 órától sülve főve Kató nénivel Ios József humoros gasztroműsora következik, majd 15 órától köszöntő Lecsó főző verseny eredmény hirdetése. 16 órától a színpadon a Duende Tánciskola. 16 óra 30 perccel a Nyársapáti népdalkör lép fel. Aztán mulató zene jön Bunyós Pityuval 17 órától. 18 órától Pál Zoli Retro Metro partiját láthatják, hallhatják. 19 óra után pedig a színpadon az Irigy Hónaj Mirigy. 20 órától 23 óráig pedig DJ Pero pörgeti majd a legjobb slágereket. Lesznek a gyerekprogramok, szafari játszóház, cukorágyú, lézerharc, kézműves foglalkozások, arcfestés, valamint kísérő rendezvényként 9 órától 12 óráig véradás a Szarkakúriában. Tehát még egyszer, Nyársapáti Lecsó Fesztivál a Szarkakúria parkjában július 25-én. Nyáresti vigadalom lesz július 25-én szombaton este 6 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központ színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fellépnek Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelső Cigergő és Struhala József. A kísérő formáció Zsiga István zenekara, a partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület. Mindenkit szeretettel várnak!
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Köszöntjük kedves hallgatók a Ceglédie kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban hazánk területén az időjárás illetően. Holnap kedden a napsütés gyakrabban zavarhatják felük, de számottevő csapadék nem valószínű. Egyes zápor nyugaton, délnyugaton kialakulhat. Az ország legnagyobb részén élénk, erős lesz az északnyugati szél. Hajnalban általában 10 és 18 fok között alakul a hőmérséklet, de a hidegre érzékeny, derültebb helyeken 10 fok alá hűlhet a levegő. A legmelegebb órákban 24 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Szerdán mindenhol számíthatunk több órás napsütésre. A több-kevesebb felhőből érdemi csapadék ezen a napon sem várható, csupán elvétve alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. Sokfelé élénk, helyenként erős széllökések kísérhetik majd az északnyugati szelet. A friss reggelt követően délután 24-29 fokot mérhetünk. Csütörtökön többfelé erősen megnövekszik a felhőzet egy hideg front hatására, és elszórtan alakulnak ki záporok, zivatarok. Élénk, erős lesz az északnyugati szél. A csúcshőmérséklet 23-30 fok között alakul. A nyugati-északnyugati tájakon lesznek alacsonyabbak az értékek.
1: Jó reggelt! Jó reggelt!

0: ez szól a hírek után azonnal. Tartsanak velem!
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
5: 10. Street Food Fesztivál Albertirsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fanticket.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albertirsán augusztus 5-től 8-ig.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Új köztársasági elnököt választ 30 napon belül az országgyűlés. Nagy károkat okozott a tegnapi vihar. Marad az enyhe idő záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Mától ideiglenesen Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el az államfői jogköröket. Sulyog Tamás korábbi köztársasági elnök megbízatása a 17. alaptörvény módosítás értelmében éjfélkor megszűnt. Az országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. Magyar Péter miniszterelnök közölte, hogy Polgár Juditot kéri fel következő köztársasági elnöknek. A sakktörténet legeredményesebb női játékosának megválasztását több ismert közszereplő is javasolta. Újabb kétnapos rendkívüli ülés kezdődik ma az országgyűlésben. A képviselők a közösségi közlekedés versenyképességének javításáról, a veszélyhelyzet megszüntetésével összefüggő átmeneti szabályokról, a járványügyi készültségről, valamint az agrárkamaráról szóló törvény módosításáról tárgyalnak. Ma délig lehet pályázni a felsőoktatási intézményeket fenntartó, közérdekű vagyonkezelő alapítványok kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagságára. A jelentkezők pályázatait az érintett felsőoktatási intézmények szenátusainak bevonásával bírálja el az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. 2 hét múlva lejárnak a régi könyv alakú személyi igazolványok. A belügyminisztérium arra kérte a családokat, ellenőrizzék idős rokonaik igazolványát. Ha még ilyet használnak, a csere 70 év felett ingyenes. A kormányablakok soron kívül fogadják az érintetteket, a mozgáskorlátozottakhoz pedig házhoz mennek. A hormuzi szoros forgalmát fenyegető iráni katonai célpontokat támadott az Egyesült Államok. A perzsa állam válaszul ismét amerikai támaszpontokat vett célba, Kuvaitban és Bahreinben. A térségben a fontos kereskedelmi útvonalnak számító szoroson visszaesett az áthaladó hajók forgalma. Erdőtűz pusztít Madrid északkeleti részén. A lángok egyelőre nem értek el lakott területeket, de elővigyázatosságból 20 faluból mintegy 800 embert kitelepítettek. Spanyolországban éveleje óta több mint 80 ezer hektár égett le, csak nem kétszer annyi, mint tavaly ilyenkor. Többfelé okozott kárt tegnap a viharos széllel érkező hidegfront. A Balaton déli partjáról Somogy, Komárom-Esztergom és Pest vármegyéből, valamint a fővárosból érkeztek bejelentések. A legtöbben útra, épületre dőlt fák, leszakadt ágak, letépet vezetékek miatt kérték a tűzoltók segítségét.
3: Az időjárásról.
6: Ma a sok napsütés mellett csak a Nyugat-Dunántúlon lehetnek futózáporok, zivatarok. A szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik. Délután 26-31 fok, este 18-23 fok lesz.
3: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. Egyébként pedig a Nyőszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. Kecskemét térségében a főváros felé tart a hídfelújítás. A 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Velünk a napon. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között. A mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval, kakaóval, tejjel, teával, esetleg hideg csapvízzel átítatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű, sőt, mi több bombasztikus jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózásra, meg zseniális hetet. A jó reggelt szeglédet folytatjuk dalokkal. Hamarosan pedig visszatérek és elárulom, hogy mit üzennek. Már a csillagok, hallgassanak rám.
0: Jó reggelt, Cegléd!

Már is folytatjuk itt a 92-t, ön a Cegléd Rádióban a napi horoszkóppal. Lépj át a saját ösvényedre. Ez a mai nap vezér gondolata, mondata, mottója, hogy miért? Nem sokára kiderül. Kos, ma türelmetlenségvel terült rajtad, mivel egy elképzelésednél nem nagyon látszik a gyümölcse, és talán abban sem vagy biztos, hogy lesz egyáltalán eredménye annak, amit csinálsz. Légy úr rá ezen az érzésen, és ha semmiképpen se tegyél olyat, amivel esetleg veszélyezteted a dolgok pozitív kimenetelét. Hamarosan ugyanis nagyon meg fogsz lepődni. Bika, te általában, ha eldöntesz valamit, akkor az minden körülmények között végre is hajtod, és nagyon nehezen lehet ettől eltántorítani. Ma azonban egy ügyben világossá válik, hogy az eredeti tervek már nem valósulhatnak meg. Így kénytelen leszel új elgondolást fabrikálni. Ne aggódj, mert ez valószínűleg sokkal jobb lesz, mint az előző. Ikrek, ha úgy érzed, hogy a környezeted vagy egy bizonyos személy a környezetedben túlságosan is befolyásolni kíván, vagy rád telepszik, akkor sürgősen tegyél valamit ez ellen, amíg nem késő. Igyekez első körben nagyobb távolságot tartani az illetőtől, és finoman jelezni, neked ez a helyzet nem felel meg. Azután, ha nem megy így, jöhet a világos beszéd. Rák. Ha ma egy ügyben legszívesebben a saját utadat járnád, ahelyett, hogy másokat követnél, az nem a véletlen műve. Most ugyanis megerősödik benned a természetes igény, hogy valami egyedit alkos, különböz másoktól. Legyen az élet bármely területe az, ha ebbe belevágsz, valósítsd meg önmagad, és mutasd meg, hogy hozzád senki sem fogható. Oroszlán,

0: Ma valaki megzavarhatja a nyugalmadat, vagy megpróbált ráderőltetni egy szituációt, vagy kicsikarna belőled egy döntést. Ne feledd azonban, hogy egyáltalán nem kell azt tenned, amit mások diktálnak, egyszerűen hagyd figyelmen kívül az illetőt, és járd nyugodtan a magad útját. Szűz! Ha úgy érzed, hogy a körülmények vagy egy konkrét személy befolyása gúzsba köt, és az életed nem minden területén érzed a kellő szabadságot, akkor ragadd meg a ma kínálkozó alkalmat, és old fel a békjót legalább részben. Távolodj el egy kis időre, ez neked is segít eldöntened, hogy mit is akarsz ettől a kapcsolattól valójában. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Unod a fűnyírást és a kiégett foltokat a kertben? A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád. Válaszd a Toledo műfüvet a Diego-ból. Természetes hatás, egyszerű fenntartás egész évben, most csak 3999 forint négyzetméter áron. Diego, otthon, generációkon keresztül.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. A Zafír fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
5: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett.
6: Jaj, úgy megéheztem.
7: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
6: Egy gyrosz.
7: Pont egy gyrosz?
6: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
5: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan, nagyon gyorsan.
7: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
6: Pont mi nem mennénk be.
0: Reklámot hallottak.
8: Már is folytatjuk itt a 92-tön a Cegléd Rádióban a csillagok üzeneteivel. Mérleg, ma úgy érezheted, hogy az életed egy részében elavult mintákat követsz, melyeket talán mások hagytak rád. Szabadulj hát meg azoktól a sémáktól, melyek gúzsba kötnek. Válasz te más utat, mint amit mások gondoltak ki számodra. A szükséges belső energia ez most a rendelkezésedre áll. Skorpió, ma talán úgy érezheted, hogy körülötted minden és mindenki arra törekszik, hogy téged korlátozzon, húsba kössön. Rázhat le magadról a békjókat és tegyél most valami szokatlan. Távolodj el azoktól, akik mindig meg akarják mondani neked, mi helyes és mi nem. Lépj a saját ösvényedre. Nyilas, ma elképzelhető, hogy feszültebben telik a napod az átlagosnál, és arra is komoly esély van, hogy ezt a környezeted is észre fogja venni. Különösen akkor lehet mindezzel gond, ha valaki úgy érzi, joga van meghatározni neked, mi a helyes és mi nem. Lehet, hogy az illető ma utoljára meri ezt tenni. Bak, ma ott bujkálhat benned a kis ördög, és hajlamos lehetsz olyasmit tenni, vagy mondani, amivel meglepet, esetleg akár fel is bosszantod a környezetedet. Ne fogd vissza magadat, vedd fel azt a furcsa ruhadarabot, változtass meg a frizurádat, vagy egyszerűen csak tégy valami szokatlan. Most arra van szükséged, hogy legalább egy kicsit felrúgd a megszokott kereteket. Vízöntő. Könnyen lehet, hogy olyan helyzetben találod magadat, melyben meg szeretnéd változtatni a dolgok menetét, mivel az számodra nem felel meg. Vállald hát fel a véleményedet, és mutass alternatívát a környezetednek. Erős egyéniség vagy, aki ráadásul a különös mentális erővel rendelkezik, sok követőre fogsz találni. És végül halak, ma egy eredeti ötlet fogalmazódik meg benned, ráadásul erőd és bátorságod is lehet ahhoz, hogy belekezdj annak megvalósításába. Mindezek mellett ráadásul ma egy váratlan helyzetről is érkezhet támogatás, vagy segítség. Élj a lehetőséggel, és változtass! Mára ezt üzenték a csillagok.
0: Jó reggelt, Cegléd!

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Szegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!

0: Itt a 92-tön a Cegléd Rádióban a friss információk jönnek, aztán folytatjuk a Jó reggel Ceglédet a kiváló slágerekkel. Tartsanak velem!
1: Cegléd Rádió. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Új köztársasági elnököt választ 30 napon belül az országgyűlés. Nagy károkat okozott a tegnapi vihar. Marad az enyhe idő záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Mától ideiglenesen Posthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el az államfői jogköröket. Sulyog Tamás korábbi köztársasági elnök megbízatása a 17. alaptörvény módosítás értelmében éjfélkor megszűnt. Az országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. Magyar Péter miniszterelnök közölte, hogy Polgár Juditot kéri fel következő köztársasági elnöknek. A sakktörténet legeredményesebb női játékosának megválasztását több ismert közszereplő is javasolta. Újabb kétnapos rendkívüli ülés kezdődik ma az országgyűlésben. A képviselők a közösségi közlekedés versenyképességének javításáról, a veszélyhelyzet megszüntetésével összefüggő átmeneti szabályokról, a járványügyi készültségről, valamint az agrárkamaráról szóló törvény módosításáról tárgyalnak. Ma délig lehet pályázni a felsőoktatási intézményeket fenntartó, közérdekű vagyonkezelő alapítványok kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagságára. A jelentkezők pályázatait az érintett felsőoktatási intézmények szenátusainak bevonásával bírálja el az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. 2 hét múlva lejárnak a régi könyv alakú személyi igazolványok. A belügyminisztérium arra kérte a családokat, ellenőrizzék idős rokonaik igazolványát. Ha még ilyet használnak, a csere 70 év felett ingyenes. A kormányablakok soron kívül fogadják az érintetteket, a mozgáskorlátozottakhoz pedig házhoz mennek. A hormuzi szoros forgalmát fenyegető iráni katonai célpontokat támadott az Egyesült Államok. A perzsa állam válaszul ismét amerikai támaszpontokat vett célba Kuvaitban és Bahreinben. A térségben a fontos kereskedelmi útvonalnak számító szoroson visszaesett az áthaladó hajók forgalma. Erdőtűz pusztít Madrid északkeleti részén. A lángok egyelőre nem értek el lakott területeket, de elővigyázatosságból 20 faluból mintegy 800 embert kitelepítettek. Spanyolországban éveleje óta több mint 80 ezer hektár égett le, csaknem kétszer annyi, mint tavaly ilyenkor. Többfelé okozott kárt tegnap a viharos széllel érkező hidegfront. A Balaton déli partjáról Somogy, Komárom-Esztergom és Pest vármegyéből, valamint a fővárosból érkeztek bejelentések. A legtöbben útra, épületre dőlt fák, leszakadt ágak, letépett vezetékek miatt kérték a tűzoltók segítségét.
1: Az időjárásról.
2: Ma a sok napsütés mellett csak a Nyugat-Dunántúlon lehetnek futózáporok, zivatarok. A szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik. Délután 26-31 fok, este 18-23 fok lesz.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, így lesz az este, addig kisebb, nagyobb megszakítások a reklámok után folytatjuk Carl Jepsen felvételével. Nem sokára jön egy habkönnyű programajánló, és persze szólok az időjárásról is, tartsanak velem.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
3: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot. Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja önt. Akár 0%-os THM-es finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
5: Kia. Movement that inspires.
3: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
2: Reklámot hallottak! Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Kedves hallgatók, Batyus buli lesz július 24-én pénteken 19 órától 24 óráig Csemőben a Tájházban. A zenét a Hangulat Együttes szolgáltatja. Étel, ital a saját igény szerint Batyuban. Belépődíj nincs, mindenkit szeretettel várnak. A szervező Csemő község önkormányzata. Tehát még egyszer, Batyus buli lesz Csemőben július 24-én pénteken 19 órától 24 óráig a Tájházban. 7. tóparti és abonyi tarkabórjú főzőverseny, nyáresti koncertek július 25-én Abonyban a Mikestónál. A színpadi programok 19 órakor kezdődnek. Az est fellépői az Alföldi Olajbányász Fúvós Zenekar Szolnokról, Abonyi Fúvós Zenekari Egyesület, valamint a Szimfonik Harsona Együttes, szintén Szolnokról. A látogatókat este étel-italárusok várják. A belépés díjtalan, tehát 7. tóparti és abonyi tarkabórjú főzőverseny, nyáresti koncertek július 25-én Abonyban a Mikestónál. A programok, hogy mondtam, este 7 órakor kezdődnek. Július 25-én újra lesz Lecsó Fesztivál Nyársapáton a Szarkakúria parkjában, ez már a 16. A rendezvényt megnyitja és a főzőversenyt elindítja Kis Miklós polgármester 10 órakor. Innentől indul a Lecsó Rádió Becker Bettivel. Többek közt lesznek majd interjúk a főzőcsapatokkal. A lecsók zsűrizése 13 és 14 óra között történik, utána értelemszerűen ebéd 13 és 14 óra között, majd 13 óra 30 perctől jó ebédhez szólanó tanúsikával. 14 órától sülve-főve Kató nénivel Ios József humoros gasztroműsora következik, majd 15 órától köszöntő Lecsó főző verseny eredmény hirdetése. 16 órától a színpadon a Duende Tánciskola, 16 óra 30 perccel a Nyársapáti népdalkör lép fel. Aztán mulató zene jön Bunyós Pityuval 17 órától. 18 órától Pál Zoli Retro Metro partiját láthatják, hallhatják. 19 óra után pedig a színpadon az Irigy Honaj Mirigy. 20 órától 23 óráig pedig DJ Pero pörgeti majd a legjobb slágereket. Lesznek a gyerekprogramok, szafari játszóház, cukorágyú, lézerharc, kézműves foglalkozások, arcfestés, valamint kísérő rendezvényként 9 órától 12 óráig véradás a Szarkakúriában. Tehát még egyszer, Nyársapáti Lecsó Fesztivál a Szarkakúria parkjában július 25-én. Nyáresti vigadalom lesz július 25-én szombaton este 6 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központ színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fellépnek Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelső Cigergő és Struhala József. A kísérő formáció Zsiga István zenekara, a partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület. Mindenkit szeretettel várnak!
0: Jó reggelt, Cegléd!

mindjárt folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédie kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban hazánk területén az időjárás illetően. Holnap kedden a napsütés gyakrabban zavarhatják felük, de számottevő csapadék nem valószínű. Egy zápor nyugaton, délnyugaton kialakulhat. Az ország legnagyobb részén élénk, erős lesz az északnyugati szél. Hajnalban általában 10 és 18 fok között alakul a hőmérséklet, de a hidegre érzékeny, derültebb helyeken 10 fok alá hűlhet a levegő. A legmelegebb órákban 24 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Szerdán mindenhol számíthatunk több órás napsütésre. A több-kevesebb felhőből érdemi csapadék ezen a napon sem várható, csupán elvétve alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. Sokfelé élénk, helyenként erős széllökések kísérhetik majd az északnyugati szelet. A friss reggelt követően délután 24-29 fokot mérhetünk. Csütörtökön többfelé erősen megnövekszik a felhőzet egy hideg front hatására, és elszórtan alakulnak ki záporok, zivatarok. Élénk, erős lesz az északnyugati szél. A csúcshőmérséklet 23-30 fok között alakul. A nyugati-északnyugati tájakon lesznek alacsonyabbak az értékek. Ceglédrádió.

0: Kedves hallgatók, azonnal megmutatom, mivel indul a mai reggeli műszak utolsó 60 perce. Hamarosan Taylor Swift énekel majd nekünk, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A Jó reggelt, Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
6: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
7: Indítsd be a nyarat a Ceglédi Hobbi Áruházban. Vásárolj júniusban 20 ezer forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi áruház. Cegléd, külső Jászberényi út 1.
8: A Pautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő- és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfár Józsefnél a 0620-253-6286-os telefonszámon.
3: Reklámot hallottak! Hírek a Ceglédi Rádióban!
9: Megszűnt Súlyog Tamás államfő megbízatása, Spanyolország nyerte a labdarúgó világbajnokságot. Folytatódik az enyhe idő zivatarokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Az alaptörvény 17. módosítása értelmében éjfélkor megszűnt Súlyog Tamás államfő megbízatása. A törvényhozásnak 30 napon belül kell új köztársasági elnököt választania. Addig ideiglenesen Forsthofer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el az államfői jogköröket. Az erről szóló előterjesztésről ma szavazhatnak a képviselők a parlamentben. Polgár Juditot kéri fel köztársasági elnöknek Magyar Péter. A kormányfő ma találkozik a sakktörténet legeredményesebb női játékosával, hogy egyeztessen vele arról, vállalná-e az államfői tisztséget az új alkotmány elfogadásáig. Magyar Péter úgy fogalmazott, az országnak olyan köztársasági elnökre van szüksége, akire minden magyar büszke lehet. A hallgatók érdekeit szolgálja a felsőoktatási intézményeket fenntartó, közérdekű vagyonkezelő alapítványok működésének átalakítása, jelentette ki az igazságügyi miniszter. Görög Márta közölte, a lépés helyreállítja az egyetemi autonómiát, valamint visszaadja és megerősíti az egyetemi szenátusok jogköreit. Idén nyáron több száz balatoni táborba várják a gyerekeket, közölte a Balatoni Turizmus Szövetség. A vakáció alatt elérhető tókörnyéki program kínálatára az 50 és 250 ezer forint közötti sávban változik, függően a tábor típusától, helyszínétől és az ellátás szintjétől. Az ott alvós étkezést is magában foglaló táborok általában heti 100-250 ezer forintba kerülnek, a napközis programok ennél jóval olcsóbbak. Az Egyesült Királyságban ma veszi át a miniszterelnöki tisztséget Andy Burnham, a kormányzó munkáspárt új vezetője, Keir Starmer-től. A leköszönő kormányfő előtte még formálisan bejelenti lemondását harmadik Károly királynak. Az uralkodó ezután bízza meg a volt manchesteri polgármestert az új brit kormány megalakításával. Spanyolország nyerte a labdarúgó világbajnokságot, miután a döntőben 1-0-ra legyőzte a címvédő argentinokat. A győztes találatot a csereként beálló Ferran Torres lőtte a 106. percben. A legjobb játékosnak járó aranylabdát a győztes válogatott kapitánya Rodri kapta. A szintén spanyol Unai Simon lett a legjobb kapus, míg Pau Cubarsi a legjobb fiatal játékos. A gólkirály címért aranycipőt a bronzmérkőzéseken duplázó francia Kylian Mbappé érdemelte ki.
3: Az időjárásról.
9: Ma a sok napsütés mellett csak a Dunántúlon lehetnek futó záporok, zivatarok. A szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Délután általában 26-31 fok, este 18-23 fok lesz.
3: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. Egyébként pedig a Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítás. A 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kellemes ébredezést a későn kelőknek és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Most folytatjuk dalokkal, hamarosan pedig szokás szerint egy beszélgetésre, mindjárt kiderül mi a téma. Tartsanak velünk!
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
1: Reklámot hallottak.
3: Kedves hallgatók, ahogy ígértem, már is egy beszélgetéssel folytatjuk itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, hogy mi a téma, az azonnal kiderül. A riporter Szatmári Gábor.
4: Kedves hallgatóink, ez itt tehát Egészségünkre című sorozatunk, immáron 16. része. Vendégem most is természetesen dr. Szabó Ivett itt a stúdióban. Szervusz Ivett, köszöntelek.
5: Köszöntelek én is, és a kedves hallgatókat is.
4: Na, most is aludni fogunk. Remélem, hogy önök nem fognak elaludni ezen a beszélgetésen, mert az alvás zavarokról fogunk beszélni.

0: továbbiakban is, ahogy ezt a múlt rész végén megígértük. Ugye akkor főleg okokról, meg tünetekről beszélgettünk, és megígértük, hogy most már inkább az alvászavarok kezelésével foglalkozunk. Mit tehetünk mi magunk, és mit tehet esetleg az orvostudomány ezügyben, hogyha valakinek ez nem igazán jól sikerül. Tényleg az egy elég gyakori dolog ez manapság. Elég sok embertől hallom, hogy nem jól alszik.
1: Igen, és azért ez is egy rendkívül szubjektív dolog. Tehát, hogy ki hogy érzi azt, hogy eleget aludt, sokat aludt-e, jól aludt-e. Nagyon egyszerű egyébként saját magunkra, tehát egy próbálom az előző részt picit így összefoglalni, hogy hogyan tudjuk azt, hogy mi eleget alszunk, vagy nem alszunk eleget, számok ide, meg átlagok oda. Hogyha nekünk vannak a nappaljainkban ilyen kialvatlansági, fáradékonysági tüneteink, amik mással nem magyarázhatóak, akkor nagy valószínűséggel elégtelen az alvásunk, vagy mennyiségében, vagy minőségében.
0: Nem mindegy, persze, de azért, hogyha az ember úgy ébred föl, hogy olyan tetterősen, hogy na, hú, de jót aludtam, és akkor csapjunk bele ebbe a mai napba, akkor már valószínűleg jót aludt, nem?
1: Hát meg az egész napot nézve, tehát mondjuk érzi-e azt mondjuk a kora délutáni órákban, hogy ő nagyon elfáradt, és muszáj egy picit aludnia. Tehát a napközbeni alvás az mindig gyanús, egy kivétel van a siesta, a rövid idejű siesta, tehát az ebéd
0: ami
1: utáni.
0: Például ugye a mediterrán országokban szinte kötelező.
1: Igen, ez egy egészségesnek tartott cselekvés és forma, de ez is egy ilyen 15-20 perc. Ha ezen felül van, és egy alvás igényről beszélünk, mondjuk egy délután egy másfél-két órás alvásra van valakinek szüksége, akkor ott biztos, hogy valami egyensúly elcsúszásról van szó. Tehát alapvetően úgy tudjuk magunkat ellenőrizni, hogy így napközben az esetek többségében kipihentnek érezzük magunkat, vagy fáradékonynak, álmosnak, kialvatlannak. Nem kell feltétlen mindig tetterősnek lenni, de hogy egy kiegyensúlyozott állapotot élünk-e meg, vagy pedig azt, hogy hú, de nagyot tudnék most aludni, ha lenne rá lehetőségem, már megint milyen fáradt vagyok. Jaj, tehát hogyha mindig e körül forognak a gondolataink, vagy a környezetünk jegyzi meg, hogy már megint milyen fáradtnak tűnsz, vagy mennyire kialvatlannak tűnsz, megjegyeznek erről, esetleg egy beszélgetés indul, akkor ezek már azért figyelmeztető jelek.
0: Jó, mondjuk könnyebb helyzetben vannak azok, akik reggel 8-tól délután 4-ig dolgoznak, tehát van egy eleve ezáltal meghatározott napi bioritmusuk, ugye, és aztán, hát vannak olyanok, akik például három műszakban, a gyárakban.
1: Ez egy külön történet, igen, és tudományosan is külön történet, tehát hogyha valaki műszakozik, vagy felborul az a fajta cirkadián ritmusa, ami normál esetben nekünk napkeltétől napnyugtáig tartana, de azt gondolom, ha ebbe megyünk bele, azért ez a napkeltétől napnyugtáig történet, ez már eleve kitolódott.
0: Jó,
1: tehát
0: hát
1: valamilyen
0: persze.
1: Szinten mindenki. Belemehetünk ebbe a műszakos dologba, tehát hogy akik műszakoznak, éjszakai műszakban van, három műszakban van, de annyira speciális az ő esetük, és annyira speciális javaslatok vannak ide, hogy én azt javaslom, hogy inkább az általánosságról beszéljünk most.
0: Jó, hát akik tehát normál munkarendben dolgoznak, teszem azt, akkor hogyan érhetik el azt ők, hogy szép legyen az éjszakájuk, és tényleg nyugodtan tudjanak aludni. Pedzegettük ezt már egy jó pár résszel ezelőtt is, hogy ilyen kis esti kis szeánszok, szertartások akár ebben tudnak segíteni.
1: Először is kezdjük el magunkat figyelni, hogy így, hogy néz ki a napunk, a napi rendünk. Mindenképpen segít akár az emlékezésben, akár az objektívnek maradásban, hogy ilyen magyartalanul fogalmazzak, hogy naplózzuk a szokásainkat, az esti rituálénkat.
0: Konkrétan írjuk,
1: konkrétan azt, akár a napi rendünket, ezek ugye összefüggő rendszerek, hogy néz ki egy napunk, és konkrétan így az alvásunkkal kapcsolatosan naplózási technikát használhatunk, hogy mikor szoktunk lefeküdni, mennyi idő kell az elalváshoz, milyen gyakran ébredünk, ha megébredünk, mennyire könnyen alszunk vissza, mikor kelünk, általában magunktól ébredünk, vagy órára ébredünk, van-e, ami megzavar minket, tehát nekünk mi kell a nyugtató alváshoz, vagy például mi történik akkor, amikor nem tudunk aludni, akkor mit csinálunk? Elkezdünk ezen rágódni, idegeskedni, pörgetni magunkat, nézzük az órát, figyeljük az órát. Milyen állapotban fekszünk le, mi már így fáradtan fekszünk le, vagy lefekszünk azért, mert itt az ideje, és egyébként még nem vagyunk eléggé fáradtak, mert ebben az esetben lehet, hogy a mi bioritmusunk, a mi cirkadián ritmusunk, az még nem tartott, ahol az elalvásunknak kéne lennie, és ebben az esetben máshogy állunk hozzá. azt is érdemes naplóznunk és megfigyelnünk, hogy ha mondjuk másnap kialvatlanok vagyunk, és mondjuk beszéljünk erről, mert akkor beszélünk alvászavarról, vagy kialvatlanságról, ha ennek tünetei vannak,
0: igen,
1: és ez nekünk problémát okoz, hogy ez milyen problémát okoz. Kell-e nekünk kompenzálni? Például kell-e kávét innunk, vagy
0: igen,
1: kell-e gyakran kimenni friss levegőre, egy kicsit átmozgatni magunkat, vagy a koncentrációnk javítása érdekében, vagy dohányzunk-e mondjuk, tehát hogy használunk-e olyan szereket, nikotint, koffeint, stb., ami élénkségünket szolgálja. És ez már egy pótcselekvés, ez már egy kompenzálás, és ez is meghatároz, ez is egy ilyen figyelemfelkeltő jel, mert ugye ez egy ördögi kör tud nekünk kialakítani. Mert nagy eséllyel ezek a dolgok estére kumulálódnak, tehát felhalmozódnak, és csökkenteni, gátolni fogják az elalvásunkat.
0: Igen.
1: Tehát első lépésben nézzük meg és naplózzuk, hogy hogy néz ki a napirendünk, milyen élénkítő mechanizmusokat vagy szereket használunk, és hogy néz ki az elalvásunk meg az alvásunk. Nagyon fontos, hogyha ezt mondjuk már összegyűjtöttük, és nagyjából van egy képünk magunkról, azért első lépésben lehet akár a házi orvosunkkal is konzultálni, hogy esetleg szedünk-e valami olyan gyógyszert, ami befolyásolja a mi alvásunkat. Tehát azért nyilván próbálják ezeket a gyógyszereket kerülni, de mégis lehet, hogy akár egyéni variánsként megjelenik egy olyan fokozott aluszékonyság, vagy álmatlanság is, és lehet ez egy gyógyszer mellékhatás, vagy interakció is, tehát fontos, hogy ilyen szemmel is megnézzük. Vagy például egy orvosban, a házi orvosunkban fölmerül-e az, hogy itt mondjuk valami egészségügyi alapbetegség miatt van nekünk alvászavarunk vagy kialvatlanságunk, például ez a horkolás, amit ugye
0: arról
1: említettünk már.
0: Igen, igen.
1: Tehát ezek nagyon fontos dolgok, még mielőtt azt gondolnánk, hogy rossz szokás, vagy a túl sok stressz okozza ezt a dolgot. Tehát először mindenképpen érdemes, mert nagyon sok választ tudunk kapni ezzel kapcsolatosan.
0: Na, ezek az esti kis szertartások,
1: igen,
0: tehát hogy legyen egy ritmusa ennek is, hogy na, általában, jó, nem muszáj percre pontosan betartani nyilván, de nagyjából ekkor meg ekkor bújjunk ágyba, és akkor ezek után, hát én megvallom őszintén, én szeretek rejtvényt fejteni, és hát így napközben igazság szerint nem sok időm van rá, mert az adások előkészítése és lebonyolítása és elkészítése, stb. Ez elviszi az időt, ilyenkor nincs idő rejtvényt fejteni. Tehát, hogyha én este ágybabújás után még megfejtek egy vagy két keresztrejtvényt, tehát dolgoztatom az agyamat, ez káros lehet akár?
1: Attól függ. Tehát egyébként te kialszod magad, jól alszol, könnyen megy az elalvás, átalszod az éjszakát, mert akkor nem. Nyilván akkor kell foglalkozni, vagy akkor érdemes foglalkozni dolgokkal, ha valami okot keresünk, valami kóros folyamat hátterében. Az alvási szokásaink, azok szokások, azok viselkedések. És nagyon sokszor tud ez káros lenni, tehát ebben az esetben érdemes egyébként megnézni, hogy lehet, hogy egy meghatározott időben fekszem le, de mondjuk mennyi idő múlva alszom el. Azért normálisnak mondott egy ilyen fél órás elalvási időszak. Nagyon fontos azért, és ezt szoktuk mondani, hogy a hálószobában az ágy, az két dologra való, a házas életre és az alvásra, tehát semmi másra, tehát ott már ne dolgozzunk, ott már az olvasás az egy határérték, lehetőleg ne. Vagy ha olvasunk, mert mondjuk elalvás előtt nekünk ez kedves, vagy kellemes, vagy ez a szokásunk, akkor például meleg fényeket használjunk. Ugye ez megint a melatonin termelésre való hatás miatt fontos, mert amikor az a célunk, hogy én figyeljek, élénk legyek, jól koncentráljak, akkor hideg fényeket használjunk munkához, tanuláshoz, olvasáshoz, bármihez. Ha éppen az, hogy így ne legyünk annyira élénkek, és nem kell az annyira az a nagy koncentráció, például egy alvás előtti olvasásnál, akkor ezek a sárgásabb meleg fények, mert ezek kevésbé fogják gátolni a melatonin termelést, és ezáltal így egy jobb, könnyebb elalváshoz fog segíteni.
0: Igen.
1: Tehát ez az elalvás előtti keresztrejtvényfej és vagy olvasás, az egyébként lehet egy tök jó szokás, ha nekem ezzel nincs problémám.
0: Volt már, hogy belealudtam.
1: Például, tehát mindig ez, hogy ez az, hogy káros vagy nem, ezt nem lehet egyértelműen kimondani. Ez például megint a múltkor is ugye beszéltük azt, hogy mikor együnk. Vagy hogy a túlságosan teleszem magam, vagy nagyon-nagyon éhes vagyok, az biztos nem segíti az elalvást. de vannak olyan emberek, akiknek például a reflux miatt, mondjuk így azt mondják, hogy hát ők 6 óra után nem esznek, mert olyan refluxuk igen. van, hogy nem tudnak elaludni. Hát ők 6 óra után akkor ne egyenek. De vannak, akiknél mondjuk így nincsen refluxos panasz, lehet, hogy azt mondják, hogy ők 7:30-8-kor így esznek egy kiadósat, ők ezzel teljesen jól vannak, és minden probléma nélkül elalszanak. Náluk akkor ez nem lesz probléma.
0: Igen.
1: A mozgásnak az időzítése is egy fontos dolog lehet.
0: Na, ez fontos,
1: nyilván
0: igen.
1: Nyilván mindenfajta testmozgás segíti a jobb alvást. Tehát ugye ez is egy életmódi pillér. És hogyha az egyiket fejlesztem, az egyikbe energiát teszek, az jó hatással lesz a másikra. Tehát hogyha én elkezdek mozogni, sportolni, edzeni, fizikailag aktívabb leszek, az egyértelműen jó hatással lesz az alvásomra, az alvásom minőségére. Nyilván itt fontos, hogy milyen időpontot válasszak. Tehát, hogyha én 9:30-kor fekszem le minden nap, akkor 9:30-től 9:30-ig már ne csináljak nagy aerob mozgást, mert az biztos, hogy olyan persze. hormonfelszabadulást fog okozni, ami gátolni fogja nekem. Tehát akkor ki fog tolódni az én alvási időpontom. Tehát korábbra érdemes akkor hozni. De egy nagyon fontos dolog, hogy mi milyen kronotípusúak vagyunk.
0: Na, ez mit jelent?
1: Hogy én egy pacsirta vagy egy bagoly típus vagyok.
0: Ja, igen.
1: És van ilyen. Tehát, hogy ez megint nem feltétlenül tudományosan bizonyítható és vizsgálható dolog, de megint csak a szokásunkhoz van köze, hogy azért mi jellemző rám, én inkább reggeli, korai órákban vagyok aktívabb, vagy nagyon nehezen kelek föl, igen. nehezen melegszem be, de este tök kreatív vagyok, tök sok mindent meg tudok csinálni, és relatíve egy esti aktív ember vagyok. Tehát tényleg ez a pacsirt, az
0: igen.
1: a bagoly alkat, igen.
0: igen.
1: Uh-huh. Van egy pici elcsúszás a két csoportnál, így a cirkadián ritmusban, de az is biztos, hogy ez egy viselkedés, ez egy cselekvés gyakorlatilag, és hogyha úgy kívánja az életünk, pacsirtákból lehetnek baglyok, és vissza.
0: Jé.
1: Nyilván nem két nap alatt,
0: persze.
1: de ahogy így fokozatosan átállunk, ebben van egy kis ilyen változékonyság, de mondjuk visszatérve a sportolásnak az ideális időpontjának a megválasztásához, ezt érdemes figyelembe venni. Vannak olyan emberek, akik nagyon szeretnek felkelni 3:45-kor, és 5-től 6-ig futni, úszni, bármit csinálni,
0: vannak,
1: elmenni,
0: bizony.
1: És hogy őket ez teljesen feltölti, és egész délelőtt munkahelyen vagy bárhol sziporkáznak. Vannak, akik azt mondják, hogy ők ezt el nem tudják képzelni, hogy ők reggel 6:30 kiszálljanak az ágyból, és bármi, a kötelező minimumon kívül bármi aktivitást végezzenek, viszont nagyon szívesen járnak mondjuk este 6-tól 7-ig aerob mozgásra, vagy bármilyen erőnléti edzésre.
0: Akár úszásra.
1: És hogy nekik igen. ettől még ugyanolyan jó lesz a ciklusuk, jó lesz a kialvásuk, tehát figyeljük meg azt, hogy mi melyik típusban tartozunk, próbáljuk meg ezt is, azt is, figyeljük meg azt, hogy ez hogyan hat a napunkra, figyeljük meg azt, hogy ez az alvásunkra hogyan fog uh-huh. hatni, és ebből vonjunk le saját magunknak konzekvenciát, ezt is naplózhatjuk, hozzátehetjük, aha. mert lehet, hogy mondjuk arra már annyira nem emlékszem, hogy múlt héten, amikor én 6:30-től 7-ig tornáztam valamit, akkor hogyan alakult, de hogyha több mindent kipróbálok, és utána lejegyzetelem magamnak, akkor már egy objektíven nem csak emlékezetből rá tudok nézni, és be tudom lőni magamnak, hogy akkor az én életemben ez lesz a jó.
0: Aha. Fú.
1: Esetleg még csak pár mondatot így az esti rituáléknál. Tehát, hogy nagyon fontos az, hogy akkor feküdjünk le, amikor fáradtnak érezzük magunkat.
0: Uh-huh.
1: Ne feltétlenül akkor, hogy 8:30-kor le kell feküdni, de én még tök aktív vagyok, akkor várjam meg, lehet, hogy az én cirkadián ritmusom nem tartott, hogy még uh-huh. így az elalváshoz készülnek. Tehát fontos, hogy érezzem egy picit meglassultnak és fáradtnak magamat. Tudok ezzel segíteni, úgy például, hogy már túl nagy fényáradatot, nyilván itt az őszi-téli tavaszi időszakban már nem használok, tehát tudatosan kevesebb fényt fogok használni, vagy tudatosan mondjuk a nappaliba, a szobákba sárgásabb fényt fogok használni, ez segíti nekem ezt a hangulatot, meg ezt a hormontermelést optimálisan
0: igen,
1: szabályozni. Nyilván a megfelelő szobahőmérséklet, ez egy nagyon fontos dolog. Alapvetően az jellemző, hogy többnyire túl melegben alszunk, normálisan azért egy ilyen 19-22 fokos hőmérsékletben ideális alvás, ez megint nagyon egyénileg változékony lehet. Nyilván tudjuk azt is, hogy hanghatások, monoton hanghatások engem segítenek, vagy gátolnak, ezzel tudok segíteni. És a meditáció és társai, ami esetleg így este segíthet, de ez nagyon kétélű fegyver, mert abban az esetben, hogyha én mondjuk egy túlaggódó karakter vagyok, és este lecsendesedik a világ, és én elkezdek azon gondolkodni, milyen feladat, mit nem csináltam, mit kellett volna, holnap mit kell, akkor én hiába próbálok meditálni, és próbálok arra koncentrálni, hogy elaludjak, ez gátolni fog engem ebben. Tehát itt is vannak még sok-sok technikák, amit ezzel tudok egyébként segíteni magamon, de az is egy jó megoldás, ha mondjuk napközben leteszem a meditációt, akár estére, az is lehet, ki kell tapasztalni, hogy melyik az, ami minket ebben segíteni fog.
0: Törekedni kell rá tényleg, hogy jól aludjunk, mert nagyon fontos, és hát ahogy az elején is mondtam, ha úgy ébredünk föl, hogy hú, de jót aludtam, és tetterős vagyok, és jöhetnek a feladatok szembe, én megoldom őket, akkor biztos jól csináltam. Ugye? Tehát ott minden eldől ébredéskor.
1: Nagyon fontos, tényleg talán még csak egy utolsó mondatig, hogy természetesen vannak erre gyógyszerek. Igen. Ami elalvást vagy átaltatást segítenek, de ez egy ördögi kör és nagyon rossz irányba visz. Tehát, hogyha addig eljutunk, ha egyszer-egyszer nagyon nagy szükségünk van rá, nem fog nagy bajt csinálni, de rendszeresen ne ezzel. Tehát ott biztos, hogy alvás minőséget, higiénét kell rendezni, hogyha én azt érzem, hogy én csak gyógyszerrel tudok elaludni. Tehát az egy komplex dolog, és ebben az esetben kérjünk segítséget.
0: Igen. No hát maradjunk most ennyiben. Nem tudom, hogy visszatérünk-e még erre a témára, de valószínűleg témát váltunk majd a következő részre, itt az Egészségünkre című sorozatban. Nagyon szépen köszönjük ezeket a jó tanácsokat dr. Szabó Ivettnek. Folytatjuk majd valahonnan, még nem tudjuk, jövő hétig kitaláljuk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
1: Én is köszönöm, és jó alvást, és jó egészséget kívánok mindenkinek. Szegléd Rádió.
2: Kedves hallgatók, a beszélgetés után a mikrofonnál újra Süveges András, illetve az este 6-ig tartsanak velem.

0: reggel Ceglédet, a Cegléd Rádióban, kedves hallgatók, most folytatjuk információkkal. Hamarosan pedig újra szólnak a Ceglédiek kedvenc dalai. Tartsanak velem!
1: Megszűnt Súlyog Tamás államfő megbízatása, Spanyolország nyerte a labdarúgó világbajnokságot. Folytatódik az enyhe idő zivatarokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Az alaptörvény 17. módosítása értelmében éjfélkor megszűnt Súlyog Tamás államfő megbízatása. A törvényhozásnak 30 napon belül kell új köztársasági elnököt választania. Addig ideiglenesen Forsthofer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el az államfői jogköröket. Az erről szóló előterjesztésről ma szavazhatnak a képviselők a parlamentben. Polgár Juditot kéri fel köztársasági elnöknek Magyar Péter. A kormányfő ma találkozik a sakktörténet legeredményesebb női játékosával, hogy egyeztessen vele arról, vállalná-e az államfői tisztséget az új alkotmány elfogadásáig. Magyar Péter úgy fogalmazott, az országnak olyan köztársasági elnökre van szüksége, akire minden magyar büszke lehet. A hallgatók érdekeit szolgálja a felsőoktatási intézményeket fenntartó, közérdekű vagyonkezelő alapítványok működésének átalakítása, jelentette ki az igazságügyi miniszter. Görög Márta közölte, a lépés helyreállítja az egyetemi autonómiát, valamint visszaadja és megerősíti az egyetemi szenátusok jogköreit. Idén nyáron több száz balatoni táborba várják a gyerekeket, közölte a Balatoni Turizmus Szövetség. A vakáció alatt elérhető tókörnyéki program kínálatára az 50 és 250 ezer forint közötti sávban változik, függően a tábor típusától, helyszínétől és az ellátás szintjétől. Az ott alvós étkezést is magában foglaló táborok általában heti 100-250 ezer forintba kerülnek, a napközis programok ennél jóval olcsóbbak. Az Egyesült Királyságban ma veszi át a miniszterelnöki tisztséget Andy Burnham, a kormányzó munkáspárt új vezetője, Keir Starmer-től. A leköszönő kormányfő előtte még formálisan bejelenti lemondását harmadik Károly királynak. Az uralkodó ezután bízza meg a volt manchesteri polgármestert az új brit kormány megalakításával. Spanyolország nyerte a labdarúgó világbajnokságot, miután a döntőben 1-0-ra legyőzte a címvédő argentinokat. A győztes találatot a csereként beálló Ferran Torres lőtte a 106. percben. A legjobb játékosnak járó aranylabdát a győztes válogatott kapitánya Rodri kapta. A szintén spanyol Unai Simon lett a legjobb kapus, míg Pau Cubarsí a legjobb fiatal játékos. A gólkirály címért aranycipőt a bronzmérkőzéseken duplázó francia Kylian Mbappé érdemelte ki.
2: Az időjárásról.
1: Ma a sok napsütés mellett csak a Dunántúlon lehetnek futó záporok, zivatarok. A szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Délután általában 26-31 fok, este 18-23 fok lesz.
2: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: ébredezést a nagyon-nagyon későn kellőknek, és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Folytatjuk reklámok után a New Level Empire és Dear Henny közösével, nem sokára pedig visszatérek, és programokat ajánlok, maradjanak velem.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
2: Reklámot hallottak.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió.
2: Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: 7. Tóparti és Abonyi Tarkabórjú főzőverseny, nyáresti koncertek július 25-én Abonyban a Mikestónál. A színpadi programok 19 órakor kezdődnek. Az est fellépői az Alföldi Olajbányász fúvós zenekar Szolnokról, Abonyi Fúvós Zenekari Egyesület, valamint a Szimfonik Harsona Együttes szintén Szolnokról. A látogatókat este étel-italárusok várják. A belépés díjtalan, tehát 7. Tóparti és Abonyi Tarkabórjú főzőverseny, nyáresti koncertek július 25-én Abonyban a Mikestónál. A programok, ahogy mondtam, este 7 órakor kezdődnek. Július 25-én újra lesz Lecsó Fesztivál Nyársapáton a Szarkakúria parkjában, ez már a 16. A rendezvényt megnyitja és a főzőversenyt elindítja Kis Miklós polgármester 10 órakor. Innentől indul a Lecsó Rádió Becker Bettivel. Többek közt lesznek majd interjúk a főzőcsapatokkal. A lecsók zsűrizése 13 és 14 óra között történik, utána értelemszerűen ebéd 13 és 14 óra között, majd 13 óra 30 perctől jó ebédhez szól a Nó Tanusikával. 14 órától sülve-főve Kató nénivel Ios József humoros gasztroműsora következik, majd 15 órától köszöntő Lecsó főző verseny eredményhirdetése. 16 órától a színpadon a Duende Tánciskola. 16 óra 30 perccel a Nyársapáti népdalkör lép fel. Aztán mulató zene jön Bunyós Pityuval 17 órától. 18 órától Pál Zoli retro metro partiját láthatják, hallhatják. 19 óra után pedig a színpadon az Irigy Honaj Mirigy. 20 órától 23 óráig pedig DJ Bero pörgeti majd a legjobb slágereket. Lesznek a gyerekprogramok, szafari játszóház, cukorágyú, lézerharc, kézműves foglalkozások, arcfestés, valamint kísérő rendezvényként 9 órától 12 óráig véradás a Szarkakúriában. Tehát még egyszer, Nyársapáti Lecsó Fesztivál a Szarkakúria parkjában július 25-én.
0: Cegléd Rádió.

0: Véget ért, kedves hallgatók, a jó reggel ceglét, indul a plusz-minusz kettő, mutatom, hogy mivel. David Guetta, Teddy Swims és Tom Sendai. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal, hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
4: Minden otthon egyedi, nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
5: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér. 10. Street Food Fesztivál Albertirsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fanticket.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albertirsán augusztus 5-től 8-ig.
6: Álmomban megjelent egy furcsa.
5: Két kivételes hang, két meghatározó művész egy színpadon. Musical és operettest Egyházi Gézával és Mahó Andreával augusztus 2-án vasárnap este 8 órától a Kultudvarban, a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. A csillagos ég alatt felcsendülnek a musical és operettirodalom legszebb dallamai, időtálló klasszikusok, romantikus duettek, szenvedélyes slágerek és vidám melódiák, amelyek garantáltan felejthetetlen élményt nyújtanak. Musical és operett a csillagos ég alatt, ahol a zene, az érzelmek és a színház világa találkozik. Bővebb információ és jegyvásárlás ceglédikultúra.hu.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
7: Rendkívüli ülés tart az országgyűlés, többfelé okozott károkat a viharos szél. Marad az enyhe idő záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. A közösségi közlekedés versenyképességének javításáról, a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról, a járványügyi készültségről, valamint az agrárkamaráról szóló törvény módosításáról is tárgyalnak a képviselők az országgyűlés ma kezdődő kétnapos rendkívüli ülésén. A jelenlévők arról is döntenek, hogy melyik alelnök veheti át ideiglenesen a házelnök feladatait, amíg Forsthofer Ágnes az államfői jogköröket gyakorolja a Súlyog Tamás távozása miatt. A délután 1 órakor kezdődő ülésen Magyar Péter miniszterelnök is felszólal. Több mint 100 000-en töltötték ki 3 nap alatt a kormány közlekedésbiztonsági kérdőívét, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid szerint a jelentős érdeklődés azt mutatja, a téma sok embert foglalkoztat. A kérdőívben egyebek mellett az illegális utcai versenyzésről, a kirívó gyorshajtás szigorú büntetéséről, az átlagsebességmérés bevezetéséről és az elektromos rollerek szabályozásáról kérik ki az emberek véleményét. Emlékművet avattak Oszlóban a 15 évvel ezelőtt történt szélsőjobboldali merényletek áldozatainak. 2011. július 22-én 69 embert, többségében fiatalokat gyilkolt meg politikai és vallási okokból Anders Breivik, a baloldali munkáspárt ifjúsági táborában. Előzőleg Oszló kormányzati negyedében autóba rejtett pokolgépet hozott működésbe. A robbanásban 8-an haltak meg. A tömeggyilkosra a Norvégiában adható 21 éves maximális büntetést szabták ki. Már több mint 160 000-en végezték el a világ első tájfunokat szimuláló központjának képzéseit. A kelet-kínai tartományban található létesítményben képesek akár 165 kilométeres széllökéseket és özönvízszerű esőt is szimulálni, hogy felkészítsék a résztvevőket a szélsőséges helyzetekre. A következő években további 5 központot terveznek építeni, amelyekben már földrengésre és tűzvészre is lesz szimulációs gyakorlat. Itthon többfelé okozott károkat tegnap a viharos széllel érkező hidegfront. A Balaton déli partjáról, Somogy, Komárom-Esztergom és Pest vármegyéből, valamint a fővárosból érkeztek bejelentések. A legtöbben útra, épületre dőlt fák, leszakadt ágak, letépett vezetékek miatt kértek segítséget.
2: Az időjárásról.
7: A sok napsütés mellett csak a Nyugat-Dunántúlon lehetnek ma futózáporok, zivatarok, a szél megélénkül, néhol megerősödik. Délután általában 26-31 fok, este 18-23 fok valószínű. A Balaton 25, a Velencei tó 22, a Tisza tó 27 fokos.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Programot keresel a hétvégére, ahol a gyerekek is jól érzik magukat, és te is kikapcsolódhatsz. Július 25-én a Ceglédi Hobbi Áruházban a kicsiket ugráló vár, kézműves programok, íjászat és arcfestés várja. Te pedig ez alatt mindent megtanulhatsz az ökogazdálkodásról, talajvédelemről és növényvédelemről Simon Emese kertészmérnöktől. Ráadásul minden törzsvásárlónknak 18% extra kedvezményt adunk, és egy értékes fődíjat is kisorsolunk. Kézműves árusaink vásári hangulattal várnak titeket, valamint finom ételek és italok is kaphatóak lesznek. Gazdálkodj ökosan július 25-én Cegléden, a külső Jászberényi út 1-ben. Várunk titeket ingyenes kertészeti rendezvényünkön.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
6: Két idegen, két teljesen külön világ. Egy férfi, egy nő és egy lakás. Mi történik, ha egy szabálykövető, visszahúzódó értelmiségi férfi és egy szókimondó temperamentumos nő kénytelen, kelletlen, egy fedél alá kerül? Természetesen semmi sem úgy alakul, ahogyan eltervezik. Maurice Herbert, valami bacillus című egyfelvonásos vígjátéka a KMK amatőr színjátszókörének előadásában. Augusztus 8-án este 8 órától a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. A színpadon Becker Bernadett és Rozovlyan László. A csoport vezetője Osgyáni Mihály. Sziporkázó párbeszédek, ellenállhatatlan humor és megható mélyen emberi pillanatok két ember váratlan találkozásának történetében. Valami bacillus a Kultudvarban. Részletek és jegyvásárlás ceglidikultúra.hu. A nyári esték legjobb történetei a szabad ég alatt születnek. Újra megnyitja kapuit a Kultudvar szabadtéri mozi Cegléden, a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. Július 22-én a Michael, augusztus 5-én a Kaszkadőr, augusztus 12-én a Mamma Mia, augusztus 19-én a Csupasz Pisztoly, augusztus 26-án pedig az Így neveld a sárkányodat kerül vászonra. Ráadásként augusztus 20-án ingyenes ünnepi vetítés, István a király. Kultudvar 2026. Mozizza csillagok alatt. Részletek és jegyvásárlás ceglédikultúra.hu.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2 itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Kedves hallgatók, Batyus buli lesz július 24-én pénteken 19 órától 24 óráig Csemőben, a Tájházban. A zenét a Hangulat Együttes szolgáltatja. Étel, ital, a saját igény szerint Batyuban. Belépődé nincs, mindenkit szeretettel várnak. A szervező Csemő Község Önkormányzata. Tehát még egyszer, Batyus buli lesz Csemőben július 24-én pénteken 19 órától 24 óráig a Tájházban. 7. tóparti és abonyi tarkabórjú főzőverseny, nyáresti koncertek július 25-én Abonyban a Mikestónál. A színpadi programok 19 órakor kezdődnek. Az est fellépői az Alföldi Olajbányász fúvós zenekar Szolnokról, Abonyi Fúvós Zenekari Egyesület, valamint a Szimfonik Harsona Együttes szintén Szolnokról. A látogatókat este étel-italárusok várják. A belépés díjtalan, tehát 7. tóparti és abonyi tarkabórjú főző verseny, nyáresti koncertek, július 25-én Abonyban a Mikestónál. A programok, ahogy mondtam, este 7 órakor kezdődnek. Július 25-én újra lesz Lecsó Fesztivál Nyársapáton a Szarkakúria parkjában, ez már a 16. A rendezvényt megnyitja és a főzőversenyt elindítja Kis Miklós polgármester 10 órakor. Innentől indul a Lecsó Rádió Becker Bettivel. Többek közt lesznek majd interjúk a főzőcsapatokkal. A lecsók zsűrizése 13 és 14 óra között történik, utána értelemszerűen ebéd 13 és 14 óra között, majd 13 óra 30 perctől jó ebédhez szól a Nó Tanusikával. 14 órától sülve-főve Kató nénivel Ios József humoros gasztroműsora következik, majd 15 órától köszöntő lecsófőző verseny eredményhirdetése. 16 órától a színpadon a Duende Tánciskola. 16 óra 30 perccel a Nyársapáti népdalkör lép fel. Aztán mulató zene jön Bunyós Pityuval 17 órától. 18 órától Pál Zoli retro metro partiját láthatják, hallhatják. 19 óra után pedig a színpadon az Irigy Hónaj Mirigy. 20 órától 23 óráig pedig DJ Bero pörgeti majd a legjobb slágereket. Lesznek a gyerekprogramok, szafari játszóház, cukorágyú, lézerharc, kézműves foglalkozások, arcfestés, valamint kísérő rendezvényként 9 órától 12 óráig véradás a Szarkakúriában. Tehát még egyszer, Nyársapáti Lecsó Fesztivál a Szarkakúria parkjában július 25-én. Nyáresti vigadalom lesz július 25-én szombaton este 6 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központ színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fellépnek Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelső Cigergő és Struhala József. A kísérő formáció Zsiga István zenekara, a partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület. Mindenkit szeretettel várnak.
0: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal mindenhol közös ismerős.

0: adásban itt a 92-től már is foglalkozunk a labdarúgó világbajnokság érdekességeivel, függetlenül attól, hogy már véget ért sajnos. Spanyolország gyötrelmes meccset összességében nagyon nagy fölényben játszva verte meg 1-0-ra Argentinát az idei foci VB döntőjében. Ezzel 2010 után ismét világbajnok lett. A spanyol játékosok nyilván a féktelen ünnepléssel foglalkoznak majd, de vannak köztük páran, akiknek az is eszükbe juthat, hogy milyen ígéreteket tettek arra az esetre, ha összejön nekik a végső győzelem. Többen egy Luis de la Fuente-t ábrázoló tetoválást vállaltak be előzetesen, de hajfestés, sőt, kopaszra borott vállás is felmerült. A legvadabb ígéret egyértelműen Cucurellától jött, aki a Coop nevű rádióadónak nyilatkozta még a torna elején, hogyha nyernek, magára tetováltatja a szövetségi kapitány arcát. Azt is elmondta, hogy ha világbajnok lesz, másnap felhívja de la Fuente-t, hogy visszavonul a válogatottságtól, mert szerinte az EB és a VB megnyerés után már nincs hova foglalkozni a válogatottsággal. Cucurella tetoválós ötletéhez Alex Baena és Borja Iglesias is csatlakoztak. Hát kíváncsi vagyok, hogy mi lesz belőle. Nehezen viselte a világbajnoki döntőben elszenvedett vereséget és a spanyolok ezt követő ünneplését, és nem sokkal a lefújás után verekedésbe keveredett az argentinok középpályása Paredes. A lefújás után több kisebb lökdösődés is kialakult a felek között, ebből a legnagyobb az volt, ami Paredes mellett robbant ki. A középpályás, aki csereként állt be a döntőben, utána pedig elég gyorsan sárga lapot is kapott, a lefújás után több piros lapra valót is összehozott. Elképzelhető, hogy a spanyol García mondott neki valamit, amire hevesen reagált, de azt aligha tudja megindokolni, miért kellett a spanyolok játékosát torkon ragadni. Őket még sikerült szétválasztani, de hirtelen megjelent ott egy másik spanyol Gabi is, őt pedig egy judo mozdulattal tette le a földre Paredes. A Guardian beszámolója szerint piros lapot is kapott az akcióért, és akár további eltiltásra is számíthat.
1: Szegli.

0: is folytatjuk, kedves hallgatók, a labdarúgó VB érdekességeivel. Nem mindig tetszett az embereknek. A világbajnokság után elemeznünk kell majd a tapasztalatokat, de számomra nem úgy tűnt, hogy ezek megváltoztatták volna a torna végkimenetelét. Bizonyos mérkőzéseken viszont valóban szükség volt rájuk, mondta a FIFA technikai bizottságát vezető Arsène Wenger a 2026-os világbajnokság lezárása előtt még. A minden félidő közepére kötelező jelleggel bevezetett időjárástól, hőmérséklettől és minden más körülménytől független 3 perces leállást jelentő ivószünet a FIFA egyik nagy újítása volt a VB-re. Ezek viszont lényegében negyedekre törték a mérkőzéseket, sok gól pedig pont az újraindulás után született, mert egy-egy csapat nehezebben vette fel újra a ritmust. Bielsa, az uruguayi csapat szövetségi kapitánya hevesen támadta is az újítást, ami nem aratott osztatlan sikert, bár a FIFA elnöke Infantino természetesen bevédte a leállásokat. Wenger arról is beszélt, hogy főleg a fedett stadionokban nem volt nagy értelmük a szüneteknek, de a torna előtt úgy döntöttek, hogy nem tesznek különbséget a mérkőzések között, így mindenhol lesz leállás. Még nem jutottunk végleges következtetésre, de ígérem, hogy tájékoztatni fogunk róla, mondta hozzátéve, hogy adatalapú elemzést végeznek majd, hogy megtudják pontosan, milyen hatása volt a hidratációs szünetnek a játékra. A sajtótájékoztatón Arsène Wenger a VB logisztikájáról is kapott kérdést. Elmondta, hogy természetesen össze sem lehet hasonlítani a katari VB rendezést az amerikaival ilyen téren. Katarban sokkal kisebbek voltak a távolságok, ezért minden este ugyanabban az ágyban aludt mindenki az ő csapatából is. Amerikában viszont nem így volt. A sok utazásnak ugyanakkor szerinte nem volt hatása a mérkőzések minőségére, jó meccseket látott. És ezt bizonyítja az is, hogy a két döntőbe jutott csapat, Spanyolország és Argentína is jól teljesített a sok utazás ellenére. Folytatjuk mindjárt még VB hírrel itt a Cegléd Rádióban, maradjanak velem!
1: Cegléd Rádió!

0: Kedves hallgatók, újra jön egy érdekesség a VB-vel kapcsolatban. A FIFA 15 milliárd dolláros bevételt jelenthet be a 2026-os világbajnokságra, írja a Guardian. Ezzel a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség jelentősen túlszárnyalta az előre meghatározott célokat. Eredetileg ugyanis 11 milliárd dolláros bevétellel számoltak. A rekordbevételről Gianni Infantino FIFA elnök már tájékoztatta is a tagszervezeteket. A Guardian forrásai szerint a nem várt ugrást szállás és jegyértékesítés megugrásai dobták meg. A jegyeknél kifejezetten a másodlagos piacon rendkívül magas áron keringő jegyekből folyt be sok pénz a kasszába. A FIFA ugyanis a másodlagos piacon a jegyet megvevő és a jegy eladó féltől is 15%-ot szed be pluszban, vagy szedett be. Azon felül, hogy az eredetileg megvett jegyért fizetett összeg is nála landolt. A 15 milliárd dolláros bevétel, amiből a FIFA 211 tagszervezete is részesül, megerősítheti a szövetséget 2016 óta vezető Gianni Infantino pozícióját, különösen a 2027 márciusában esedékes új elnökválasztás előtt. Pedig a VB közben érzékelhető volt némi mozgolódás Infantinoval szemben, különösen azután, hogy a FIFA törölte a házigazda amerikai válogatott csatára Balogun eltiltását Donald Trump amerikai elnök közbenjárása után. Az elégedetlenkedés viszont gyorsan elhalt. A Guardian ugyanis úgy tudja, hogy a torna közben Infantino több mint 200 tagszervezettől kapott támogatást az újraindulásához. A minden várakozás felülmúló bevétel az Egyesült Államok új rendezési esélyeit is növeli. A következő VB, aminek még nincs házigazdája, a 2038-as torna, Donald Trump amerikai elnök pedig pénteken már jelezte, és országa szívesen lenne újra a világbajnokság házigazdája, főleg úgy, hogy legközelebb Mexikót és Kanadát kihagynák a buliból. Emellett az Egyesült Államok és a FIFA már tárgyalt arról, hogy 2025 után 2029-ben újra az USA-ban rendezzék meg a klub világbajnokságot. Hát kíváncsi leszek, hogy mi lesz majd ebből. Gondolom, sokan vannak így ezzel, akik szeretik a labdarúgást. No, kérem szépen, már is folytatjuk dallal itt a Cegléd Rádióban.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk, Topáron,

0: Budaházépítő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél kettőig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2. Itt a Cegléd Rádióban.

Köszöntjük kedves hallgatókat, a Ceglédie kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban hazánk területén az időjárás illetően. Holnap kedden a napsütés gyakrabban zavarhatják felük, de számottevő csapadék nem valószínű. Egyes zápor nyugaton, délnyugaton kialakulhat. Az ország legnagyobb részén élénk, erős lesz az északnyugati szél. Hajnalban általában 10 és 18 fok között alakul a hőmérséklet, de a hidegre érzékeny, derültebb helyeken 10 fok alá hűlhet a levegő. A legmelegebb órákban 24 és 30 fok között értékeket mutathatnak a hőmérők. Szerdán mindenhol számíthatunk több órás napsütésre. A több-kevesebb felhőből érdemi csapadék ezen a napon sem várható, csupán elvétve alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. Sokfelé élénk, helyenként erős széllökések kísérhetik majd az északnyugati szelet. A friss reggelt követően délután 24-29 fokot mérhetünk. Csütörtökön többfelé erősen megnövekszik a felhőzet egy hideg front hatására, és elszórtan alakulnak ki záporok, zivatarok. Élénk, erős lesz az északnyugati szél. A csúcshőmérséklet 23-30 fok között alakul, a nyugati északnyugati tájakon lesznek alacsonyabbak az értékek. Ceglédrádió. 92.

0: maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL Kód bejáratával szemben. Telefon 310-025.
4: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20-519-5262. Új év, új vasudvar érkezett Cegléd-re. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620-233-4170.
5: Nyaraljon ott, ahol élmény a pihenés. A Tiszakécskei Barack Termál Resortban egész nyáron animációs programok, látványos esti sók, díjmentesen használható csúszdapark, valamint sztárfellépők várják. Többek között Belánó, Nótár Méri, az Irigy Hónaj Mirigy és a Hip Hop Boys gondoskodnak a felejthetetlen hangulatról. Minden szerdán és szombaton bűvészek, légtornászok és tűzsonglőrök kápráztatják el a közönséget. Találkozzunk Tiszakécskén a Barack Termál Resortban. Barack.hu.
6: Álmomban megjelent egy furcsa álom.
4: Két kivételes hang, két meghatározó művész egy színpadon. Musical és operettest Egyházi Gézával és Mahó Andreával augusztus 2-án vasárnap este 8 órától a Kultudvarban, a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. A csillagos ég alatt felcsendülnek a musical és operettirodalom legszebb dallamai, időtálló klasszikusok, romantikus duettek, szenvedélyes slágerek és vidám melódiák, amelyek garantáltan felejthetetlen élményt nyújtanak. Musical és operett a csillagos ég alatt, ahol a zene, az érzelmek és a színház világa találkozik. Bővebb információ és jegyvásárlás ceglidikultúra.hu.
3: A Kossuth étterem napi ajánlatai.
4: Zöld bableves. A menü Budapest sertésszelet bulgurral, B menü tejszínes gombás csirkecsíkok tésztával. Előfizetve a menü ára 1700 forint.
3: Elfogadunk Erzsébet utalványt, szépkártyát, étkezési utalványt. Ételkihordás naponta 13 óráig.
4: Ebédjét a futárnál is fizetheti szépkártyával vagy bankkártyával.
3: Állandó kínálatunkról is érdeklődjön a 310-990-es telefonszámon. Kossuth étterem, Rákóczi út 1.
4: Kisebb-nagyobb rendezvények, esküvők megrendezésével kapcsolatban is keressen minket telefonon, vagy az info@kossuth-hotel.hu e-mail címen.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
7: Folytatódnak az országgyűlés rendkívüli ülései, sokan kitöltötték a közlekedés biztonsági kérdőívet. Marad a napos meleg idő eső nélkül. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. A miniszterelnök beszédével kezdődik ma délután 1 órakor az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülése. A napi rend előtti felszólalások után a képviselők kijelölik a házelnök helyettesét, valamint tárgyalnak a többi között a közösségi közlekedés versenyképességének javításáról, a veszélyhelyzet megszüntetésével összefüggő átmeneti szabályokról és az agrárkamaráról szóló törvény módosításáról. A kormány szerint több korrupciós ügyben akadályozta a felelősségre vonást az Alkotmánybíróság leköszönő elnöke, korábbi legfőbb ügyész. Az alaptörvény 17. módosításával, benne az alkotmánybírák 70 éves korhatárával, ugyanakkor megszűnt Polt Péter védettsége, így el kell számolni a legfőbb ügyészként végzett munkájával a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal előtt. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter tegnapi bejegyzésére Polt Péter úgy reagált: az ártatlanság vélelme mindenkit megillető alapjog, nem politikai szívesség. több mint 100 000-en töltötték ki 3 nap alatt a kormány közlekedés biztonsági kérdőívét, tájékoztatott Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A kérdőívben egyebek mellett az illegális utcai versenyzésről, a kirívó gyorshajtás szigorúbb büntetéséről, az átlagsebességmérés bevezetéséről és az elektromos rollerek szabályozásáról kéri ki az emberek véleményét. 2 hét múlva lejárnak a régi könyv alakú személyi igazolványok. A belügyminisztérium arra kérte a családokat, ellenőrizzék idős rokonaik igazolványát. Ha még ilyet használnak, a csere 70 év felett ingyenes. A kormányablakok soron kívül fogadják az érintetteket, a mozgáskorlátozottakhoz házhoz mennek. Több mint 1000 doboz potencia növelőt és hormoninjekciót találtak egy lakókocsiban a pénzügyőrök. A bolgár járművet az M5-ös autópályán ellenőrizték. A készítményeket megfelelő okmányokkal, speciális bizonylattal elkülönítve és hűtve kellett volna szállítani. Így felvetődött a gyanú, hogy azok hamisítványok. Eljárás indult ez ügyben. Vonatpótlóbusz közlekedik mától augusztus végéig Vámosgyörg és Gyöngyös között a vasúti pálya felújítása miatt. A MÁV buszok menetideje eltér a vonatokétól, ezért az utasok a szokotthoz képest majdnem fél órával később érkeznek Gyöngyösre.
2: Az időjárásról.
7: A sok napsütés mellett csak a Nyugat-Dunántúlon lehetnek ma futózáporok, zivatarok. A szél megélénkül néhol megerősödik. Délután általában 26-31 fok, este 18-23 fok lesz. A Balaton 25, a Velencei tó 22, a Tisza tó 27 fokos.
2: Közlekedési információk.
8: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. Egyébként pedig a Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítás. A 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerő.

0: belét senki sem lát, de nem kell tovább félned, már senki sem.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Első kézből Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A Gyógyír gyógyszertár az a Rákóczi út 7 szám alatt találják. A patika telefonszáma az az 53-as körzettel ellátva, a 319-200-as. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vehetik igénybe. Tehát ma az ügyeletes patika Gyógyír gyógyszertár a Rákóczi út 7 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
5: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
6: Úgy érzed, tudod, milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Érsa első kézműves baráti borászata, a Pinó Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám. Ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Stand-up-est Török Ádámmal, a Duma Színház tagjával július 11-én szombaton 18.30-tól. A jegy ára 8000 forint, mely tartalmaz egy pohár bort vagy alkoholmentes italt is. De jó lesz, ha jó erősen fogod a poharad, mert ez fergeteges lesz. Az előadás előtt és után pedig lehetőségetek lesz az új boraink kóstolására is. A részvétel előzetes jegyvásárláshoz kötött. További információk Facebook oldalunkon. Pinó Pince, Albert Irsa, Kakasi dűlő 3.
5: Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig, ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon vagy Ceglédi márka kereskedésünkben.
7: KGM. Made in Korea.
8: Gyere, bodri kutyám, szedd a sátorfádat.
5: A legszebb magyar nóták és fülbemászó operett dallamok egyetlen felejthetetlen estén. Nyáresti vigadalom július 25-én szombaton este 6 órától a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Színpadon Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelsőci Gergő és Struhala József működnek közre. Az élő zenei kíséretről Zsiga István és zenekara gondoskodik. A rendezvény ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Nyáresti vigadalom, szívhez szóló dallamok, közös emlékek és egy este, amely garantáltan jó kedvre hangol. Részletek ceglédikultúra.hu.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Kedves hallgatók, Batyus buli lesz július 24-én pénteken 19 órától 24 óráig Csemőben, a Tájházban. A zenét a Hangulat Együttes szolgáltatja. Étel ital a saját igény szerint Batyuban. Belépődíj nincs, mindenkit szeretettel várnak. A szervező Csemő Község Önkormányzata. Tehát még egyszer, Batyus buli lesz Csemőben július 24-én pénteken 19 órától 24 óráig a Tájházban. 7. Tóparti és Abonyi Tarkabórjú főzőverseny, nyáresti koncertek július 25-én Abonyban, a Mikestónál. A színpadi programok 19 órakor kezdődnek. Az est fellépői az Alföldi Olajbányász fúvós zenekar Szolnokról, Abonyi Fúvós Zenekari Egyesület, valamint a Szimfonik Harsona Együttes, szintén Szolnokról. A látogatókat este étel-italárusok várják. A belépés díjtalan, tehát 7. Tóparti és Abonyi Tarkabórjú főzőverseny, nyáresti koncertek július 25-én Abonyban, a Mikestónál. A programok, hogy mondtam, este 7 órakor kezdődnek. Nyáresti vigadalom lesz július 25-én szombaton este 6 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központ színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fellépnek Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelső Cigergő és Struhala József. A kísérő formáció Zsiga István zenekara. A partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület. Mindenkit szeretettel várnak. Július 25-én újra lesz Lecsó Fesztivál Nyársapáton a Szarkakúria parkjában, ez már a 16. A rendezvényt megnyitja és a főzőversenyt elindítja Kis Miklós polgármester 10 órakor. Innentől indul a Lecsó Rádió Becker Bettivel. Többek közt lesznek majd interjúk a főzőcsapatokkal. A lecsók zsűrizése 13 és 14 óra között történik, utána értelemszerűen ebéd 13 és 14 óra között, majd 13 óra 30 perctől jó ebédhez szól a Tanusikával. 14 órától sülve főve Kató nénivel Ios József humoros gasztroműsora következik, majd 15 órától köszöntő Lecsó főző verseny eredmény hirdetése. 16 órától a színpadon a Duende Tánciskola. 16 óra 30 perccel a nyársapáti népdalkör lép fel. Aztán mulató zene jön Bunyós Pityuval 17 órától. 18 órától Pál Zoli retro metro partiját láthatják, hallhatják. 19 óra után pedig a színpadon az Irigy Honaj Mirigy. 20 órától 23 óráig pedig DJ Bero pörgeti majd a legjobb slágereket. Lesznek a gyerekprogramok, szafari játszóház, cukorágyú, lézerharc, kézműves foglalkozások, arcfestés, valamint kísérő rendezvényként 9 órától 12 óráig véradás a Szarkakúriában. Tehát még egyszer, Nyársapáti Lecsó Fesztivál a Szarkakúria parkjában július 25-én.

0: már is folytatjuk itt a 92-t, ön a Cegléd Rádióban a napi horoszkóppal. Lépj át a saját ösvényedre. Ez a mai nap vezér gondolata, mondata, mottója, hogy miért? Nem sokára kiderül. Kos, ma türelmetlenségvel terült rajtad, mivel egy elképzelésednél nem nagyon látszik a gyümölcse, és talán abban sem vagy biztos, hogy lesz-e egyáltalán eredménye annak, amit csinálsz. Légy úr rá ezen az érzésen, és ha semmiképpen se tegyél olyat, amivel esetleg veszélyezteted a dolgok pozitív kimenetelét. Hamarosan ugyanis nagyon meg fogsz lepődni. Bika, te általában, ha eldöntesz valamit, akkor azt minden körülmények között végre is hajtod, és nagyon nehezen lehet ettől eltántorítani. Ma azonban egy ügyben világossá válik, hogy az eredeti tervek már nem valósulhatnak meg, így kénytelen leszel új elgondolást fabrikálni. Ne aggódj, mert ez valószínűleg sokkal jobb lesz, mint az előző. Ikrek, ha úgy érzed, hogy a környezeted vagy egy bizonyos személy a környezetedben túlságosan is befolyásolni kíván, vagy rád telepszik, akkor sürgősen tegyél valamit ez ellen, amíg nem késő. Igyekezz első körben nagyobb távolságot tartani az illetőtől, és finoman jelezni, neked ez a helyzet nem felel meg. Azután, ha nem megy így, jöhet a világos beszéd. Rák. Ha majd ügyben, legszívesebben a saját utadat járnád, ahelyett, hogy másokat követnél, az nem a véletlen műve. Most ugyanis megerősödik benned a természetes igény, hogy valami egyedit alkos, különböz másoktól. Legyen az élet bármely terület az, ha ebbe belevágsz, valósítsd meg önmagad és mutasd meg, hogy hozzád senki sem fogható. Oroszlán, ma valaki megzavarhatja a nyugalmadat, vagy megpróbálhat rád erőltetni egy szituációt, vagy kicsikarna belőled egy döntést. Ne feledd azonban, hogy egyáltalán nem kell azt tenned, amit mások diktálnak. Egyszerűen hagyd figyelmen kívül az illetőt, és járd nyugodtan a magad útját. Szűz, ha úgy érzed, hogy a körülmények vagy egy konkrét személy befolyása gúzsba köt, és az életed nem minden területén érzed a kellő szabadságot, akkor ragadd meg a ma kínálkozó alkalmat, és old fel a békjót legalább részben. Távolodj el egy kis időre, ez neked is segít eldöntened, hogy mit is akarsz ettől a kapcsolattól valójában. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Cegléd Rádió.

Folytatjuk itt a 92-tön a Cegléd Rádióban a csillagok üzeneteivel. Mérleg, ma úgy érezheted, hogy az életed egy részében elavult mintákat követsz, melyeket talán mások hagytak rád. Szabadulj hát meg azoktól a sémáktól, melyek gúzsba kötnek. Válasz te más utat, mint amit mások gondoltak ki számodra. A szükséges belső energia ez most a rendelkezésedre áll. Skorpió, ma talán úgy érezheted, hogy körülötted minden és mindenki arra törekszik, hogy téged korlátozzon, húsba kössön. Rázd hát le magadról a békjókat és tegyél most valami szokatlan. Távolodj el azoktól, akik mindig meg akarják mondani neked, mi helyes és mi nem. Lépj a saját ösvényedre. Nyilas, ma elképzelhető, hogy feszültebben telik a napod az átlagosnál, és arra is komoly esély van, hogy ezt a környezeted is észre fogja venni. Különösen akkor lehet mindezzel gond, ha valaki úgy érzi, joga van meghatározni neked, mi a helyes és mi nem. Lehet, hogy az illető ma utoljára meri ezt tenni. Bak, ma ott bujkálhat benned a kis ördög, és hajlamos lehetsz olyasmit tenni, vagy mondani, amivel megleped, esetleg akár fel is bosszantod a környezetedet. Ne fogd vissza magadat, vedd fel azt a furcsa ruhadarabot, változtass meg a frizurádat, vagy egyszerűen csak tégy valami szokatlan. Most arra van szükséged, hogy legalább egy kicsit felrúgd a megszokott kereteket. Vízöntő. Könnyen lehet, hogy olyan helyzetben találod magadat, melyben meg szeretnéd változtatni a dolgok menetét, mivel az számodra nem felel meg. Vállald hát fel a véleményedet, és mutass alternatívát a környezetednek. Erős egyéniség vagy, aki ráadásul a különös mentális erővel rendelkezik, sok követőre fogsz találni. És végül halak, ma egy eredeti ötlet fogalmazódik meg benned, ráadásul erőd és bátorságod is lehet ahhoz, hogy belekezdj annak megvalósításába. Mindezek mellett ráadásul ma egy váratlan helyzetről is érkezhet támogatás, vagy segítség. Élj a lehetőséggel, és változtass! Mára ezt üzenték a csillagok. FM 90.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
4: Budaházzal épül a ház. Barkácsosztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
5: Ti hova mentek idén nyaralni?
6: Ahova csak akarunk.
5: Jó, de mégis melyik hotelbe?
6: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
5: Komolyan? És honnan szereztetek?
6: Itt Cegléden az Open Campers-től.
4: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
7: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak, női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26.000 forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
4: A Pautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő- és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfár Józsefnél a 0620 253 62 86-os telefonszámon.
8: Meg vagyok! Jég hideg a szívem.
4: Vannak dalok, amelyek egyetlen pillanat alatt visszarepítenek valahová. Egy nyári estébe, meleg fények közé, egy ismerős érzéshez. Megnyitja kapuit a Kultudvar nyáresti koncertsorozata. Július 24-én pénteken Imágó Mundi koncert a Kossuth Művelődési Központ B udvarában. A szegedi gyökerű zenekar a 2000-es évek poprock világát ötvözi napjaink modern hangzásaival. Zenéjük egyszerre ismerős, nosztalgikus és friss. Imágó Mundi a Kultudvarban, egy este, amelyből mindenki hazavisz egy érzést, egy emléket, egy pillanatot. Részletek és jegyvásárlás ceglédikultúra.hu. A koncert a Nemzeti Kulturális Alap hangfoglaló programjának támogatásával valósul meg.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2

mindjárt folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédie kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban hazánk területén az időjárás illetően. Holnap kedden a napsütés gyakrabban zavarhatják felük, de számottevő csapadék nem valószínű. Egyes zápor nyugaton, délnyugaton kialakulhat. Az ország legnagyobb részén élénk, erős lesz az északnyugati szél. Hajnalban általában 10 és 18 fok között alakul a hőmérséklet, de a hidegre érzékeny, derültebb helyeken 10 fok alá hűlhet a levegő. A legmelegebb órákban 24 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Szerdán mindenhol számíthatunk több órás napsütésre. A több-kevesebb felhőből érdemi csapadék ezen a napon sem várható, csupán elvétve alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. Sokfelé élénk, helyenként erős széllökések kísérhetik majd az északnyugati szelet. A friss reggelt követően délután 24-29 fokot mérhetünk. Csütörtökön többfelé erősen megnövekszik a felhőzet egy hideg front hatására, és elszórtan alakulnak ki záporok, zivatarok. Élénk, erős lesz az északnyugati szél. A csúcshőmérséklet 23-30 fok között alakul. A nyugati-északnyugati tájakon lesznek alacsonyabbak az értékek. FM 90.

0: Kedves hallgatók, a délelőttnek vége, a délután mindjárt indul, mutatom, hogy nálunk mivel. A hírek után azonnal Taylor Swift énekel majd nekünk, önök pedig továbbra is tartsanak velem.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 5262. Tizedik Street Food Fesztivál Albertirsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fantikit.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albertirsán augusztus 5-től 8-ig.
3: Nyaraljon ott, ahol élmény a pihenés. A tiszakécskei Barack Termál Resortban egész nyáron animációs programok, látványos esti sók, díjmentesen használható csúszdapark, valamint sztárfellépők várják. Többek között Belánó, Nótár Méri, az Irigy Hónaj Mirigy és a Hip Hop Boys gondoskodnak a felejthetetlen hangulatról. Minden szerdán és szombaton bűvészek, légtornászok és tűzsonglőrök kápráztatják el a közönséget. Találkozzunk Tiszakécskén a Barack Termál Resortban. Barack.hu.
4: Álmomban megjelent egy furcsa álom.
2: Két kivételes hang, két meghatározó művész egy színpadon. Musical és operettest Egyházi Gézával és Mahó Andreával augusztus 2-án vasárnap este 8 órától a Kultudvarban, a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. A csillagos ég alatt felcsendülnek a musical és operettirodalom legszebb dallamai, időtálló klasszikusok, romantikus duettek, szenvedélyes slágerek és vidám melódiák, amelyek garantáltan felejthetetlen élményt nyújtanak. Musical és operett a csillagos ég alatt, ahol a zene, az érzelmek és a színház világa találkozik. Bővebb információ és jegyvásárlás ceglédikultúra.hu.
5: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
6: Folytatódnak az országgyűlés rendkívüli ülései, sokan kitöltötték a közlekedés biztonsági kérdőívet. Marad a napos meleg idő eső nélkül. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. A miniszterelnök beszédével kezdődik ma délután 1 órakor az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülése. A napi rendelőtti felszólalások után a képviselők kijelölik a házelnök helyettesét, valamint tárgyalnak a többi között a közösségi közlekedés versenyképességének javításáról, a veszélyhelyzet megszüntetésével összefüggő átmeneti szabályokról és az agrárkamaráról szóló törvény módosításáról. A kormány szerint több korrupciós ügyben akadályozta a felelősségre vonást az Alkotmánybíróság leköszönő elnöke, korábbi legfőbb ügyész. Az alaptörvény 17. módosításával, benne az alkotmánybírák 70 éves korhatárával, ugyanakkor megszűnt Polt Péter védettsége. Így el kell számolni a legfőbb ügyészként végzett munkájával, a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal előtt. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter tegnapi bejegyzésére Polt Péter úgy reagált: az ártatlanság vélelme mindenkit megillető alapjog, nem politikai szívesség. Több mint 100 000-en töltötték ki 3 nap alatt a kormány közlekedés biztonsági kérdőívét, tájékoztatott Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A kérdőívben egyebek mellett az illegális utcai versenyzésről, a kirívó gyorshajtás szigorúbb büntetéséről, az átlagsebességmérés bevezetéséről és az elektromos rollerek szabályozásáról kéri ki az emberek véleményét. 2 hét múlva lejárnak a régi könyv alakú személyi igazolványok. A belügyminisztérium arra kérte a családokat, ellenőrizzék idős rokonaik igazolványát. Ha még ilyet használnak, a csere 70 év felett ingyenes. A kormányablakok soron kívül fogadják az érintetteket. Venezuelában 5200 fölé emelkedett a júniusi kettős földrengés halálos áldozatainak száma. Hétvégén újabb több mint 100 áldozatot azonosítottak. 50 000 ember továbbra is eltűntként tartanak nyilván. A katasztrófában 860 épület megrongálódott, minden negyedik teljesen romba dőlt. Már több mint 160 ezeren végezték el a világ első tájfunokat szimuláló központjának képzéseit. Az egyik kelet-kínai tartományban található létesítményben képesek akár 165 km/órás széllökéseket és özönvízszerű esőt is előidézni, hogy felkészítsék a résztvevőket a szélsőséges helyzetekre. A következő években további 5 központot terveznek építeni, melyekben már földrengésekre és tűzvészre is lesz szimulációs gyakorlat.
5: Az időjárásról.
6: Folytatódik a napos idő, csak a Nyugat-Dunántúlon lehetnek futó záporok, zivatarok. A szél több felé megélénkül. Délután 26-31 fok, este 18-23 fok lesz.
1: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet

0: Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. Egyébként pedig a Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítás. A 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió.
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2 itt a Cegléd Rádióban.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Na meg jó étvágyat az evéthez. Folytatjuk azonnal a plusz-mínusz 2-t a dalokkal. Nem sokára pedig egy picit a mai nappal foglalkozok, azaz július 20-ával, hétfővel. Ezért is hallgassanak rá.
0: FM 92 Cegléd Rádió.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2 itt a Cegléd

0: nem szép felállni.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió.
2: Cegléd Rádió.
1: A közös ismerős.
3: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
4: Kedves hallgatók, Batyus buli lesz július 24-én pénteken 19 órától 24 óráig Csemőben, a Tájházban. A zenét a Hangulat Együttes szolgáltatja. Étel ital a saját igény szerint Batyuban. Belépődíj nincs, mindenkit szeretettel várnak. A szervező Csemő Község Önkormányzata. Tehát még egyszer, Batyus buli lesz Csemőben július 24-én pénteken 19 órától 24 óráig a Tájházban. 7. Tóparti és Abonyi Tarkabórjú főzőverseny, nyáresti koncertek július 25-én Abonyban, a Mikestónál. A színpadi programok 19 órakor kezdődnek. Az est fellépői az Alföldi Olajbányász fúvós zenekar Szolnokról, Abonyi Fúvós Zenekari Egyesület, valamint a Szimfonik Harsona Együttes, szintén Szolnokról. A látogatókat este étel-italárusok várják. A belépés díjtalan. Tehát 7. Tóparti és Abonyi Tarkabórjú főzőverseny, nyáresti koncertek július 25-én Abonyban, a Mikestónál. A programok, hogy mondtam, este 7 órakor kezdődnek. Július 25-én újra lesz Lecsó Fesztivál Nyársapáton, a Szarkakúria parkjában, ez már a 16. A rendezvényt megnyitja és a főzőversenyt elindítja Kis Miklós polgármester 10 órakor. Innentől indul a Lecsó Rádió Becker Bettivel. Többek között lesznek majd interjúk a főzőcsapatokkal. A lecsók zsűrizése 13 és 14 óra között történik, utána értelemszerűen ebéd 13 és 14 óra között, majd 13 óra 30 perctől jó ebédhez szól a Nó Tanusikával. 14 órától sülve főve Kató nénivel Ios József humoros gasztroműsora következik, majd 15 órától köszöntő Lecsó főző verseny eredmény hirdetése. 16 órától a színpadon a Duende Tánciskola. 16 óra 30 perccel a Nyársapáti népdalkör lép fel. Aztán mulató zene jön Bunyós Pityuval 17 órától. 18 órától Pál Zoli retro metro partiját láthatják, hallhatják. 19 óra után pedig a színpadon az Irigy Hónaj Mirigy. 20 órától 23 óráig pedig DJ Pero pörgeti majd a legjobb slágereket. Lesznek a gyerekprogramok, szafari játszóház, cukorágyú, lézerharc, kézműves foglalkozások, arcfestés, valamint kísérő rendezvényként 9 órától 12 óráig véradás a Szarkakúriában. Tehát még egyszer, Nyársapáti Lecsó Fesztivál a Szarkakúria parkjában július 25-én. Nyáresti vigadalom lesz július 25-én szombaton este 6 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központ színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fellépnek Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelső Cigergő és Struhala József. A kísérő formáció Zsiga István zenekara, a partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület. Mindenkit szeretettel várnak.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: Kedves hallgatók, július 20-a van, a mai napon az illések ünnepelhetnek, de a hallgatóink köszönhetik Margit, Özsi, Jeromos és Aurél nevű ismerőseiket is. Az illés héber latin görög eredetű név, az Éliás önállósult változata, jelentése Jáve az én Istenem, az Úr az én erősségem. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Egy zenével folytatjuk, utána pedig visszajövök és foglalkozok születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal, ezért is maradjanak velem.
1: Zeglét Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek.

Már is folytatjuk egy születésnapos zenésszel, kedves hallgatók. 79 éves ma Carlos Santana, amerikai gitáros, zeneszerző, énekes. Az ifjú Santana 15 évesen kezdett gitározni, zenéjére a legnagyobb hatást a latin kultúra gyakorolta. 1967-ben az Egyesült Államok nyugati partjára San Franciscóba költöztek. Már a költözés évében tagja lett az Azteca nevű zenekarnak. A 60-as évek végén vált ismerté csapatával, a Santana Blues Band együttessel. 1982-ben és 2008-ban 300 ezer ember előtt koncertezett. Santana a latin zene hatásait ötvözte a West Coast rockkal, így már a kifejezés feltalálása előtt is fusion zenészként működött. 1972-ben John McLaughlin példáját követte, spirituális jazz fusion irányba indult el. 1976-tól commerce rock és tánczenei elemeket is beleszőtt dalaiba, ami máig védjegyének számít. Gyakran dolgozik együtt már zenészekkel, és folyamatosan próbál új stílusokat felfedezni, melyekkel tovább fűszerezheti saját zenéjét is. Santana nagyon letisztult és szenvedélyes gitáros, gitárjával olyan feszült képes teremteni, mint kevesen. Hangzása egyedi, játéka különös kifejező erővel bír. Stílusára egyébként bármilyen hihetetlen is, nagy hatással volt Szabó Gábor, Amerikába emigrált magyar jazzgitáros. Most egy kollaboráció következik, természetesen az egyik résztvevő, a születésnapos Santana.

0: hallhattál rovat végén. 9 évvel ezelőtt hunyt el Chester Bennington, amerikai énekes, aki leginkább a Linkin Park énekeseként ismert, de a Dead by Sunrise, a Stone Temple Pilots és a Grey Days Grunge zenekarok frontembere is volt. Bennington több publikáció is generációja, egyik legnagyobb rock énekeseként tartja számon. Úgy énekel, mint egy angyal, úgy ordít, mint egy démon. Így említik sok helyen különleges hangját és énektechnikáját, tehát sajnos már nem lehet köztünk. A Linkin Park első album, a Hear It Theory nagy sikert hozott a zenekarnak. 2007-ben Bennington 46. lett a Hit Faraday's Heavy Metal's All Time Top 100-as listán, azaz minden idők legjobb 100 heavy metal énekese. 2023-on a Billboard minden idők 50 legnagyobb rock énekese listáján a 34. helyre tette. Ő következik, pontosabban a Linkin Park itt a Cegléd Rádióban. Chester Bennington tiszteletére.
1: Cegléd

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
4: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
5: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
4: Dehogy, ide a Nádasba.
5: Na de Béla, maga huncut.
4: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
6: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
7: Eladnád az ingatlanod?
8: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
7: Bugár Zsanettet.
8: Miért pont őt?
7: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyonértékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
8: A felkészítésben is segít.
7: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
8: És a kötelező papírok?
7: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamos biztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
8: Akkor döntöttem. Bugár Zsanettet szeretném.
2: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594.
9: Gyere bontrik húgyhár, szedd a sátorfádat.
2: A legszebb magyar nóták és fülbemászó operett dallamok egyetlen felejthetetlen estén. Nyáresti vigadalom július 25-én szombaton este 6 órától a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Színpadon Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelsőci Gergő és Struhala József működnek közre. Az élő zenei kíséretről Zsiga István és zenekara gondoskodik. A rendezvény ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Nyáresti vigadalom, szívhez szóló dallamok, közös emlékek és egy este, amely garantáltan jókedvre hangol. Részletek ceglédikultúra.hu.
1: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: kedves hallgatók, a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban hazánk területén az időjárás illetően. Holnap kedden a napsütés gyakrabban zavarhatják fel ők, de számottevő csapadék nem valószínű. Egyes zápor nyugaton, délnyugaton kialakulhat. Az ország legnagyobb részén élénk, erős lesz az északnyugati szél. Hajnalban általában 10 és 18 fok között alakul a hőmérséklet, de a hidegre érzékeny, derültebb helyeken 10 fok alá hűlhet a levegő. A legmelegebb órákban 24 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Szerdán mindenhol számíthatunk több órás napsütésre. A több-kevesebb felhőből érdemi csapadék ezen a napon sem várható, csupán elvétve alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. Sokfelé élénk, helyenként erős széllökések kísérhetik majd az északnyugati szelet. A friss reggelt követően délután 24-29 fokot mérhetünk. Csütörtökön többfelé erősen megnövekszik a felhőzet egy hideg front hatására, és elszórtan alakulnak ki záporok, zivatarok. Élénk, erős lesz az északnyugati szél. A csúcshőmérséklet 23-30 fok között alakul. A nyugati északnyugati tájakon lesznek alacsonyabbak az értékek.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!

0: kedves hallgatók, mutatom, hogy melyik slágerrel startol a mai plusz-minusz 2 utolsó felvonása. Ezt a dalt játszom azonnal a hírek után. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
5: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
3: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
3: A Pautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő- és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfári Józsefnél a 0620 253 62 86-os telefonszámon.
6: Meg vagyok! Jég hideg a szívem.
3: Vannak dalok, amelyek egyetlen pillanat alatt visszarepítenek valahová. Egy nyári estébe, meleg fények közé, egy ismerős érzéshez. Megnyitja kapuit a Kultudvar nyáresti koncertsorozata. Július 24-én pénteken Imágó Mundi koncert a Kossuth Művelődési Központ B udvarában. A szegedi gyökerű zenekar a 2000-es évek pop-rock világát ötvözi napjaink modern hangzásaival. Zenéjük egyszerre ismerős, nosztalgikus és friss. Imágó Mundi a Kultudvarban, egy este, amelyből mindenki hazavisz egy érzést, egy emléket, egy pillanatot. Részletek és jegyvásárlás ceglédikultúra.hu. A koncert a Nemzeti Kulturális Alap hangfoglaló programjának támogatásával valósul meg. Két idegen, két teljesen külön világ. Egy férfi, egy nő és egy lakás. Mi történik, ha egy szabálykövető, visszahúzódó értelmiségi férfi és egy szókimondó temperamentumos nő kénytelen, kelletlen egy fedél alá kerül? Természetesen semmi sem úgy alakul, ahogyan eltervezik. Morris Herbert, valami Bacillus című egyfelvonásos vígjátéka a KMK amatőr színjátszó körének előadásában. Augusztus 8-án este 8 órától a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. A színpadon Becker Bernadett és Rozovlyan László. A csoport vezetője Ozsgyáni Mihály. Sziporkázó párbeszédek, ellenállhatatlan humor és megható mélyen emberi pillanatok két ember váratlan találkozásának történetében. Valami Bacillus a Kultudvarban. Részletek és jegyvásárlás ceglédikultúra.hu. A nyári esték legjobb történetei a szabad ég alatt születnek. Újra megnyitja kapuit a Kultudvar szabadtéri mozi Cegléden, a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. Július 22-én a Michael, augusztus 5-én a Kaszkadőr, augusztus 12-én a Mamma Mia, augusztus 19-én a Csupasz Pisztoly, augusztus 26-án pedig az Így neveld a sárkányodat kerül vászonra. Ráadásként augusztus 20-án ingyenes ünnepi vetítés, István a király. Kultudvar 2026. Mozizza csillagok alatt. Részletek és jegyvásárlás ceglédikultúra.hu.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Folytatódik az országgyűlés rendkívüli ülése. Jelentősen drágult a gáz Európában. Marad a napos meleg idő záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. A miniszterelnök beszédével kezdődik az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülése. A napi rendelőti felszólalások után a képviselők kijelölik a házelnök helyettesét, valamint tárgyalnak a többi között a közösségi közlekedés versenyképességének javításáról, a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és az agrárkamaráról szóló törvény módosításáról is. Az oktatás megújításáról egyeztetett a szakminiszter az Alternatív és Magániskolák Egyesülete, valamint a Waldorf Szövetség képviselőivel. A két szervezet bemutatta javaslatait és megerősítette elkötelezettségét amellett, hogy aktív szereplője kíván lenni a szakmai egyeztetéseknek. Lannert Judit hangsúlyozta, érdemes építeni az alternatív intézmények tapasztalataira, egyebek mellett a sajátos nevelési igényű gyerekek oktatásában és az új tanítási módszerek alkalmazásában. 4 hónapja nem volt olyan drága a gázára Európában, mint most. Az irányadónak számító holland gáztősdén 1 megawattóra csak nem 60 euróba kerül, ami nagyjából a duplája az 1 évvel ezelőtti árnak. A drágulások az Egyesült Államok és Irán között kiéleződő feszültség, amely befolyásolja a hormuzi szorosan áthaladó tengeri gázszállításokat is. Üdülő vezetet ért orosz légicsapás Zaporizsjában, 2 megsérültek, több épület pedig kigyulladt. A várost tegnap is támadták az oroszok, akkor 3-an haltak meg. Odesszában és Mikolaivban infrastruktúrális létesítmények és lakóépületek rongálódtak meg. Tegnap orosz rakéták találtak el egy gabonaszállító hajót a Fekete-tengeren Odessa partjainál. A támadásban 10 tengerész meghalt, 8-at kimentettek. Az ukrán kormányfő terrorcselekménynek és a nemzetközi jog megsértésének nevezte a történteket. Rosszul lett egy utas, ezért Budapesten szállt le a Qatar Airways Frankfurtba tartó járata. A Dohából indult gép a Velencei tó fölött járt, amikor a budapesti reptér irányába fordult. A repülő reggel 7:30 előtt szállt le Ferihegyen, ahol a sürgősségi egység ellátta az utast. Vonatpótló busz közlekedik mától egészen augusztus végéig Vámosgyörg és Gyöngyös között a vasúti pálya felújítása miatt. A MÁV buszok menetrendje eltér a vonatokétól, ezért az utasok a szokotthoz képest majdnem 1/2 órával később érkeznek Gyöngyösre.
2: Az időjárásról.
7: A sok napsütés mellett csak a Nyugat-Dunántúlon lehetnek ma futó záporok, zivatarok, a szél több felé megélénkül. Délután általában 26-31 fok, este 18-23 fok lesz. A Balaton 25, a Velencei tó 22, a Tisza tó 27 fokos. Változóan felhős, napos enyhe idő lesz a következő napokban is.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. Egyébként pedig a Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítás. A 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A Gyógyír gyógyszertár az a Rákóczi út 7 szám alatt találják. A patika telefonszáma az az 53-as körzettel ellátva, a 319-200-as. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vehetik igénybe. Tehát ma az ügyeletes patika Gyógyír gyógyszertár a Rákóczi út 7 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Unod a fűnyírást és a kiégett foltokat a kertben? A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád. Válaszd a Toledo műfüvet a Diego-ból. Természetes hatás, egyszerű fenntartás egész évben, most csak 3999 forint négyzetméter áron. Diego, otthon, generációkon keresztül.
4: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27. Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630-240-1971-es telefonszámot. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Kedves hallgatók, Batyus buli lesz július 24-én pénteken 19 órától 24 óráig Csemőben a Tájházban. A zenét a Hangulat Együttes szolgáltatja. Étel, ital, a saját igény szerint Batyuban. Belépődé nincs, mindenkit szeretettel várnak. A szervező Csemő Község Önkormányzata. Tehát még egyszer, Batyus buli lesz Csemőben július 24-én pénteken 19 órától 24 óráig a Tájházban. 7. Tóparti és Abonyi Tarkabórjú főzőverseny, nyáresti koncertek július 25-én Abonyban a Mikestónál. A színpadi programok 19 órakor kezdődnek. Az est fellépői az Alföldi Olajbányász fúvós zenekar Szolnokról, Abonyi Fúvós Zenekari Egyesület, valamint a Szimfonik Harsona Együttes szintén Szolnokról. A látogatókat este étel, italárusok várják. A belépés díjtalan. Tehát 7. Tóparti és Abonyi Tarkabórjú főzőverseny, nyáresti koncertek július 25-én Abonyban a Mikestónál. A programok, ahogy mondtam, este 7 órakor kezdődnek. Július 25-én újra lesz Lecsó Fesztivál Nyársapáton a Szarkakúria parkjában, ez már a 16. A rendezvényt megnyitja és a főzőversenyt elindítja Kis Miklós polgármester 10 órakor. Innentől indul a Lecsó Rádió Becker Bettivel. Többek közt lesznek majd interjúk a főzőcsapatokkal. A lecsók zsűrizése 13 és 14 óra között történik, utána értelemszerűen ebéd 13 és 14 óra között, majd 13 óra 30 perctől jó ebédhez szól a Nó Tanusikával. 14 órától sülve-főve Kató nénivel Ios József humoros gasztroműsora következik, majd 15 órától köszöntő Lecsó főző verseny eredményhirdetése. 16 órától a színpadon a Duende Tánciskola. 16 óra 30 perccel a Nyársapáti népdalkör lép fel. Aztán mulató zene jön Bunyós Pityuval 17 órától. 18 órától Pál Zoli retro metro partiát láthatják, hallhatják. 19 óra után pedig a színpadon az Irigy Hónaj Mirigy. 20 órától 23 óráig pedig DJ Bero pörgeti majd a legjobb slágereket. Lesznek a gyerekprogramok, szafari játszóház, cukorágyú, lézerharc, kézműves foglalkozások, arcfestés, valamint kísérő rendezvényként 9 órától 12 óráig véradás a Szarkakúriában. Tehát még egyszer, Nyársapáti Lecsó Fesztivál a Szarkakúria parkjában július 25-én. Nyáresti vigadalom lesz július 25-én szombaton este 6 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központ színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fellépnek Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelső Cigergő és Struhala József. A kísérő formáció Zsiga István zenekara, a partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület. Mindenkit szeretettel várnak!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelked.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
0: Reklámot hallottak. Plusz mínusz 2. 2 óra délelőtt, 2 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.

tovább folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédie kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban hazánk területén az időjárás illetően. Holnap kedden a napsütés gyakrabban zavarhatják felük, de számottevő csapadék nem valószínű. Egyes zápor nyugaton, délnyugaton kialakulhat. Az ország legnagyobb részén élénk, erős lesz az északnyugati szél. Hajnalban általában 10 és 18 fok között alakul a hőmérséklet, de a hidegre érzékeny, derültebb helyeken 10 fok alá hűlhet a levegő. A legmelegebb órákban 24 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Szerdán mindenhol számíthatunk több órás napsütésre. A több-kevesebb felhőből érdemi csapadék ezen a napon sem várható, csupán elvétve alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. Sokfelé élénk, helyenként erős széllökések kísérhetik majd az északnyugati szelet. A friss reggelt követően délután 24-29 fokot mérhetünk. Csütörtökön többfelé erősen megnövekszik a felhőzet egy hideg front hatására, és elszórtan alakulnak ki záporok, zivatarok. Élénk, erős lesz az északnyugati szél. A csúcshőmérséklet 23-30 fok között alakul. A nyugati északnyugati tájakon lesznek alacsonyabbak az értékek.

0: mindjárt indul, mutatom, hogy mivel. Jones dalát játszom majd a hírek után azonnal, tartsanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
3: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
5: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620-453-9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont egyharmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
6: Úgy érzed, tudod, milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Érsa első kézműves baráti borászata, a Pinó Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám, ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Stand-up-est Török Ádámmal, a Duma Színház tagjával július 11-én szombaton 18.30-tól. A jegy ára 8000 forint, mely tartalmaz egy pohár bort vagy alkoholmentes italt is. De jó lesz, ha jó erősen fogod a poharad, mert ez fergeteges lesz. Az előadás előtt és után pedig lehetőségetek lesz az új boraink kóstolására is. A részvétel előzetes jegyvásárláshoz kötött. További információk Facebook oldalunkon. Pinó Pince, Albert Irsa, Kakasi Dűlő 3.
2: 10. Street Food Fesztivál Albert Irsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fanticket.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albert Irsán augusztus 5-től 8-ig.
6: Nyaraljon ott, ahol élmény a pihenés. A Tiszakécskei Barack Thermal Resortban egész nyáron animációs programok, látványos esti sók, díjmentesen használható csúszdapark, valamint sztárfellépők várják. Többek között Belánó, Nótár Méri, az Irigy Hónaj Mirigy és a Hip Hop Boys gondoskodnak a felejthetetlen hangulatról. Minden szerdán és szombaton bűvészek, légtornászok és tűzsonglőrök kápráztatják el a közönséget. Találkozzunk Tiszakécskén a Barack Thermal Resortban. Barack.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Marad a napos, meleg idő záporokkal. Már több mint 100 000-en töltötték ki a közlekedés biztonsági kérdőívet. Jelentősen drágult a gáz Európában. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Több mint 100 000-en töltötték ki 3 nap alatt a kormány közlekedés biztonsági kérdőívét. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a jelentős érdeklődés azt mutatja, hogy a téma sok embert foglalkoztat. A kérdőívben egyebek mellett az illegális utcai versenyzésről, a kirívó gyorshajtás szigorú büntetéséről, az átlagsebességmérés bevezetéséről és az elektromos rollerek szabályozásáról kérik ki az emberek véleményét. 4 hónapja nem volt olyan drága a gázára Európában, mint most. Az irányadónak számító holland gáztőzsdén 1 megawattóra csaknem 60 euróba kerül, ami nagyjából a duplája az egy évvel ezelőtti árnak. A drágulások az Egyesült Államok és Irán közötti kiéleződő feszültség, amely befolyásolja a Hormuzi szoroson áthaladó tengeri gázszállításokat is. Üdülő övezetet ért orosz légi csapás Zaporizsjában, ketten megsebesültek, több épület kigyulladt. A város tegnap is támadták az oroszok, akkor 3-an meghaltak. Odesszában és Mikolaivban infrastrukturális létesítmények és lakóépületek rongálódtak. Tegnap orosz rakéták találtak el egy gabonaszállító hajót a Fekete-tengeren Odessa partjainál. A támadásban 10 tengerész meghalt, 8-at kimentettek. Az ukrán kormányfő terrorcselekménynek és a nemzetközi jog megsértésének nevezte a történteket. Rosszul lett egy utas, ezért Budapesten szállt le a Qatar Airways Frankfurtba tartó járata. A Dohából indult gép a Velencei tó fölött járt, amikor a budapesti reptér irányába fordult. A repülő reggel 6:30 előtt szállt le Ferihegyen, ahol a sürgősségi egység ellátta az utast. Villámcsapástól sérültek meg magyar túrázók vasárnap az ausztriai Rax-hegységben. Az úgynevezett Rókajuk túraútvonalon közvetlenül a két fiatal férfi közelében csapott le a villám, egyikük 30 méter zuhant a becsapódás erejétől, társa fekve maradt a földön és segítséget tudott hívni. Mindketten súlyos égési sérüléseket szenvedtek, a rossz idő miatt a hegyi mentők csak gyalog, kordágyon tudták lehozni őket a hegyről.
1: Az időjárásról.
7: A sok napsütés mellett ma és holnap is csak a nyugati, délnyugati tájakon lehet elszórtan kisebb eső, futó zápor. Sokfelé megélénkül, északon időnként megerősödik a szél, éjszaka 10-15, holnap napközben 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. A Balaton 25, a Velencei tó 22, a Tisza tó 27 fokos.
1: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. Egyébként pedig a Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítás. A 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
8: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27.
3: Kedvence a legjobbat érdemli. A Herceg kis állateledelben Cegléden az Alszegi út 59 szám alatt hatalmas választékkal várjuk a gazdikat és négy lábú kedvenceiket. 18 hűtőnkben több mint 30 féle hús közül válogathat. A csirkétől a pulykán, marhán át egészen a szarvashúsig. Friss és fagyasztott teledelek, minőségi termékek, kedvező árak egy helyen. Herceg kis állateledel, ahol kedvence mindig jó falatokra talál. Cegléd, Alszegi út 59.
2: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
4: Olyan ő, hogy megáll,

0: Kedves hallgatók, ahogy említettem, egy régebbi beszélgetés ismétlése szól majd a folytatásban, de a téma most is aktuális. A riporter Szatmári Gábor.
1: Szegléd Rádió.
2: Kedves hallgatók, ez itt tehát Fejlesztés terhe mellett című sorozatunk, immár 97. része, vészesen közeledik a jubileumi 100. adás, de azért ez még csak a 97. de most is természetesen Szebeni Dáviddal, a Településfejlesztési Szövetség elnökével fogok beszélgetni. Egy nem is olyan túl távoli úti célról, egy olyan dologról, ami azt hiszem, hogy sokak számára ismerős lesz majd. Szervusz Dávid, köszöntelek!
3: Szia, és örülök, hogy egy igazi nyári témával folytathatjuk a beszélgetésünket.
2: Igen, ilyenkor nyáron sokan keresik a vízpartokat, éppen itt is lehet Szegléden is, hogyha nagyon muszáj. Ott van a nagy Balaton természetesen, ugye Magyarország legnagyobb tava, de talán azt kevesen tudják, hogy a második legnagyobb tó itt Magyarországon a Tisza-tó, ami egy gyakorlatilag mesterséges tó, de hát én már jó pár évtizede járogattam arra folyamatosan, és én azt figyeltem, hogy gyakorlatilag olyan, mint a mindig ott lett volna. És most már egy teljesen természetes környezetet ad. Na most erről a tóról fogunk most beszélgetni, hogy milyen lehetőségeket tud adni esetleg a nyári nyaralási tervekhez, avagy éppenséggel mit tudunk ebből hasznosítani itt Szegléden.
3: Ahogy mondtad is, ez egy mesterséges tó, még a szocializmus idején alakítottak ki.
2: Bizony.
3: Egy mederrendszert, amiben aztán vannak kisebb-nagyobb külön öblök, morotvák, holtágak, de ott folyik át ugye az élő Tisza is, és az egésznek a végén van kiskörénél a vízerőmű. Tudod, ez energiatermelést
2: szolgál. Ezt mi tanultuk
3: szolgál.
2: Általános iskolában a 70-es években. Hát nem sokkal korábban jött ez létre.
3: És nagyon jól mondtad, hogy egy ilyen természetes közeg jött létre, végül is jobb állapotban van sokszor ökológiailag, mint mondjuk a Balaton.
2: Ah, hát bizony.
3: Van is erről egy dokumentumfilm, az a neve, ha majd valaki rákeres, hogy Tisza-tó az ember alkotta paradicsom.
2: Hoppá.
3: És amiért most beszélünk róla, egyrészt persze ott jártam, de Szeglédtől nagyon elérhető távolságra van.
2: Igen, pont jó. Tehát, hogy azért nem itt a szomszédban van, egy picit menni kell.
3: Tehát van, egy kicsit már más közeggel.
2: Levegőváltozás megvan.
3: Így van, meg akkor, ha vannak haragosai az embernek, akkor nem kell őket kerülgetni a strandon. Ez is egy szempont, de hogy egy-másfél óra alatt most, hogy az M4 az folyamatosan hosszabbodik, tudod, a kiépített szakasz, egy-másfél óra alatt bármelyik pontjára végső soron oda tud érni a Tisza-tónak Szeglédről.
2: Igen, a haragosok említetted itt, meg az ismerősöket, hát mondjuk én Szatmár csekében jóval távolabb is találkoztam, nem haragosommal, hál' Istennek, hanem nagyon kedves barátommal, Surányi Dezső professzor úrral futottam össze a Szatmár csekei strandon egyszer, ahol éppen egy dokumentumfilmet forgatott az ártéri gyümölcs termesztésről.
3: Csodálkoztam volna, a professzor úr nem munka kapcsán van ott, hanem valahol fürdőnadrágban sütteti a vasát.
2: Na, hát szóval a ceglédieket nem lehet elkerülni, mindenütt összefuthatsz velük, ott is, a Tisza-tónál is nyilván, de azért ne zavarjon senkit, sőt.
3: Sőt, mi nagyon jól elbeszélgettünk ott ceglédiekkel is, akikkel éppen találkoztunk, mert hogy miért is jó egyébként a Tisza-tó, és miért beszélünk erről egy fejlesztéses műsorban. Én gyakorlatilag már 2003-tól kezdve nagyon sokszor voltam ott az érettségi után, minden nyáron elmentünk oda nyaralni, és így végig tudtam követni, hogy milyen változások vannak a környéken.
2: Láttad szépen a folyamatot is, így van.
3: Így van, ami egyfelől egy leépülés volt a 2000-es években és a 2010-es évek elején. Mi Kisköre környékén voltunk sokat, ott gyakorlatilag egy leszállóágba került a turizmus, de úgy egyébként sem volt annyira jó állapotban a tó környéke.
2: Jó, hát akkoriban volt 2000-es éveknél, ugye pont 2000-ben talán ugye a ciánszennyezés, ami azért hát ott rendbe vágta a dolgokat rendesen, de utána aztán kiderült, hogy nincs olyan nagy baj. Egyébként szakemberekkel beszélgettem én ott a Felső-Tisza vidéken, amit már emlegettem, és ők mondták, hogy oké, hát ezek a nagy busák meg nagy halak közül sok kipusztult valóban, de tulajdonképpen az egész élővilágnak az alapja, ami ott van lent az iszabban gyakorlatilag, az majdhogy nem sértetlen maradt, és néhány év alatt regenerálódni tudott. Így van. Igen.
3: És ezt nagyon lehet is látni, ugyanis a Balatonnal ellentétben itt azért nagyon sok a védett terület.
2: Igen.
3: Ezért akár a vízimadarak, amik mondjuk máshol ritkaságnak számítanak, vagy vízinövények, vagy akár a hal világ, az nagyon gazdag. Úgyhogy már korábban is belőtték, hogy ez az ökoturizmus irányvonal lehetne a Tiszának ez a vonzereje, hogy nem annyira kiépített, jobban természetes állapot, de aki mondjuk a természet megfog, és madarakat szeretne figyelni a természetes helyükben, vagy éppen horgászni szeretne,
2: igen,
3: így sport célal, vagy csak úgy rekreációs célal, azoknak nagyon jó mondjuk a Tiszató. De hogy miért is beszélünk erről, mert aztán a 2010-es években elkezdődött egy fejlesztés politikai irányvonal, ami az ökoturisztika mellé beemelte ezt az aktív turizmust is.
2: Igen.
3: Ami azt jelenti, hogy kerékpározás, különböző vízisportok, vagy éppen túrázás. Általában ez az aktív és ökoturizmus, ez a csekélyebb környezeti terheléssel járó, kicsit sportosabb, vagy akár nagyon sportosabb turizmust akarja, és erre álltak rá, és itt a helyi szereplők, itt beleértve országgyűlési képviselők, kormányzati intézmények, helyi önkormányzatok, helyi vállalkozók nagyon jól össze tudtak fogni, és megdöbbentő volt látni, hogy mondjuk az elmúlt 10 évben mi minden változott a Tiszató körül. Tehát hosszú távú elkötelezettséggel nagyon jó dolgot lehet létrehozni, úgy is, hogy mondjuk nem épített be a partot mindenhol, ahol lehet. A Balatonon ez probléma. És gondoljunk bele, hogy új hidak épültek, ott az északi részén, például a tónak, és nem csak, hogy új hidak, hanem új kerékpáros hidak is. Ugyanis most már körbe biciklizheted a Tiszatavat.
2: Ez fontos, igen, igen.
3: Ami egy nagyon jó szabadidős program. Van, aki ezt egy nap alatt megcsinálja, van, aki mondjuk 2 nap alatt, van, aki mondjuk ilyen e-bike-kal megy, tudod, ezekkel az elektromos kerékpárokkal, és akkor, mondjuk is néhány óra alatt meg tudod ezt csinálni, ami jól jön, hogyha mondjuk mint hát mi 41 fokban kerülött körbe a tavat.
2: Pontosan, így van, és a megszállott biciklisek pedig tényleg szeretik azokat a helyeket, ahol ilyen remekül kiépített kerékpárutak vannak. Nemrégiben volt vendégünk Varga Béla, a biciklis postás.
3: Igen, tényleg mesélt
2: róla. Aki azért tényleg sok száz kilométer métereket lebiciklizik hetente, és éppen nemrégiben jelentette, hogy körbe tekerte a Tiszatavat ő is. Tehát az én azt hiszem, hogy aki ennek a sportnak a szerelmese, nagyon jól teszi, hogyha az, akkor egy ideális helyszín neki ez.
3: Ráadásul eléggé gyerekbarát maga a Tiszató is, a környéke. És amellett, hogy mondjuk van egy kerékpárút, ami egy jó gerincét adja mondjuk a programnak, az út közben, az út mellett sokszor meg tudsz állni. Nagyon csinos kis strandok vannak, öblök, hangulatos kis beülős helyek, tudod, ilyen strandos büfék, limonádét, különféle söröket lehet inni, de ott vannak mondjuk a kilátópontok, kiskörén a kikötőben a felújításkor megépült egy nagyon jó kis kilátó, ahonnan szét tudsz nézni, mondjuk az ottani öbölben, de például van hallépcső is, ahol mindig nagy tömegben lehet látni a halakat, ahogy mennek éppen át. Tudod, mi a hallépcső egyébként?
2: Na, nem tudom.
3: Elképzelve az...
2: Hát ezt gondolom, hogy ez előzte meg a halliftet.
3: Igen, ugye csak a szót hallod, akkor benne mindig az van, hogy van valamilyen lépcső, mint mondjuk a sportcsarnoknál, és akkor ott ugrálnak föl a halak. Na, kicsit hasonló, de van benne víz is. Vízerőmű, az lezárja a halaknak a természetes vonulási útvonalát. Ezért végül sok év után megcsináltak egy nagyon jól kiépített hallépcsőt, ami egy ilyen kerülő a halaknak.
2: És ezt meg is találják a halak.
3: És ezt megtalálják, nyilván érzik a víz áramlását, és azon úsznak szépen fölfelé, és ahol a legszűkebb pontja van, úgy építették ki, amellett, hogy van egy jó kis étterem ott fönt, de van egy ilyen kis oktatótábla, és van egy betonozott fala ott oldalt ezen a ponton, ahol a legszűkebb, és üveg van,
2: és
3: ott,
2: látható.
3: Ahol látod a kisebb-nagyobb halakat, ahogy éppen vonulnak, mennek át. Úgyhogy ez egy érdekes megállsz, ott eltöltesz egy kis időt,
2: igen,
3: így a bicajjal, de úgy képzeld el, hogy annyira szeretik ezt a részt, ahol azért oxigénben is dús, hogy ott megállsz a vízparton, kicsit följebb, és számtalan hal ugrik, jön, megy, látod, hogy uszonyok mennek, minthogyha valami ilyen gyakorlatilag hal kongresszus lenne, és ott keringenének egymás körül. Nagyon jó gyerekek is, nagyon szeretik ezeket.
2: Hogyne.
3: Úgyhogy ilyenekre is kell gondolni, ilyen apróságokra, amik úgy szépen megtöltik az egész napot. Ráadásul sokat fejlődött maga a vendéglátás is.
2: Persze.
3: Hangulatos helyek nyíltak, sőt, van kimondottan ilyen fine dining jellegű, táj jellegű étterem, ahol ilyen régi tiszai ételeket új köntösben, egy nagyon hangulatos helyen kínálnak. Például az ország egyik legjobb gőzgombóca is ott van, de én például a borsófőzeléket kértem, borjúvasírtal. Gondolj bele, hogy itt nincsen liszt, meg rántás, hanem konkrétan maga a borsó püré.
2: De jó, mint óvodában. Biztos ott szeretted meg még te is.
3: Hát inkább anyukámnál. Nem annyira a menzám. De itt visszatérve, amellett, hogy vannak ilyen jellegű helyek, az árfekvése is valamivel kedvezőbb, akár az ételeknek, akár a kölcsönzésnek, mint mondjuk a Balatonon.
2: Igen, és azt figyelem abból, legalábbis azt veszem le, amit eddig mondtál, hogy szinte, mintha törekednének arra, hogy ez más legyen, mint a Balaton, ugye?
3: Igen, és részben nem is tudnak más tenni a szigorú természetvédelmi előírások
2: nem
3: miatt.
2: Nem is baj ez.
3: Ezért is más a dolog. És ha már úgy voltál vele, hogy na, jó volt ez a biciklizés, de menjünk beljebb egy kicsit, akkor amellett, hogy bemehetsz a vízbe, ott a strandon vannak kölcsönzési lehetőségek, és például mi evesztünk, de lehet ilyen motorcsónakot, egy kisebbet bérelni.
2: Aha.
3: Nagyon nagy élmény, mondjuk akár egy ilyen egyszemélyes kajakkal bemenni ezekbe a különféle kis holtágakba, beugrókba, morotvákba.
2: Nagyon romantikus hely. Igen.
3: Ráborulnak a fák a csatornára, átmész egy kis híd alatt, akkor kijutottunk véletlenül evezve az élő tiszára, és ott találtunk egy ilyen kis közösséget, akik éppen ott így szabadstrand jelleggel fürödtek, kicsit arrébb a parton voltak ilyen nyaralók, ilyen nyaraló épületek, házak, vagy éppen ilyen kupola, de hogy nem annyira beépítve, hogy minden legyen betonozva.
2: Nincsen túl civilizálva a dolog akkor.
3: Igen, nincsen. Még sikerült megtartani az egyensúlyt.
2: Ez nagyon fontos. Na hát mi jó származhat nekünk ebből a sok tapasztalatból akár, vagy mit tudunk ebből kamatoztatni, mondjuk akár itt Cegléden? Hát ugye itt ilyen nagy tavak nincsenek, hát a kis horgász tavaink szám szerint 5 itt van a város határában, de igazából én azt a folyamatot figyelem árgus szemekkel, hogy a Budai úti fürdő környéke kezd úgy tágulni, és egyre inkább civilizáltabbá is, de természetesebbé is válni egyszerre. Tehát ez a folyamat, ez jó lenne, ha nem akadna meg. Ugye?
3: Igen, és a fürdő az fejlődik, most is kezdődött.
2: Igen. Tehát a kerítésen belül is, de a kerítésen kívül is az a terület azért már egyre pofásabb, hogy így mondjam már nézést.
3: Így van, és például a fürdő terjeszkedik is az eddigi kerítésen kívül, azért már például tavaly is átvette üzemeltetésre a kalandparkot, ugye korábban,
2: például, úgy, igen.
3: Most már gyakorlatilag áttételesen a város kínálja ezeket a szolgáltatásokat, de amit szerintem haza lehet hozni a Tiszató környékéről, az az, hogy van egy hosszú távú terv, és ahhoz azért kell 10-15 év, igen, hogy annak elkezdje látszódni az eredménye. És ami fontos, hogy ezek a szolgáltatások, amik vannak, ezek az élményláncok, ezek egymást erősítik. Ami azt jelenti, hogy egymást is reklámozni kell, egymáshoz kell vinni a vendégeket, egymásra kell építeni, mert akkor tudsz megtartani.
2: Tehát nem riválisként kell tekinteni a másikra, hanem partnerként inkább.
3: Így van, mert itt élményeket adsz el, és minden helyi ceglédi vendéglátósnak, vagy éppen turizmusban dolgozónak az a jó, hogyha minél több ideig maradnak a vendégek, és minél komplexebb csomagot, vagy csomagokat tudnak kínálni különböző módokon. És a Tiszató erre mondjuk szerintem már jó irányokat mutat. Itt is Cegléden, hogyha azt mondjuk, hogy van gasztronómia, van mondjuk szabadidős tevékenység, tehát van egy alap, amit a fürdő és a környéke nyújt, ezt kibővítve szerintem nagyon jó dolgokat lehetne létrehozni, akár tematikus útvonalakkal, akár tematikus programokkal, hogy na akkor a régi tanyasi gasztrokultúrának az újra felfedezése, ez egy programötlet. De lehet még sok minden más, lehetne egyébként egész modern programok is fesztiválok például.
2: Vannak is, ugye, azon a területen.
3: Vagy igen. Azt mondod, hogy oké, menjünk az aktív turizmusra, és akkor nyújtsunk az ide látogatónak olyan kínálatot, amiben van lovaglás, biciklizés, van valamiféle elektromos kerékpározás, vagy éppen rásegítés nélküli kerékpározás. Erre javasoljunk egy jó útvonalat. A Turinform egyébként szerintem ebben már jó kezdeményezéseket csinál, és javasoljunk programokat is az útvonal mellé.
2: Igen. Na hát a programunk viszont itt lejárt nekünk nagyjából.
3: Mint a mosógép otthon.
2: Igen, úgyhogy ki kell szedni, teregetni kell, de mi azért sok mindent kiteregettünk most, én azt hiszem itt az elmúlt percekben, úgyhogy ezeket érdemes megfontolni azoknak, akik esetleg abban gondolkodnak, hogy itt a ceglédi turizmust is föllendítsék, és jó ötleteket, jó inspirációkat lehet szerezni a Tiszató környékén, egészen biztos. Erről volt most nagyjából szó. Na hát, hogy a 98. részben miről fogunk beszélni, még lehet, hogy te sem tudod, de addig majd kitaláljuk még, amíg elérkezünk oda, jó?
3: Rendben, már gondolkozom is.
2: Szebeni Dávid, köszönöm szépen, hogy eljöttél.
3: Én is. Ceglédi Rádió.
0: Ceglédi Rádió. 92.5. A beszélgetés után a mikrofonnál újra Süveges András, remélem velem tartanak, jó rádiózást kívánok!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Unod a fűnyírást és a kiégett foltokat a kertben? A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád. Válaszd a Toledo műfüvet a Diégóból. Természetes hatás, egyszerű fenntartás egész évben, most csak 3999 forint négyzetméter áron. Diégó, otthon, generációkon keresztül.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170. A Pautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő- és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfári Józsefnél a 0620 253 62 86-os telefonszámon.
1: Reklámot hallottak!
4: Ceglédi Rádió!
1: Friss zenék és egykori kedvencek! Változatosan!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Kedves hallgatók, Batyus buli lesz július 24-én pénteken 19 órától 24 óráig Csemőben a Tájházban. A zenét a Hangulat Együttes szolgáltatja. Étel, ital, a saját igény szerint Batyuban. Belépődé nincs, mindenkit szeretettel várnak. A szervező Csemő Község Önkormányzata. Tehát még egyszer, Batyus buli lesz Csemőben július 24-én pénteken 19 órától 24 óráig a Tájházban. 7. Tóparti és Abonyi Tarkabórjú főzőverseny, nyáresti koncertek július 25-én Abonyban a Mikestónál. A színpadi programok 19 órakor kezdődnek. Az est fellépői az Alföldi Olajbányász fúvós zenekar Szolnokról, Abonyi Fúvós Zenekari Egyesület, valamint a Szimfonik Harsona Együttes szintén Szolnokról. A látogatókat este étel-italárusok várják. A belépés díjtalan. Tehát 7. Tóparti és Abonyi Tarkabórjú főzőverseny, nyáresti koncertek július 25-én Abonyban a Mikestónál. A programok, hogy mondtam, este 7 órakor kezdődnek. Július 25-én újra lesz Lecsó Fesztivál Nyársapáton a Szarkakúria parkjában, ez már a 16. A rendezvényt megnyitja és a főzőversenyt elindítja Kis Miklós polgármester 10 órakor. Innentől indul a Lecsó Rádió Becker Bettivel. Többek közt lesznek majd interjúk a főzőcsapatokkal. A lecsók zsűrizése 13 és 14 óra között történik, utána értelemszerűen ebéd 13 és 14 óra között, majd 13 óra 30 perctől jó ebédhez szól a Nó Tanusikával. 14 órától sülve-főve Kató nénivel Ios József humoros gasztroműsora következik, majd 15 órától köszöntő Lecsó főző verseny eredményhirdetése. 16 órától a színpadon a Duende Tánciskola. 16 óra 30 perccel a Nyársapáti népdalkör lép fel. Aztán mulató zene jön Bunyós Pityuval 17 órától. 18 órától Pál Zoli retro metro partiát láthatják, hallhatják. 19 óra után pedig a színpadon az Irigy Hónaj Mirigy. 20 órától 23 óráig pedig DJ Pero pörgeti majd a legjobb slágereket. Lesznek a gyerekprogramok, szafari játszóház, cukorágyú, lézerharc, kézműves foglalkozások, arcfestés, valamint kísérő rendezvényként 9 órától 12 óráig véradás a Szarkakúriában. Tehát még egyszer, Nyársapáti Lecsó Fesztivál a Szarkakúria parkjában július 25-én.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Azon a mutatom, kedves hallgatók, meg slágerrel indul a következő egy óra hossza. Ed Sheeran énekel majd nekünk nem sokára, maradjanak velem. Jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres.
5: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
4: Bautrans festékáruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans festékáruház. Megoldás minden felületre. Színezd újra. Cegléd, Mozdony utca 1.
6: Eladnád az ingatlanod?
7: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
6: Bugár Zsanettet.
7: Miért pont őt?
6: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
7: A felkészítésben is segít.
6: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
7: És a kötelező papírok?
6: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamos biztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
7: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
4: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620 288 95 94.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
8: Marad a napos meleg idő záporokkal. Kivizsgálják a BYD-val kapcsolatos kormányzati döntéseket. Több millió eurós bírságot szabott ki az AliExpressre az Európai Bizottság. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Kivizsgálja a kormány Szijjártó Péter minden a BYD Magyarország beruházásához kapcsolódó döntését, közölte a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napirendelőtti felszólalásában hangsúlyozta, megvizsgálják az óriás vállalatoknak nyújtott valamennyi támogatást, adókedvezményt, gyorsított engedélyt és közpénzből finanszírozott beruházás előzményeit. Alkotmányjogi panasz nyújt be Győr a szolidaritási adó miatt. Erről egyhangulag döntött a városi közgyűlés. A városnak idén összesen 13,1 milliárd forintot kell befizetnie. Pintér Bence polgármester szerint azonban ez felemésztené Győr tartalékait. A város következő csaknem 5 milliárd forintos befizetés október közepén esedékes. Andy Bunnan Manchester volt polgármestere, az Egyesült Királyság új miniszterelnöke. Harmadik Károly király megbízta az új brit kormány megalakításával. Előzőleg Keir Starmer leköszönő miniszterelnök formálisan is benyújtotta lemondását az uralkodónak. 50 millió eurós bírságot szabott ki az Európai Bizottság az AliExpressre az illegális termékek kezelése miatt. A brüsszeli testület szerint a kínai online piac tér megsértette az uniós digitális szolgáltatási szabályokat, mert nem tett eleget a veszélyes és hamisított árucikkek terjedése ellen. A vizsgálat szerint egyebek mellett veszélyes gyerekjátékok, egészségre ártalmas kozmetikumok és hamisított termékek is elérhetők a platformon. Vonatpótló busz közlekedik mától augusztus végéig Vámosgyörk és Gyöngyös között a vasúti pálya felújítása miatt. A MÁV buszok menetideje eltér a vonatokétól, ezért az utasok a megszokotthoz képest majdnem fél órával később érkeznek Gyöngyösre. Hőhullám éri el Görögország középső és keleti területeit. Az előrejelzések szerint akár 42 fok is lehet a legmelegebb órákban, például a fővárosban, Athénban és a Peloponészoszi félszigeten. A görög vörös kereszt felszólította az embereket, hogy ne tartózkodjanak hosszabb ideig a tűző napon, igyanak sok folyadékot és figyeljenek a betegekre, idősekre és gyerekekre.
2: Az időjárásról.
8: A sok napsütés mellett ma és holnap is csak a nyugati, délnyugati tájakon lehet elszórtan kisebb eső, futó zápor. Sokfelé megélénkül, északon időnként megerősödik a szél. Éjszaka 10-15, holnap napközben 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. A Balaton 25, a Velencei tó 22, a Tisza tó 27 fokos.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. Egyébként pedig a Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítás. A 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerő.

0: délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Azonnal folytatjuk a hétfő délutánt a kiváló slágerekkel, fontos hasznos infókkal, programajánlóval, nem sokára pedig a lapszemlével. Füleljenek rám!
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A gyógyírgyógyszertár az a Rákóczi út 7 szám alatt találják. A patika telefonszáma az az 53-as körzettel ellátva, a 319-200-as. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vehetik igénybe. Tehát ma az ügyeletes patika gyógyírgyógyszertár a Rákóczi

0: 7 szám alatt.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél kettőig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Gyere, bodrik, húgyhám, szedd a sátor fádon.
3: A legszebb magyar nóták és fülbemászó operett dallamok egyetlen felejthetetlen estén. Nyáresti vigadalom július 25-én szombaton este 6 órától a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Színpadon Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelsőci Gergő és Struhala József működnek közre. Az élő zenei kíséretről Zsiga István és zenekara gondoskodik. A rendezvény ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Nyáresti vigadalom, szívhez szóló dallamok, közös emlékek és egy este, amely garantáltan jókedvre hangol. Részletek ceglidikultúra.hu.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Kedves hallgatók, Batyus buli lesz július 24-én pénteken 19 órától 24 óráig Csemőben a Tájházban. A zenét a Hangulat Együttes szolgáltatja. Étel ital a saját igény szerint Batyuban. Belépődé nincs, mindenkit szeretettel várnak. A szervező Csemő Község Önkormányzata. Tehát még egyszer, Batyus buli lesz Csemőben július 24-én pénteken 19 órától 24 óráig a Tájházban. 7. Tóparti és Abonyi Tarkabórjú főzőverseny nyáresti koncertek július 25-én Abonyban a Mikestónál. A színpadi programok 19 órakor kezdődnek. Az est fellépői az Alföldi Olajbányász fúvós zenekar Szolnokról, Abonyi Fúvós Zenekari Egyesület, valamint a Szimfonik Harsona Együttes, szintén Szolnokról. A látogatókat este étel-italárusok várják. A belépés díjtalan, tehát 7. Tóparti és Abonyi Tarkabórjú főzőverseny nyáresti koncertek július 25-én Abonyban a Mikestónál. A programok, hogy mondtam, este 7 órakor kezdődnek. Július 25-én újra lesz Lecsó Fesztivál Nyársapáton a Szarkakúria parkjában, ez már a 16. A rendezvényt megnyitja és a főzőversenyt elindítja Kis Miklós polgármester 10 órakor. Innentől indul a Lecsó Rádió Becker Bettivel. Többek közt lesznek majd interjúk a főzőcsapatokkal. A lecsók zsűrizése 13 és 14 óra között történik, utána értelemszerűen ebéd 13 és 14 óra között, majd 13 óra 30 perctől jó ebédhez szól a Nó Tanusikával. 14 órától sülve főve Kató nénivel Iós József humoros gasztroműsora következik, majd 15 órától köszöntő Lecsó főző verseny eredményhirdetése. 16 órától a színpadon a Duende Tánciskola, 16 óra 30 perccel a Nyársapáti népdalkör lép fel. Aztán mulató zene jön Bunyós Pityuval 17 órától. 18 órától Pál Zoli retro metro partiját láthatják, hallhatják. 19 óra után pedig a színpadon az Irigy Hónaj Mirigy. 20 órától 23 óráig pedig DJ Bero pörgeti majd a legjobb slágereket. Lesznek a gyerekprogramok, szafari játszóház, cukorágyú, lézerharc, kézműves foglalkozások, arcfestés, valamint kísérő rendezvényként 9 órától 12 óráig véradás a Szarkakúriában. Tehát még egyszer, Nyársapáti Lecsó Fesztivál a Szarkakúria parkjában július 25-én. Nyáresti vigadalom lesz július 25-én szombaton este 6 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központ színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fellépnek Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelső Cigergő és Struhala József. A kísérő formáció Zsiga István zenekara, a partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület. Mindenkit szeretettel várnak.
0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős. Are you drunk or not?

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, lapszemlézünk a következő percekben itt a 92.5-ön. A borsonline.hu felületről ajánlok olvasni valót. Bódi Guszti és Margó neve nem csak a mulatós rajongó között, hanem az egész országban ismerté vált. Az ikonikus házas pár már 50 éve tart ki egymás mellett jóbarozban, és közben nem csak a magánéletben, de a színpadon is társakká váltak. Arra azonban mindeddig nem volt példa, hogy Bódi Margó férje nélkül vágjon bele egy zenei projektbe, most viszont erre is sor került. Nótár Mérivel közös dalában ugyanis igazán megélhette nőiességét, amiről most a Borsnak mesélt Mennyével, Bódi Ginával karöltve, írja tehát a portál. Bódi Guszti és Bódi Margó menye, Gina, nagyon közeli viszonyt ápol az anyusával, hiszen mindketten tradicionális roma nézeteket vallanak, és így élik az életüket. A két édesanyában az is közös, hogy a háttérből irányítják a családjukat. Ennek ellenére mindketten szeretnek öltözködni, kicsinosítani magukat, és nőiesen tündögölni, akár még a Sugarbird divat bemutatóján is. De Margónak a Nótár Mérivel közös dal készítése szintén hasonló élmény volt. Nagyon nagy élmény volt Mérivel dolgozni, stúdiózni, mert ott élőben látni azt az óriási tehetséget, ami benne van, valami elképesztő. Emellett azt hiszem, a klippet is nagyon jól megcsináltuk, igazán ízléses lett, de közben nőies is. Ráadásul úgy látom, hogy a közönség is nagyon szereti, mert a felkapottak között még mindig a 6. helyen elkezdte boldogan. De mindig nagyon örülök, ha jó társaságban lehetek gyönyörű lányokkal, akik aranyosak, kedvesek, segítőkészek és gyönyörű ruhákat vehetek fel. Fantasztikus érzés ez az, ami igazán kikapcsol, szóval nagyon örülök neki, én is és Gina is, amikor a fiúk elengednek minket, így mesélte viccelődve, ragyogó mosollyal. Bár a legtöbb esetben Gina is Margó mellett van hasonló projektekben, ő úgy érzi, nem vágyik reflektorfényre, szívesebben marad a háttérben, és úgy tűnik, ez a házasságukra is igaz Bódi Csabival. Nem vágyom arra, hogy énekeljek, meg fellépjek, mert nagyon jól érzem magam az otthoni szerepemben. Szeretem hátulról igazgatni a család dolgait, épp úgy, ahogy most ebben a klipben segítkeztünk Csabival. Mi vittük le őket a helyszínre, ott voltunk, intéztük a ruhákat, sminket, szóval elég komoly háttérmunkát végeztünk ahhoz, hogy a Mérinek és anyunak megjelenjen ez a klipje. Engem ez hatalmas örömmel tölt el mindig, hogy hozzátehetek ahhoz, hogy minden rendben menjen, mesélte Gina. És persze anyura nagyon büszke vagyok, nem csak a dal lett szuper, de elképesztően gyönyörű a klipben, és persze most is. Szeretnék ennyi idősen így kinézni, tette még hozzá, amibe Bódi Margó csak nem belepirult. Ah, fantasztikus. A borsonline.hu oldal velük is foglalkozik részletesebben.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk, kedves hallgatók, a lapszemlét itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, mégpedig a nemzeti sport.hu oldalal. Csaknem 67 mérkőzésen szerepelt az előző idényben, és ismét bajnok lett a Galatasaray-jal, Sallai Roland, aki a lapnak adott exkluzív interjújában beszélt a családjáról, a világbajnokságról, valamint arról is, hol szeret a leginkább futballozni. A 29 esztendős, 67-szeres válogatott csatár 2024 nyarán igazolt Törökországba, azóta a bajnokságot kétszer, a kupát egyszer nyerte meg. A mostani már a harmadik bajnoki címe a pályafutása során, egyszer ugyanis aranyérmes lett a ciprusi Apoellel is. Eltettem őket, különleges helyük egyelőre nincs. Szeretném még a lehető legtöbbet összegyűjteni a pályafutásom során, aztán amikor befejezem, kitalálok nekik egy méltó helyet, mondta. Arról is kérdeztük, írja a portál, hogy a pályafutása legjobb időszakában lehet-e még feljebb. Hogy mit válaszolt, ez is kiderül az oldalról. A háromszoros olimpiai bajnok vízilabda csapat óriási népszerűségnek örvendett. A csapat egyik vezére Kásás Tamás is. A sportszeretők rajongása azóta is töretlen az akkori játékosok iránt. Az egyik vezér viszont visszavonulása óta a lehető legkevesebbet szerepel a nyilvánosság előtt. Szerencsére a közelgő kerek születésnapokán megtörte a hallgatást. Az 50 éves klasszissal beszélgetett az újságíró vízilabdáról a legkevesebbet. Arról is beszélt például, hogy visszafelé nézni nem igen szoktam, ezt ő nyilatkozza nyilván, nosztalgiázni azért néha igen. Például olyankor, amikor kiülök a teraszra, nézem az eget, olyankor mindenféle gondolatok jutnak az eszembe, de semmiképpen sem olyanok, hogy mi volt a rossz, vagy éppen jó az életemben. Kásás Tamással, kiváló vízilabdázónkkal is készült egy beszélgetés, olvashatta ez is a sportoldalon és az újságformátumban is. 1976. július 26-a egy csodálatos pályafutás tetőpontja. 50 éve ezen a napon lett Németh Miklós a 8. magyar atléta, aki olimpiai bajnoki címet ünnepelhetett. Az 1948-as londoni kalapácsvető bajnok Németh Imre gerelyhajító fia elsőre dobott, 94-58-as világcsúccsal lett aranyérmes. Németh első dobása után mindenki tudta, így a riválisok is, hogy a verseny eldőlt. Azonban a nagy siker nem jött azonnal. Az 1946. október 23-án született legendának a 30. születésnapja előtt 3 hónappal érte azt el. Addig az ugye nem feltétlenül alakult filmbe illően, ezt is felidézi a Népsport melléklet egy összeállításban, természetesen az újságformátumban, de hát ezzel foglalkozik a nemzetisport.hu oldal is.
0: FM 92.5 Cegléden ez a

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 13:30-tól 7:00, kettől péntekig 9:30-tól 17:00, szombaton 8:30-tól délig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Tirsa, Gabainé Optika.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerez nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
2: Programot keresel a hétvégére, ahol a gyerekek is jól érzik magukat, és te is kikapcsolódhatsz. Július 25-én a Ceglédi Hobbi Áruházban a kicsiket ugráló vár, kézműves programok, íjászat és arcfestés várja. Te pedig ez alatt mindent megtanulhatsz az ökogazdálkodásról, talajvédelemről és növényvédelemről Simon Emese kertészmérnöktől. Ráadásul minden törzsvásárlónknak 18% extra kedvezményt adunk, és egy értékes fődíjat is kisorsolunk. Kézműves árusaink vásári hangulattal várnak titeket, valamint finom ételek és italok is kaphatóak lesznek. Gazdálkodj ökosan július 25-én Cegléden, a külső Jászberényi út 1-ben. Várunk titeket ingyenes kertészeti rendezvényünkön.
4: Minőségi szódavíz. Ez az üzenet. Válassza a Lukács szikvízüzemet.
5: Szóda. Tisztított víz. Lukács szikvíz.
6: A tőlünk rendelt gépből jéghideg vagy akár tűzforró vizet is csurgathat poharába.
5: És pont kellemeset is. Lukács szikvíz. Cegléd, Fecskeköz 5.
4: Ez ám a szóda. Kéne még pár tétel, vétel.
7: Ti hova mentek idén nyaralni?
8: Ahova csak akarunk.
7: Jó, de mégis melyik hotelbe?
8: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
7: Komolyan? És honnan szereztetek?
8: Itt Cegléden az Open Campers-től.
9: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak. FM 92.5 Cegléd Rádió.

tovább folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédie kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban hazánk területén az időjárás illetően. Holnap kedden a napsütés gyakrabban zavarhatják felük, de számottevő csapadék nem valószínű. Egyes zápor nyugaton, délnyugaton kialakulhat. Az ország legnagyobb részén élénk, erős lesz az északnyugati szél. Hajnalban általában 10 és 18 fok között alakul a hőmérséklet, de a hidegre érzékeny, derültebb helyeken 10 fok alá hűlhet a levegő. A legmelegebb órákban 24 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Szerdán mindenhol számíthatunk több órás napsütésre. A több-kevesebb felhőből érdemi csapadék ezen a napon sem várható, csupán elvétve alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. Sokfelé élénk, helyenként erős széllökések kísérhetik majd az északnyugati szelet. A friss reggelt követően délután 24-29 fokot mérhetünk. Csütörtökön többfelé erősen megnövekszik a felhőzet egy hideg front hatására, és elszórtan alakulnak ki záporok, zivatarok. Élénk, erős lesz az északnyugati szél. A csúcshőmérséklet 23-30 fok között alakul. A nyugati-északnyugati tájakon lesznek alacsonyabbak az értékek.

0: ismerőst, ezért is maradjanak vele.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Budmill nem csak egy márka, életérzés. Táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki. És mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csapd le a legújabb darabokra.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
6: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjéstáp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kisállat eledelben. Cegléd, Alszegi út 59. Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, helyben, Cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók, magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászáró centrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külsőkörösi út 1.
7: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak, női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
6: A Bautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfári Józsefnél a 0620 253 62 86-os telefonszámon.
7: Nyaraljon ott, ahol élmény a pihenés. A tiszakécskei Barack Termál Resortban egész nyáron animációs programok, látványos esti sók, díjmentesen használható csúszdapark, valamint sztárfellépők várják. Többek között Belánó, Nótár Méri, az Irigy Hónaj Mirigy és a Hip Hop Boys gondoskodnak a felejthetetlen hangulatról. Minden szerdán és szombaton bűvészek, légtornászok és tűzsonglőrök kápráztatják el a közönséget. Találkozzunk Tiszakécskén a Barack Termál Resortban. Barack.hu.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
8: Marad a napos, meleg idő záporokkal. Az új köztársasági elnök feltétel nélkül szeresse a hazát, jelentette ki Magyar Péter. Több millió eurós bírságot szabott ki az AliExpressre az Európai Bizottság. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Átmeneti időszakra, pártokon felülálló köztársasági elnökre van szükség, olyan emberre, aki feltétel nélkül szereti a hazát, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter az országgyűlésben hangsúlyozta, hogy olyan elnököt kell választani, aki őrködik a nemzetegysége és az alkotmányosság felett, és tisztességgel, kitartással és hazaszeretettel végzi ezt a munkát. A Fidesz nem vesz részt az új köztársasági elnök kiválasztásának színjátékában, ezt írta Németh Balázs frakcióvezető helyettes a Facebook oldalán. A fideszes politikus szerint Magyar Péter kormányfő Polgár Judit személyével akarja legitimálni azt, hogy erőszakosan és méltatlan módon távolította el Súlyog Tamást. Kivizsgálja a kormány Szijjártó Péter minden a BYD Magyarország beruházásához kapcsolódó döntését, közölte a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában hangsúlyozta, megvizsgálják az óriás vállalatoknak nyújtott valamennyi támogatást, adókedvezményt, gyorsított engedélyt és közpénzből finanszírozott beruházás előzményeit. Andy Bönen Manchester volt polgármestere, az Egyesült Királyság új miniszterelnöke. Harmadik Károly király megbízta az új brit kormány megalakításával. Előzőleg Keir Starmer leköszönő miniszterelnök formálisan is benyújtotta lemondását az uralkodónak. 50 millió eurós bírságot szabott ki az Európai Bizottság az AliExpressre az illegális termékek kezelése miatt. A brüsszeli testület szerint a kínai online piactér megsértette az uniós digitális szolgáltatási szabályokat, mert nem tette eleget a veszélyes és hamisított árucikkek terjedése ellen. Hőhullám éri el Görögország középső és keleti területeit. Az előrejelzések szerint akár 42 fok is lehet a legmelegebb órákban, például a fővárosban, Athénban és a Peloponészoszi félszigeten. A Görög Vörös Kereszt felszólította az embereket, hogy ne tartózkodjanak hosszabb ideig a tűző napon, igyanak sok folyadékot és figyeljenek a betegekre, idősekre és a gyerekekre.
2: Az időjárásról.
8: A sok napsütés mellett ma is, holnap is csak a nyugati, délnyugati tájakon lehet elszórtan kisebb eső, futó zápor. Sokfelé megélénkül, északon időnként megerősödik a szél. Éjszaka 10-15, holnap napközben 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. A Balaton 25, a Velencei tó 22, a Tisza tó 27 fokos.
1: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. Egyébként pedig a Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. Kecskemét a főváros felé tart a hídfelújítás. A 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Ebben az 60 percben és a következő egy óra hosszában Süveges András folytatjuk dalokkal a hétfő délutánt, hamarosan pedig a labdarúgó világbajnokság érdekességeivel foglalkozom, annak ellenére, hogy már vége. Folytatjuk itt azonnal dalal, érkezik a Gringo Star, ez a télen, nyáron, nyár. Tartsanak velem!
1: Cegléd Rádió FM.

0: Jószentmártonban, a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők Ceglédi bemutató termünkben, a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres. Igen, Feringatlan. Cegléd első közvetítője.
1: Már 30 éve.
0: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20 330 6553 www.feringatlan.hu.
2: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád, ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája, Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül, a tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérjetartalom, immunitás támogatása gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztési kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg Kisállat Eledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg Kisállat Eledel volt, csak is egy van.
3: Úgy érzed, tudod, milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Érsa első kézműves baráti borászata, a Pinot Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám. Ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Stand-up est Török Ádámmal, a Duma Színház tagjával július 11-én szombaton 18.30-tól. A jegy ára 8000 forint, mely tartalmaz egy pohár bort vagy alkoholmentes italt is. De jó lesz, ha jó erősen fogod a poharad, mert ez fergeteges lesz. Az előadás előtt és után pedig lehetőségetek lesz az új boraink kóstolására is. A részvétel előzetes jegyvásárláshoz kötött. További információk Facebook oldalunkon. Pinó Pince, Albert Irsa, Kakasi Dűlő 3.
0: Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig, ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon vagy Ceglédi márka kereskedésünkben.
4: KGM. Made in Korea.
5: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Kedves hallgatók, Batyus buli lesz július 24-én pénteken 19 órától 24 óráig Csemőben, a Tájházban. A zenét a Hangulat Együttes szolgáltatja. Étel-ital a saját igény szerint Batyuban. Belépődíj nincs, mindenkit szeretettel várnak. A szervező Csemő Község Önkormányzata. Tehát még egyszer, Batyus buli lesz Csemőben július 24-én pénteken 19 órától 24 óráig a Tájházban. 7. Tóparti és Abonyi Tarkabórjú főzőverseny, nyáresti koncertek július 25-én Abonyban, a Mikestónál. A színpadi programok 19 órakor kezdődnek. Az est fellépői az Alföldi Olajbányász fúvós zenekar Szolnokról, Abonyi Fúvós Zenekari Egyesület, valamint a Szimfonik Harsona Együttes, szintén Szolnokról. A látogatókat este étel-italárusok várják, a belépés díjtalan. Tehát 7. Tóparti és Abonyi Tarkabórjú főzőverseny, nyáresti koncertek július 25-én Abonyban, a Mikestónál. A programok, hogy mondtam, este 7 órakor kezdődnek. Július 25-én újra lesz Lecsó Fesztivál Nyársapáton a Szarkakúria parkjában, ez már a 16. A rendezvényt megnyitja és a főzőversenyt elindítja Kis Miklós polgármester 10 órakor. Innentől indul a Lecsó Rádió Becker Bettivel. Többek között lesznek majd interjúk a főzőcsapatokkal. A lecsók zsűrizése 13 és 14 óra között történik, utána értelemszerűen ebéd 13 és 14 óra között, majd 13 óra 30 perctől jó ebédhez szólanó Tanusikával. 14 órától sülve-főve Kató nénivel Ios József humoros gasztroműsora következik, majd 15 órától köszöntő Lecsó főző verseny eredményhirdetése. 16 órától a színpadon a Duende Tánciskola. 16 óra 30 perccel a Nyársapáti népdalkör lép fel. Aztán mulató zene jön Bunyós Pityuval 17 órától. 18 órától Pál Zoli retro metro partiját láthatják, hallhatják. 19 óra után pedig a színpadon az Irigy Hónaj Mirigy. 20 órától 23 óráig pedig DJ Pero pörgeti majd a legjobb slágereket. Lesznek a gyerekprogramok, szafari játszóház, cukorágyú, lézerharc, kézműves foglalkozások, arcfestés, valamint kísérő rendezvényként 9 órától 12 óráig véradás a Szarkakúriában. Tehát még egyszer, Nyársapáti Lecsó Fesztivál a Szarkakúria parkjában július 25-én. Nyáresti vigadalom lesz július 25-én szombaton este 6 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központ színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fellépnek Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelső Cigergő és Struhala József. A kísérő formáció Zsiga István zenekara. A partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület. Mindenkit szeretettel várnak.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: Kedves hallgatók, a folytatásban itt a 92-től már is foglalkozunk a labdarúgó világbajnokság érdekességeivel, függetlenül attól, hogy már véget ért sajnos. Spanyolország gyötrelmes meccset összességében nagyon nagy fölényben játszva verte meg 1-0-ra Argentinát az idei foci VB döntőjében. Ezzel 2010 után ismét világbajnok lett. A spanyol játékosok nyilván a féktelen ünnepléssel foglalkoznak majd, de vannak köztük páran, akiknek az is eszükbe juthat, hogy milyen ígéreteket tettek arra az esetre, ha összejön nekik a végső győzelem. Többen egy Luis de la Fuente-t ábrázoló tetoválást vállaltak be előzetesen, de hajfestés, sőt, kopaszra borott vállás is felmerült. A legvadabb ígéret egyértelműen Cucurellától jött, aki a Coop nevű rádióadónak nyilatkozta még a torna elején, hogyha nyernek, magára tetováltatja a szövetségi kapitány arcát. Azt is elmondta, hogy ha világbajnok lesz, másnap felhívja de la Fuente-t, hogy visszavonul a válogatottságtól, mert szerinte az EB és a VB megnyerés után már nincs hova foglalkozni a válogatottsággal. Cucurella tetoválós ötletéhez Alex Baena és Borja Iglesias is csatlakoztak. Hát kíváncsi vagyok, hogy mi lesz belőle. Nehezen viselte a világbajnoki döntőben elszenvedett vereséget és a spanyolok ezt követő ünneplését, és nem sokkal a lefújás után verekedésbe keveredett az argentinok középpályása Paredes. A lefújás után több kisebb lögdösődés is kialakult a felek között, ebből a legnagyobb az volt, ami Paredes mellett robbant ki. A középpályás, aki csereként állt be a döntőben, utána pedig elég gyorsan sárgalapot is kapott, a lefújás után több piros lapra valót is összehozott. Elképzelhető, hogy a spanyol García mondott neki valamit, amire hevesen reagált, de azt aligha tudja megindokolni, miért kellett a spanyolok játékosát torkon ragadni. Őket még sikerült szétválasztani, de hirtelen megjelent ott egy másik spanyol Gabi is, őt pedig egy judo mozdulattal tette le a földre Paredes. A Guardian beszámolója szerint piros lapot is kapott az akcióért, és akár további eltiltásra is számíthat.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: is folytatjuk, kedves hallgatók, a labdarúgó VB érdekességeivel. Nem mindig tetszett az embereknek. A világbajnokság után elemeznünk kell majd a tapasztalatokat, de számomra nem úgy tűnt, hogy ezek megváltoztatták volna a torna végkimenetelét. Bizonyos mérkőzéseken viszont valóban szükség volt rájuk, mondta a FIFA technikai bizottságát vezető Arsène Wenger a 2026-os világbajnokság lezárása előtt még. A minden félidő közepére kötelező jelleggel bevezetett időjárástól, hőmérséklettől és minden más körülménytől független 3 perces leállást jelentő ivószünet a FIFA egyik nagy újítása volt a VB-re. Ezek viszont lényegében negyedekre törték a mérkőzéseket, sok gól pedig pont az újraindulás után született, mert egy-egy csapat nehezebben vette fel újra a ritmust. Bielsa, az uruguayi csapat szövetségi kapitánya helyesen támadta is az újítást, ami nem aratott osztatlan sikert, bár a FIFA elnöke Infantino természetesen bevédte a leállásokat. Wenger arról is beszélt, hogy főleg a fedett stadionokban nem volt nagy értelmük a szüneteknek, de a torna előtt úgy döntöttek, hogy nem tesznek különbséget a mérkőzések között, így mindenhol lesz leállás. Még nem jutottunk végleges következtetésre, de ígérem, hogy tájékoztatni fogunk róla, mondta hozzátéve, hogy adatalapú elemzést végeznek majd, hogy megtudják pontosan, milyen hatása volt a hidratációs szünetnek a játékra. A sajtótájékoztatón Arsène Wenger a VB logisztikájáról is kapott kérdést. Elmondta, hogy természetesen össze sem lehet hasonlítani a katari VB rendezést az amerikaival ilyen téren. Katarban sokkal kisebbek voltak a távolságok, ezért minden este ugyanabban az ágyban aludt mindenki az ő csapatából is. Amerikában viszont nem így volt. A sok utazásnak ugyanakkor szerinte nem volt hatása a mérkőzések minőségére, jó meccseket látott. És ezt bizonyítja az is, hogy a két döntőbe jutott csapat, Spanyolország és Argentína is jól teljesített a sok utazás ellenére. Folytatjuk mindjárt még VB hírrel itt a Cegléd Rádióban, maradjanak velem.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! 95.5 Cegléd Rádió.

0: Kedves hallgatók, újra jön egy érdekesség a VB-vel kapcsolatban. A FIFA 15 milliárd dolláros bevételt jelenthet be a 2026-os világbajnokságra, írja a Guardian. Ezzel a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség jelentősen túlszárnyalta az előre meghatározott célokat. Eredetileg ugyanis 11 milliárd dolláros bevétellel számoltak. A rekordbevételről Gianni Infantino FIFA elnök már tájékoztatta is a tagszervezeteket. A Guardian forrásai szerint a nem várt ugrást szállás és jegyértékesítés megugrásai dobták meg. A jegyeknél kifejezetten a másodlagos piacon rendkívül magas áron keringő jegyekből folyt be sok pénz a kasszába. A FIFA ugyanis a másodlagos piacon a jegyet megvevő és a jegy eladó féltől is 15%-ot szed be pluszban, vagy szedett be. Azon felül, hogy az eredetileg megvett jegyért fizetett összeg is nálalandolt. A 15 milliárd dolláros bevétel, amiből a FIFA 211 tagszervezete is részesül, megerősítheti a szövetséget 2016 óta vezető Gianni Infantino pozícióját, különösen a 2027 márciusában esedékes új elnök választás előtt. Pedig a VB közben érzékelhető volt némi mozgolódás Infantinoval szemben, különösen azután, hogy a FIFA törölte a házigazda amerikai válogatott csatára Balogun eltiltását Donald Trump amerikai elnök közbenjárása után. Az elégedetlenkedés viszont gyorsan elhalt. A Guardian ugyanis úgy tudja, hogy a torna közben Infantino több mint 200 tagszervezettől kapott támogatást az újraindulásához. A minden várakozás felülmúló bevétel az Egyesült Államok új rendezési esélyeit is növeli. A következő VB, aminek még nincs házigazdája, a 2038-as torna, Donald Trump amerikai elnök pedig pénteken már jelezte, és országa szívesen lenne újra a világbajnokság házigazdája, főleg úgy, hogy legközelebb Mexikót és Kanadát kihagynák a buliból. Emellett az Egyesült Államok és a FIFA már tárgyalt arról, hogy 2025 után 2029-ben újra az USA-ban rendezzék meg a klub világbajnokságot. Hát kíváncsi leszek, hogy mi lesz majd ebből. Gondolom, sokan vannak így ezzel, akik szeretik a labdarúgást. No, kérem szépen, már is folytatjuk dallal itt a Cegléd Rádióban.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
2: Tudtam volna vele, soha nem is kezdek. Inkább egyedül.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Unod a fűnyírást és a kiégett foltokat a kertben? A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád. Válaszd a Toledo műfüvet a Diego-ból. Természetes hatás, egyszerű fenntartás egész évben, most csak 3999 forint négyzetméter áron. Diego, otthon, generációkon keresztül.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külsőkátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
3: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha Ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, Ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot. Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170.
5: Meg vagyok, jéghideg a szívem.
3: Vannak dalok, amelyek egyetlen pillanat alatt visszarepítenek valahová. Egy nyári estébe, meleg fények közé, egy ismerős érzéshez. Megnyitja kapuit a Kultudvar nyáresti koncertsorozata. Július 24-én pénteken Imágó Mundi koncert a Kossuth Művelődési Központ B udvarában. A szegedi gyökerű zenekar a 2000-es évek pop-rock világát ötvözi napjaink modern hangzásaival. Zenéjük egyszerre ismerős, nosztalgikus és friss. Imágó Mundi a Kultudvarban, egy este, amelyből mindenki hazavisz egy érzést, egy emléket, egy pillanatot. Részletek és jegyvásárlás ceglédikultúra.hu. A koncert a Nemzeti Kulturális Alap hangfoglaló programjának támogatásával valósul meg.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió.
6: Friss zenék és egykori kedvencek.
1: Változatosan.

Mindjárt folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédi kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban hazánk területén az időjárás illetően. Holnap kedden a napsütés gyakrabban zavarhatják felük, de számottevő csapadék nem valószínű. Egyes zápor nyugaton, délnyugaton kialakulhat. Az ország legnagyobb részén élénk, erős lesz az északnyugati szél. Hajnalban általában 10 és 18 fok között alakul a hőmérséklet, de a hidegre érzékeny, derültebb helyeken 10 fok alá hűlhet a levegő. A legmelegebb órákban 24 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Szerdán mindenhol számíthatunk több órás napsütésre. A több-kevesebb felhőből érdemi csapadék ezen a napon sem várható, csupán elvétve alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. Sokfelé élénk, helyenként erős széllökések kísérhetik majd az északnyugati szelet. A friss reggelt követően délután 24-29 fokot mérhetünk. Csütörtökön többfelé erősen megnövekszik a felhőzet egy hideg front hatására, és elszórtan alakulnak ki záporok, zivatarok. Élénk, erős lesz az északnyugati szél. A csúcshőmérséklet 23-30 fok között alakul. A nyugati-északnyugati tájakon lesznek alacsonyabbak az érzések.

itt van vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell, kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

sorban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már idegen földön ébredek, hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek, látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok, messzi szép hazámra gondolok.

0: Kedves hallgatók, mutatom, hogy melyik slágerrel indul a következő egy óra hossza. Sarah Larsson érkezik hozzánk, nem csak a Sziget Fesztiválra majd, hanem bizony a hírek után őt hallgatjuk itt a 92-től, maradjanak
1: velem. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312 520.
3: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni.
4: Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, CEMKUT minősítéssel.
5: Saját járműpark, többméretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezésed tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu. Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut, ultra prémium kutyatáp valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a structól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg kis állateledelben, Cegléd, Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét.
6: Jaj, úgy megéheztem.
7: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
6: Egy gyrosz.
7: Pont egy gyrosz?
6: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
5: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
7: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
6: Pont mi nem mennénk be.
5: 10. Street Food Fesztivál Albertirsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és vanticket.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albertirsán augusztus 5-től 8-ig. Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THM-es finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
10: Marad a napos, meleg idő, záporokkal. Az új köztársasági elnök feltétel nélkül szeresse a hazát, jelentette ki Magyar Péter. Több útszakaszt is lezárnak holnap este a Puskás Aréna környékén. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Átmeneti időszakra, pártokon felülálló köztársasági elnökre van szükség, olyan emberre, aki feltétel nélkül szereti a hazát, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter az országgyűlésben hangsúlyozta, hogy olyan elnököt kell választani, aki őrködik a nemzetegysége és az alkotmányosság felett, és tisztességgel, kitartással és hazaszeretettel végzi ezt a munkát. A Tisza frakció szerint Polgár Judit a legalkalmasabb köztársasági elnök jelölt. Ő az, aki képes kifejezni a nemzetegységét, mondta a Tisza párt frakcióvezetője az országgyűlésben. Bujdosó Andrea úgy fogalmazott, egy államfőnek méltóságra, integritásra, empátiára van szüksége. A Fidesz nem vesz részt az új köztársasági elnök kiválasztásának színjátékában, Ezt írta Németh Balázs frakcióvezető helyettes a Facebook oldalán. A fideszes politikus szerint Magyar Péter kormányfő Polgár Judit személyével akarja legitimálni azt, hogy erőszakosan és méltatlan módon távolította el Súlyog Tamást. Nem módosítani, hanem kivezetni kell a kiskereskedelmi különadót. Így reagált az Országos Kereskedelmi Szövetség arra, hogy a pénzügyminiszter a szabályozás átalakításáról írt a hétvégén egy Facebook posztban. Az OKS hangsúlyozta, a közteher jelenleg a veszteséget is adóztatja, ami felhajtja a fogyasztói árakat. Ismét végig korlátozások nélkül közlekednek a vonatok a Váci és a Veresegyházi vonalon, miután befejeződött a karbantartás a vágányokon. A MÁV csoport vezérigazgatója közölte, váltót cseréltek, ágyazat és felső vezeték karbantartási munkákat végeztek, rendezték a pálya környezetét és átépítettek három útátjárót. Több útszakaszt is lezárnak, ideiglenesen kedd este a Puskás Aréna környékén, este 6 és fél 12 között. Ebben az időszakban változik több busz és trollibusz útvonala is. A BKK a közösségi közlekedést javasolja. A megszokottnál sűrűbben jár majd az M2-es és az M4-es metró és az 1-es villamos.
9: Az időjárásról.
10: A sok napsütés mellett ma is, holnap is csak a nyugati, délnyugati tájakon lehet elszórtan kisebb eső, futószápor. Sokfelé megélénkül, északon időnként megerősödik a szél. Éjszaka 10-15, holnap napközben 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. A Balaton 25, a Velencei tó 22, a Tisza tó 27 fokos.
9: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. Egyébként pedig a Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. Kecskemét térségében a főváros felé tart a hídfelújítás. A 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
9: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: kellemes rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András még ebben a szűk 60 percben. Folytatjuk dalokkal a Ceglédia kedvenceivel, nem sokára pedig a mai nap, azaz július 20-ával foglalkozok, ezért is füleljenek rám.
1: Cegléd Rádió.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A Gyógyír gyógyszertár az a Rákóczi út 7 szám alatt találják. A patika telefonszáma az az 53-as körzettel ellátva, a 319-200-as. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vehetik igénybe. Tehát ma az ügyeletes patika Gyógyír gyógyszertár a Rákóczi út 7 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. A nyári esték legjobb történetei a szabad ég alatt születnek. Újra megnyitja kapuit a Kultudvar szabadtéri mozi Cegléden, a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. Július 22-én a Michael, augusztus 5-én a Kaszkadőr, augusztus 12-én a Mamma Mia, augusztus 19-én a Csupasz Pisztoly, augusztus 26-án pedig az Így neveld a sárkányodat kerül vászonra. Ráadásként augusztus 20-án ingyenes ünnepi vetítés, István a király. Kultudvar 2026. Mozizza csillagok alatt. Részletek és jegyvásárlás ceglédikultúra.hu.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Kedves hallgatók, Batyus buli lesz július 24-én pénteken 19 órától 24 óráig Csemőben a Tájházban. A zenét a Hangulat Együttes szolgáltatja. Étel ital a saját igény szerint Batyuban. Belépődé nincs, mindenkit szeretettel várnak. A szervező Csemő Község Önkormányzata. Tehát még egyszer, Batyus buli lesz Csemőben július 24-én pénteken 19 órától 24 óráig a Tájházban. 7. Tóparti és Abonyi Tarkabórjú főzőverseny, nyáresti koncertek július 25-én Abonyban a Mikestónál, a színpadi programok 19 órakor kezdődnek. Az est fellépői az Alföldi Olajbányász fúvós zenekar Szolnokról, Abonyi Fúvós Zenekari Egyesület, valamint a Szimfonik Harsona Együttes, szintén Szolnokról. A látogatókat este étel-italárusok várják. A belépés díjtalan, tehát 7. Tóparti és Abonyi Tarkabórjú főzőverseny, nyáresti koncertek július 25-én Abonyban a Mikestónál, a programok, hogy mondtam, este 7 órakor kezdődnek. Július 25-én újra lesz Lecsó Fesztivál Nyársapáton a Szarkakúria parkjában, ez már a 16. A rendezvényt megnyitja és a főzőversenyt elindítja Kis Miklós polgármester 10 órakor. Innentől indul a Lecsó Rádió Becker Bettivel. Többek között lesznek majd interjúk a főzőcsapatokkal. A lecsók zsűrizése 13 és 14 óra között történik, utána értelemszerűen evét 13 és 14 óra között, majd 13 óra 30 perctől jó ebédhez szólanó Tanusikával. 14 órától sülve főve Kató nénivel Ios József humoros gasztroműsora következik, majd 15 órától köszöntő lecsófőző verseny eredményhirdetése. 16 órától a színpadon a Duende Tánciskola. 16 óra 30 perccel a nyársapáti népdalkör lép fel. Aztán mulató zene jön Bunyós Pityuval 17 órától. 18 órától Pál Zoli Retro Metro partiját láthatják, hallhatják. 19 óra után pedig a színpadon az Irigy Hónaj Mirigy. 20 órától 23 óráig pedig DJ Pero pörgeti majd a legjobb slágereket. Lesznek a gyerekprogramok, szafari játszóház, cukorágyú, lézerharc, kézműves foglalkozások, arcfestés, valamint kísérő rendezvényként 9 órától 12 óráig véradás a Szarkakúriában. Tehát még egyszer, Nyársapáti Lecsó Fesztivál a Szarkakúria parkjában július 25-én. Nyáresti vigadalom lesz július 25-én szombaton este 6 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központ Színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fellépnek Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelső Cigergő és Struhala József. A kísérő formáció Zsiga István zenekara, a partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület. Mindenkit szeretettel várnak.
0: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, július 20-a van, a mai napon az illések ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Margit, Özsi, Jeromos és Aurél nevű ismerőseiket is. Az illés héber latin görög eredetű név, az Éliás önállósult változata, jelentése Jáve az én Istenem, az Úr az én erősségem. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Egy zenével folytatjuk, utána pedig visszajövök és foglalkozok születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal, ezért is maradjanak velem.
1: Következzen egy friss dal! Itt a Cegléd Rádió!

0: Már is folytatjuk egy születésnapos zenésszel, kedves hallgatók. 79 éves ma Carlos Santana, amerikai gitáros, zeneszerző, énekes. Az ifjú Santana 15 évesen kezdett gitározni, zenéjére a legnagyobb hatást a latin kultúra gyakorolta. 1967-ben az Egyesült Államok nyugati partjára San Franciscóba költöztek. Már a költözés évében tagja lett az Azteca nevű zenekarnak. A 60-as évek végén vált ismerté csapatával, a Santana Blues Band együttessel. 1982-ben és 2008-ban 300 ezer ember előtt koncertezett. Santana a latin zene hatásait ötvözte a West Coast rockkal, így már a kifejezés feltalálása előtt is fusion zenészként működött. 1972-ben John McLaughlin példáját követte, spirituális jazz fusion irányba indult el. 1976-tól commerce rock és tánczenei elemeket is beleszőtt dalaiba, ami máig védjegyének számít. Gyakran dolgozik együtt már zenészekkel, és folyamatosan próbál új stílusokat felfedezni, melyekkel tovább fűszerezheti saját zenéjét is. Santana nagyon letisztult és szenvedélyes gitáros, gitárjával olyan feszült képes teremteni, mint kevesen. Hangzása egyedi, játéka különös kifejező erővel bír. Stílusára egyébként bármilyen hihetetlen is, nagy hatással volt Szabó Gábor, Amerikába emigrált magyar jazzgitáros. Most egy kollaboráció következik, természetesen az egyik résztvevő, a születésnapos Santana.
1: Cegléd Rádió FM.

0: rovat végén. 9 évvel ezelőtt hunyt el Chester Bennington, amerikai énekes, aki leginkább a Linkin Park énekeseként ismert, de a Dead by Sunrise, a Stone Temple Pilots és a Great Days Grunge zenekarok frontembere is volt. Bennington több publikáció is generációja, egyik legnagyobb rock énekeseként tartja számon. Úgy énekel, mint egy angyal, úgy ordít, mint egy démon. Így említik sok helyen különleges hangját és énektechnikáját, tehát sajnos már nem lehet köztünk. A Linkin Park első album a Hear It Theory nagy sikert hozott a zenekarnak. 2007-ben Bennington 46. lett a Hitparaders Heavy Metals All Time Top 100-as listán, azaz minden idők legjobb 100 heavy metal énekese. 2023-on a Billboard minden idők 50 legnagyobb rock énekese listáján a 34. helyre tette. Ő következik, pontosabban a Linkin Park itt a Cegléd Rádióban. Chester Bennington tiszteletére.
1: Cegléd Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Programot keresel a hétvégére, ahol a gyerekek is jól érzik magukat, és te is kikapcsolódhatsz. Július 25-én a Ceglédi Hobbi Áruházban a kicsiket ugrálóvár, kézműves programok, íjászat és arcfestés várja. Te pedig ez alatt mindent megtanulhatsz az ökogazdálkodásról, talajvédelemről és növényvédelemről Simon Emese kertészmérnöktől. Ráadásul minden törzsvásárlónknak 18% extra kedvezményt adunk, és egy értékes fődíjat is kisorsolunk. Kézműves árusaink vásári hangulattal várnak titeket, valamint finom ételek és italok is kaphatóak lesznek. Gazdálkodj ökosan július 25-én Cegléden, a Külső Jászberényi út 1-ben. Várunk titeket ingyenes kertészeti rendezvényünkön.
4: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpa volt a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
5: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
6: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
1: Reklámot hallottak.
7: FM 92.5
1: Cegléd Rádió.
7: Minden dal közös ismerős.

0: kedves hallgatók, a Ceglédie kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban hazánk területén az időjárás illetően. Holnap kedden a napsütés gyakrabban zavarhatják felük, de számottevő csapadék nem valószínű. Egyes zápor nyugaton, délnyugaton kialakulhat. Az ország legnagyobb részén élénk, erős lesz az északnyugati szél. Hajnalban általában 10 és 18 fok között alakul a hőmérséklet, de a hidegre érzékeny, derültebb helyeken 10 fok alá hűlhet a levegő. A legmelegebb órákban 24 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Szerdán mindenhol számíthatunk több órás napsütésre. A több-kevesebb felhőből érdemi csapadék ezen a napon sem várható, csupán elvétve alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. Sokfelé élénk, helyenként erős széllökések kísérhetik majd az északnyugati szelet. A friss reggelt követően délután 24-29 fokot mérhetünk. Csütörtökön többfelé erősen megnövekszik a felhőzet egy hideg front hatására, és elszórtan alakulnak ki záporok, zivatarok. Élénk, erős lesz az északnyugati szél. A csúcshőmérséklet 23-30 fok között alakul. A nyugati északnyugati tájakon lesznek alacsonyabbak az értékek.
1: Ceglédi Rádió. Sok magyar zenével.

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, elérkezett a könnyes búcsú ideje. Ennyi volt már a részemről. Reggel 6-tól idáig a műsorvezető Süveges András volt. Holnap jövök legközelebb. Újra kegyetlenül felébresztek majd mindenkit. Remélem akkor is támogatnak majd. További kellemes estét kívánok mindenkinek és jó rádiózást a Ceglét Rádióval. Holnap reggel tehát Tali, visz, hall.
1: Ceglét Rádió, friss zenék és egykori kedvencek.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. Hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstölt áruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
5: Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670-231-9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd, Árpád utca 31.
6: Ti hova mentek idén nyaralni?
7: Ahova csak akarunk.
6: Jó, de mégis melyik hotelbe?
7: Nem hotelbe, idén lakóautózunk.
6: Komolyan? És honnan szereztetek?
7: Itt Cegléden az Open Campers-től.
5: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban.
8: Marad a napos meleg idő záporokkal. Kivizsgálják a BYD-val kapcsolatos kormányzati döntéseket. A legfőbb ügyész visszahívását kérte a kormányfő. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok. Kivizsgálja a kormány Szijjártó Péter minden a BYD Magyarország beruházásához kapcsolódó döntését, közölte a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napirendelőtti felszólalásában hangsúlyozta, megvizsgálják az óriás vállalatoknak nyújtott valamennyi támogatást, adókedvezményt, gyorsított engedélyt és közpénzből finanszírozott beruházás előzményeit. A legfőbb ügyész visszahívását kérte az államfői jogköröket gyakorló Forsthoffer Ágnes házelnöktől a kormányfő. Magyar Péter az országgyűlésben egy napirendelőtti felszólalásra válaszolva közölte, Nagy Gábor Bálint nem maradhat a helyén. Hivatali idej alatt semmi nem történt a Magyar Nemzeti Bank alapítványainál eltűnt 600 milliárd forint ügyében. A miniszterelnök a márciusban lefoglalt ukrán pénzszállítmány ügyében is vizsgálatot sürgetett, de mint fogalmazott, semmi nem fog történni, amíg az előző kormánypártok bábja ott van. Az országgyűlés alelnöke, Hallerné Nagy Anikó veszi át a házelnöki feladatokat Forsthoffer Ágnestől. Az alaptörvény szerint az új köztársasági elnök hivatalba lépéséig a tiszás politikus látja el az államfő feladat és hatásköreit. Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása mától szűnt meg. Hallerné Nagy Anikó megbízatása az új köztársasági elnök hivatalba lépésekor hatályát veszti. Az iráni forradalmi gárda ismét támadást intézett olyan kuvaiti és bahreini támaszpontok ellen, ahol amerikai katonák állomásoznak. A bahreini belügyminisztérium felszólította a lakosságot, vonuljon biztonságos helyre, a kuvaiti hadsereg pedig megerősítette a támadás hírét, hozzátéve, hogy drónokat és rakétákat semmisített meg. Masoud Pazeskian iráni elnök kijelentette, teljes körű háborúban van az Egyesült Államokkal. Az Egyesült Államok továbbra is nyitott a diplomáciai megoldásra Iránnal, de Teherán felrúgta a korábbi megállapodást, közölte az amerikai külügyminiszter. Marco Rubio szerint Irán nem tartja tiszteletben a hormuzi szoros szabadhajózásról szóló egyességet, ezért folytatják az iráni katonai létesítmények elleni csapásokat. A külügyminiszter hangsúlyozta, Washington kész tárgyalni, de Irán tettei alapján hozza meg döntéseit.
1: Az időjárásról.
8: A sok napsütés mellett ma is, holnap is csak a nyugati, délnyugati tájakon lehet elszórtan kisebb eső, futózápor. Sokfelé megélénkül, északon időnként megerősödik a szél, éjszaka 10-15, holnap napközben 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál újra Becker Bernadett, néhány napnyi szünet után visszatértem, és természetesen azzal várom ma is önöket, amit már jól megszokhattak. Fontos hírek, információk, közlemények, no de jön majd egy beszélgetés is, hogy kikkel beszélgettem, az hamarosan ki fog derülni, hogy milyen dalt játszom addig, az már is. Jön Kaukázus és az egyetlen szó, egy 2021-es sláger itt a Cegléd Rádióban.

Kedves hallgatók, ígértem egy beszélgetést méghozzá, nem is akármilyen beszélgetés, mert hogy lehet, hogy éppen leendő kollégákkal beszélgetek, ki tudja, ugyanis zajlik a Kossuth Nevelődési Központ média tábora, olyannyira, hogy pontosan ma kezdődött el, és ennek kapcsán a fiatalok, és a számunkra is megtiszteltetés, ellátogattak a Cegléd Rádió stúdiójába is. Hú, nem is, heten vagytok végül is, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, igen, heten vagytok. Heten vagytok, és

0: után vállalták azt a kiváló és nagyon jó kis feladatot is, hogy mikrofon mögé ülnek, úgyhogy velük fogunk beszélgetni, Marcell és Tamás, a teljes neveteket majd elmondjátok, mert ezt elfelejtettem megkérdezni, látjátok, már egy újságírói hiba rögtön itt az elején. Szóval, kedves Marcell, először is megteszed, hogy bemutatkozol, és hogy miért választottad a médiatábort?
1: Tóth Marcell Dániel a teljes nevem, és azért választottam a médiatábort, mert már ezelőtt is voltam többször is. Jó a társaság, programok tényleg kiválóak, és hogy ne unatkozzak otthon.
0: Tökéletes indokok. Tamás?
2: Én Hoffman Tamás Bence vagyok, és szintén azért jöttem a médiatáborba, mert előző évben is szerintem csodálatos volt. Főleg a programok nagyon tetszettek, nem volt olyan perc, amikor unatkoztunk volna.
0: Ez nagyon jó hallani, főképp az, hogy érdekel benneteket, mondjuk éppen a média is, de média. Hallgattok ti rádiót, néztek tévét, vagy számotokra mi az, hogy média? Szerintetek mi a média, vagy a ti életetekben mi a média?
2: Hát nekem csak a reggeli, a suliba menetnél, az autóba, a rádió, a rádió. Nekem nagyon ezen kívül nem hallgatok így rádiót, tévét nézni ugye nézek.
0: Nem kérdezem meg, hogy miket nézel, odáig nem fajulok el, de inkább ti egyébként már filmeket vagy sorikat nézegettek, vagy mi az, ami a kikapcsolódás számotokra?
1: Nekem amúgy esténként a rádiózás, az nagyon jó rádiót hallgatni, meg ugyanúgy reggel a suliba menet szoktam, meg kikapcsolódásképp amúgy leginkább a zenehallgatás.
0: Ó, milyen zenéket hallgatsz?
1: Nagyon sokfélét.
0: Nagyon sokfélét? Mindenevő vagy?
1: Körülbelül, ja.
0: Ja, szerintem az a legjobb. Akkor mondjuk például a Cengrid Rádió az teljesen jó választás számodra, mert itt aztán végképp minden stílus van, de jó, majdnem minden stílus van. Szeretnétek egyébként komolyabban is foglalkozni a médiával, vagy tényleg csak időtöltés most ez a tábor? Nem baj, utóbbi sem.
2: Hát én így gyerekként is informatikával nőttem fel, szóval eléggé nagy viszonyom van így az informatikai téren. Nem nagyon gondolkodtam így a jövőbe hasonló dolgokkal foglalkozni. Hát inkább a programok miatt jöttem így a médiatáborba.
0: De egyébként, hogyha mondjuk mégiscsak a médiával foglalkoznál, azért az informatikusokra is nagyon nagy szükség van, sőt, hát ugye gyakorlatilag most már TV, rádió másból sem áll, mint mindenféle eszközök és kütyük és bármik, ahol nagyon-nagyon kell a te tudásod. És te? Gondolkodtál, Marcell?
1: Hát én alapból 2 évet dolgoztam még, amikor Cegléden volt Mária Rádió, ott szerkesztőként, és igen, gondolkoztam rajta, hogy visszatérek. Itt a Cegléd Rádióban ez nagyon jó lenne, hogyha el tudnék valahogy helyezkedni, akár csak diákmunka, akár rendes, teljes idős állásként, hát jó lenne.
0: Hát jó lenne, igen, majd sajnos a lehetőségek igen korlátozottak, de nagyon jó ezt tudni. Igen, és sajnos, és tudom, hogy többen is vannak a talsójunkban, akik már jelezték, hogy milyen jó lenne, aminek mi aztán végképp nagyon örülünk, úgyhogy lesz ennek még folytatása. Ki kell nevelni az utódokat, látod, mi már öregszünk. Hát itt azért már kellenek majd az utódok. Na és hogyan fog telni a hét? Mit tudtok még a médiatábor további programjairól? Nagyjából beszéltetek-e már róla, megnéztétek-e?
1: Beszéltünk, fogunk menni strandra.
0: Ez nagyon jó.
1: Fogunk menni Kecskemétre.
0: Rösszim stúdióba, aha. Majd utólag elmesélitek. Csütörtökön jöttök majd a Ceglidi televízióba is, azt nagyon jól tudom, azt teljesen biztosan tudom, és akkor már el fogjátok tudni mesélni, hogy addig hol voltatok. Na és hogyan fog telni még a nyár további része, csak ami publikus és ránk tartozik, mert azért még bőven van a nyári szünetből.
2: Hát nekem még egy gokártábor van berendezve.
0: Van ilyen, hogy gokártábor?
2: Igen.
0: De rosszkor voltam én gyerek.
2: És még augusztusra még egy balatoni nyaralás.
0: Ó, nagyon jól hangzik.
1: És én is megyek majd nyaralni 3-szor is. Hajdúszoboszlóra, Tokajba, meg Debrecenbe. Mind a 3-at nagyon várom. Meg ugye én most megyek középiskolába, lesz még egy gólyatábor augusztusban.
0: Melyik középiskolába fogsz menni?
1: A Kerbe.
0: Nagyon jó. Akkor további jó nyarat kívánok nektek. Csütörtökön találkozunk a televízióban is, és kívánom, hogy néha lejjetek örömeteket a Cegléd Rádió hallgatásában is. Köszi, hogy beszélgettetek vele.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Változatlan színvonal, meghittebb hangulat idén is várja a magyar nóta kedvelőit a nyáresti vigadalom. A Kossuth Művelődési Központ szervezésében a megszokott szabadtéri helyszín helyett ezúttal a színházterem elegáns, kiváló akusztikájú környezetében találkozhatnak kiváló nótaénekesekkel, és az időjárástól függetlenül kényelmesen élvezhetik a magyar nóta és az operett legszebb dallamait. Az idei szakmai partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület, és fontos, hogy a dátum július 25-e szombat, a kezdés 18 óra, helyszín pedig tehát a Kossuth Művelődési Központ színház terme. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. És hogy kiket hallhatnak majd az esten: Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelsőci Gergő és Struhala József kísérő zenekar, Zsiga István zenekara. Albertésai éjszakai bátorság és tudáspróba az Albertésai Márai Sándor Városi Könyvtár szervezésében augusztus 14-én pénteken 20 órától az Albertésai sportcsarnok melletti erdős területen. Gyülekező 19 óra 30 perctől a sportcsarnok előtti parkolóban a részvétel ingyenes. Minimum 2 fős, maximum 5 fős csapatok jelentkezését várják. Előzetes regisztráció augusztus 13-áig a vas.tibornek@albertesa.hu e-mail címen. Tehát Albertésai éjszakai bátorság és tudáspróba augusztus 14-én, regisztrálni augusztus 13-áig lehet. Batyus buli július 24-én pénteken 19-től 24 óráig Csemőben a Tájháznál. A zenét a Hangulat Együttes szolgáltatja. Ételital saját igény szerint Batyúban. Hozható belépődíj nincsen, tehát július 24-én, pénteken 19-től 24 óráig Batyus buli Csemőben a Tájházban. 16. Lecsó Fesztivál Nyársapáton a Szarka Kúria parkjában július 25-én. Délelőtt 10 órakor már elkezdődnek a programok a rendezvény hivatalos megnyitójával és a főzőverseny elindításával, mindezt Kis Miklós polgármester vezényli majd le. Lesz Lecsó Rádió, interjúk készülnek majd a főzőcsapatokkal, aztán természetesen, ha elkészültek a lecsók, 13 órától ebéd várja a kilátogatókat, majd jó ebédhez szól a nóta Nusikával. 14 órától sülve-főve Katónénivel Ihos József humoros gasztroműsora várja a Nyársapátra látogatókat. 15 órakor kezdődik a hivatalos köszöntő, illetve a lecsó főzőverseny eredményhirdetése. Ezt követően 16 órától a Duende Tánciskola műsora, 16 óra 30 perctől a Nyársapáti Népdalkör fellépése várja a Szarka Kúriába érkezőket. 17 órától színpadon Bunyós Pityú, 18 órától pedig Pál Zoli Retro Metro partia várja önöket. 19 órától a sztárvendég az Irigy Hónaj Mirigy, majd az estet DJ Beró diszkója zárja. Ingyenes a rendezvény természetesen, ahova a gyermekeket is várják, hiszen gyermekprogramok is lesznek. Tehát július 25-én Nyársapáton a Szarka Kúria parkjában 16. Lecsó Fesztivál.

0: A Cengrédi Rendőrkapitányság közleményt adott ki, ezt hallhatják a következő percekben. A rendőrkapitányság nyomozói az elmúlt időszakban számos büntetőeljárást indítottak kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények gyanúja miatt. Több lakossági bejelentés érkezett a rendőrséghez, emellett a közösségi médiában is jelent meg arról hír, hogy Cengréd egyes részein rendszeres a kábítószer kereskedelem. A rendőrség minden jelzést megvizsgál, és ahol a gyanú megalapozott, megteszi a szükséges intézkedéseket. A szóban forgó területtel összefüggésben jelenleg is több büntetőeljárás van folyamatban, írják a közleményben. Az egyik ügyben egy helyi kábítószerkereskedő letartóztatásban van, valamint további 4 társát kábítószer fogyasztása miatt hallgatták ki gyanúsítottként. A rendőrök egy másik ügyben május elején intézkedtek egy 36 éves helyi nővel szemben, aki személygépkocsijával közlekedett a településen. A vele szemben alkalmazott gyors teszt pozitív jelzést mutatott, ruházatának átvizsgálásakor pedig kis mennyiségben kristályt és kábítószergyanús növényi törmeléket találtak. Az is kiderült, hogy a nő eltiltás hatálya alatt vezette járművét, ezért kábítószer birtoklása mellett emiatt is felelnie kell. A közelmúltban történt egy közlekedési baleset is Cegléden, amely kapcsán a közösségi médiában több pontatlan információ is megjelent, írja a rendőrség közleményében. A helyszínen intézkedő rendőr alkoholszondát alkalmazott a járművezetőjével szemben, amely negatív eredményt mutatott, valamint nem merült fel a kábítószerfogyasztás gyanúja sem, az ügy szabálysértési feljelentéssel zárult. A fenti eseteken túl, írják a közleményben, a Cegrédi Rendőrkapitányság az elmúlt időszakban több személlyel szemben is indított eljárást kábítószer birtoklása miatt. A rendőrség továbbra is kiemelt figyelmet fordít a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények felderítésére és visszaszorítására. Kérik a lakosságot, hogy amennyiben jogellenes tevékenységről vagy bűncselekmény gyanújáról szereznek tudomást, jelezzék a rendőrségnek, minden bejelentést kivizsgálnak, és ahol a gyanú megalapozott, határozottan fellépnek az elkövetőkkel szemben. Zárják a közleményt tehát.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: véget ért egy újabb óra, jöjjenek most már a reklámok, majd pedig a friss hírek, és hogy mivel, kivel indul a következő óra, már mutatom is.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 18:00-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresztvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban.
5: Marad a napos meleg idő, záporokkal. Hallerné Nagy Anikó alelnök veszi át a házelnöki feladatokat Forsthoffer Ágnestől. Eltilthatják a 17 év alattiakat az elektromos rollerezéstől Görögországban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Legalább 10 komolyan vehető államfőjelöltre érkezett javaslat, de a döntést végül a Tisza párt frakciójának és az országgyűlésnek kell meghoznia, közölte Magyar Péter Facebook oldalán. A miniszterelnök úgy fogalmazott, ezt hívják képviseleti demokráciának, és ezt írja elő a jelenlegi alaptörvény is. Vasárnap a Tudomány, a Kultúra és a Sport 16 szereplője levélben fordult Forsthoffer Ágneshez, az országgyűlés elnökéhez, amelyben azt javasolták, hogy Polgár Juditot kérjék fel és válasszák meg államfőnek. Az országgyűlés alelnöke, Hallerné Nagy Anikó veszi át a házelnöki feladatokat Forsthoffer Ágnestől. Az alaptörvény szerint az új köztársasági elnök hivatalba lépéséig a tiszás politikus látja el az államfő feladat és hatásköreit. Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása mától szűnt meg. Hallerné Nagy Anikó megbízatása az új köztársasági elnök hivatalba lépésekor hatályát veszti. Az iráni forradalmi gárda ismét támadást intézett olyan kuvaiti és bahreini támaszpontok ellen, ahol amerikai katonák állomásoznak. A bahreini belügyminisztérium felszólította a lakosságot, vonuljon biztonságos helyre, a kuvaiti hadsereg pedig megerősítette a támadás hírét, hozzátéve, hogy drónokat és rakétákat semmisített meg. Masoud Pezeshkian iráni elnök kijelentette, teljes körű háborúban van az Egyesült Államokkal. Az Egyesült Államok továbbra is nyitott a diplomáciai megoldásra Iránnal, de Teherán felrúgta a korábbi megállapodást, közölte az amerikai külügyminiszter. Marco Rubio szerint Irán nem tartja tiszteletben a hormúzi szoros szabadhajózásról szóló egyességet, ezért folytatják az iráni katonai létesítmények elleni csapásokat. A külügyminiszter hangsúlyozta, Washington kész tárgyalni, de Irán tettei alapján hozza meg döntéseit. Görögországban eltilthatják a 17 év alattiakat az elektromos rollerezéstől. A döntést azzal indokolták, hogy egyre több az olyan rollerbaleset, amiben fiatalok, gyerekek érintettek. A törvényjavaslat a korhatár mellett a veszélyes vezetésért kiszabott bírságok emelését és a kötelező balesetbiztosítást is magában foglalja. A javaslatról kedden szavaz a görög parlament.
2: Az időjárásról.
5: A sok napsütés mellett csak a nyugati-délnyugati tájakon lehet elszórtan kisebb eső, futó zápor. Sokfelé megélénkül, északon időnként megerősödik a szél. Hajnalban 10-15, kedden napközben 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Benzomban indította az órát, az volt a Mystical Magical itt a 92-ötön, azt az órát, amiben már is jön Maddox, aztán itt a Lady Gaga és Ariana Grande is, és én is a mikrofonnál, Becker Bernadett, tartsanak velem, jön néhány hasznos, fontos információ, és néhány kevésbé hasznos, de talán érdekes.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

Maga tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a gyógyír gyógyszertár lesz az ügyeletes patika. A patikát a Rákóczi út 7 szám alatt találják meg. Az ügyelet 20 órakor indul és 22 óráig tart. Go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive. I just want y'all to know.

0: nézzük, hát milyen idő vár ránk a következő napokban. Holnap több órás napsütés várható, amelyet időnként gomoly felhők zavarhatnak meg. Egy-egy futózápor még kialakulhat, de jelentős csapadékra nem számíthatunk. A hajnali minimumok 13-19, a délutáni maximumok 25-30 Celsius fok között alakulnak. A légmozgás többnyire mérsékelt marad. Szerdán folytatódik a napos száraz nyári idő, a gomoly felhők időnként megsűrűsödhetnek, de a csapadékos időre kicsi az esély. A hajnali órákban 14-19, délután 26-31 fokig emelkedett a hőmérséklet, a szél gyenge vagy mérsékelt marad.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Változatlan színvonal, meghittebb hangulat idén is várja a Magyar Nóta kedvelőit a nyáresti vigadalom. A Kossuth Művelődési Központ szervezésében a megszokott szabadtéri helyszín helyett ezúttal a színházterem elegáns, kiváló akusztikájú környezetében találkozhatnak kiváló nótaénekesekkel, és az időjárástól függetlenül kényelmesen élvezhetik a Magyar Nóta és az operett legszebb dallamait. Az idei szakmai partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület, és fontos, hogy a dátum július 25-e szombat, a kezdés 18 óra, helyszín pedig tehát a Kossuth Művelődési Központ színház terme. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. És hogy kiket hallhatnak majd az esten, Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelsőci Gergő és Struhala József kísérő zenekar, Zsiga István zenekara. 16. Lecsó Fesztivál Nyársapáton a Szarka Kúria parkjában július 25-én délelőtt 10 órakor már elkezdődnek a programok a rendezvény hivatalos megnyitójával és a főzőverseny elindításával, mindezt Kis Miklós polgármester vezényli majd le. Lesz Lecsó Rádió, interjú készülnek majd a főzőcsapatokkal, aztán természetesen, ha elkészültek a lecsók, 13 órától ebéd várja kilátogatókat, majd jó ebédhez szól a Nóta Nusikával. 14 órától sülve-főve Katónénivel Ihos József humoros gasztroműsora várja a Nyársapátra látogatókat. 15 órakor kezdődik a hivatalos köszöntő, illetve a lecsó főzőverseny eredményhirdetése. Ezt követően 16 órától a Duende Tánciskola műsora, 16 óra 30 perctől a Nyársapáti Népdalkör fellépése várja a Szarka Kúriába érkezőket. 17 órától színpadon Bunyós Pityú, 18 órától pedig Pál Zoli Retro Metro partia várja önöket. 19 órától a sztárvendég az Irigy Hónaj Mirigy, majd az estet DJ Beró diszkója zárja. Ingyenes a rendezvény természetesen, ahova gyermekeket is várják, hiszen gyermekprogramok is lesznek. Tehát július 25-én Nyársapáton a Szarka Kúria parkjában 16. Lecsó Fesztivál. Albertésai éjszakai bátorság és tudáspróba az Albertésai Márai Sándor Városi Könyvtár szervezésében augusztus 14-én pénteken 20 órától az Albertésai sportcsarnok melletti erdős területen gyülekező 19 óra 30 perctől a sportcsarnok előtti parkolóban a részvétel ingyenes, minimum 2 fős, maximum 5 fős csapatok jelentkezését várják. Előzetes regisztráció augusztus 13-áig a vas.tibornekukac@albertesa.hu e-mail címen. Tehát Albertésai éjszakai bátorság és tudáspróba augusztus 14-én, regisztrálni augusztus 13-áig lehet. Batyus buli július 24-én pénteken 19-től 24 óráig Csemőben a Tájháznál, a zenét a hangulat együttes szolgáltatja. Ételital saját igény szerint Batyúban, hozható belépődíj nincsen, tehát július 24-én, pénteken 19-től 24 óráig Batyus buli Csemőben a Tájházban.
0: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
2: 95.5 Cegléd Rádió.

0: felállni.
1: És jön egy hír, ami egyszerre fontos, egyszerre érdekes, de legfőképpen riasztó. Nem zavarta az embereket a viharjelzés, 27 embert kellett kimenteni a Balatonból, erről számolnak be a lapok. Elég sűrű napokon van túl a balatoni vízirendészeti rendőrkapitányság, aminek eredményeiről közleményben számoltak be. Eszerint július 17 és 19 között 18 esetben 27 embert mentettek ki a vízből. A kapitányság emberei a viharos szélben elsodródott szaposokat, szörfdeszkásokat, valamint homokpadra futott, felborult, vagy műszaki hibás vitorlások utasait segítették, és őt egyszer egy újraélesztésnél működtek közre. Olyan felelőtlenséget is tapasztaltak, mint azé az 50 éves férfié, aki viharjelzés ellenére matraccal ment fürdeni, és elsodródott. Még ő 4 kilométerre a parttól mentették ki. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy a viharos változó időjárásban fontos betartani a viharjelzési szabályokat, figyelni egymásra, társainkra, gyermekeinkre, mivel gyorsan kialakulhat vészhelyzet. Emlékeztetnek, elsőfokú viharjelzéskor a viharjelző percenként 45-öt villan, ilyenkor úszni, illetve csónakkal és más vízi sporteszközzel csak a parttól számított 500 méteren belül szabad lenni. Másodfokú viharjelzés esetenként a percenként 90 villanás látható, ilyenkor fürödni tilos, valamint szintén nem szabad csónakkal és más vízi sporteszközzel közlekedni a vitorlásajog kivételével. További jó tanácsok pedig, aki nem tud úszni, ne menjen be a természetes vizekbe, esetleg csak a parti sávban hűsítse magát. Gyengén úszók csak a sekély vízben fürödjenek, soha ne távolodjanak el messze a parttól olyan eszközökkel, amelyek használatával még csak most ismerkednek. Kerüljék a vízibiciklikről, egyéb fürdőeszközökről történő hirtelen vízbeugrást, hiszen nem biztos, hogy tisztában vagyunk a vízmélységgel, valamint a vízhőmérséklet is hirtelen sok hatással van a szervezetre. Amennyiben nem biztosak saját úszás tudásukban és vízi járművekkel vízre mennek, mindenképpen használjanak mentő mellényt, lehetőleg kerüljék az extrém melegben, a hőcsúcsokban 11 és 16 óra között való nyílt vízen tartózkodást, és lehetőleg ne fogyasszanak alkoholt azért, hogy fizikailag képesek legyenek egy-egy vészhelyzet kezelésére. Valamint, nagyon fontos, távol a parttól kerüljék az egyedülúszást, fürdőeszköz használatát. Nos, hát ezek azok a tanácsok, amik szerintem egyébként minden épesző ember betart és tud. Mégis megtörténik sokszor a tragédia, vigyázzanak magukra. Én például mentő mellényben szapoztam, pedig biztos vagyok az úszás tudásomban. Természetes víz volt ugyan, de tó, nem is folyó, de ennek ellenére inkább felszenvedtem magamat a szápra a mentő mellényben, ami nem egy egyszerű dolog, maradjunk annyiba, főleg nekem, de akkor is, az volt a biztos. És így volt mindenki nyugodt.
2: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

volt már a részemről az elmúlt szűk két órában Becker Bernadettel rádiózhattak, ez így volt, köszönöm megtisztelő figyelmüket erre a figyelemre, hamarosan Börös Nándi számít, jön a Ceglit hangja, majd pedig holnap reggel 6 órakor beköszön Süveges András, én holnap este is érkezem, viszont hallásra!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglin Rádióban.
4: Marad a napos meleg idő, záporokkal. Újabb támogatásra pályázhatnak az aszály során veszteséget szenvedett kukoricatermelők. Eltilthatják a 17 év alattiakat az elektromos rollerezéstől Görögországban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Legalább 10 komolyan vehető államfőjelöltre érkezett javaslat, de a döntést végül a Tisza párt frakciójának és az országgyűlésnek kell meghoznia, közölte Magyar Péter Facebook oldalán. A miniszterelnök úgy fogalmazott, ezt hívják képviseleti demokráciának, és ezt írja elő a jelenlegi alaptörvény is. Vasárnap a Tudomány, a Kultúra és a Sport 16 szereplője levélben fordult Forsthofer Ágneshez, az országgyűlés elnökéhez, amelyben azt javasolták, hogy Polgár Juditot kérjék fel és válasszák meg államfőnek. Szerdától újabb támogatásra pályázhatnak az aszály során veszteséget szenvedett kukoricatermelők. A mezőgazdasági válság tartalékból erre csaknem 11 millió euró áll rendelkezésre. A kérelmeket augusztus 5-ig lehet benyújtani. A támogatásokat legkésőbb szeptember 30-áig kifizetik. A tavalyi rendkívüli aszály több mint 550 ezer hektáron okozott károkat. A következő napokban több térségben folytatódik a szúnyogírtás, leginkább az inváziós fajok miatt szükséges a beavatkozás. A szakemberek földi biológiai kezeléssel és ahol szükséges kémiai módszerrel gyérítik a vérszívókat. A szúnyogírtásra egyebek mellett a Balatonnál, a Dráva mentén, a fővárosban és Hajdú-Bihar megyében lehet számítani. A vízirendőrök 27 embert mentettek ki a Balatonból a hétvégén. A legtöbb segítségkérés az erős szél miatt elsodródott szaposoktól, valamint műszaki hibás vagy felborult vitorlásoktól érkezett. A rendőrség ismét a viharjelzési szabályok betartásának fontosságára hívta fel a figyelmet. Rosszul lett egy utas, ezért Budapesten szállt le a Qatar Airways Frankfurtba tartó járata. A Dohából indult gép a Velencei tó fölött járt, amikor a budapesti reptér irányába fordult. A repülő reggel 6:30 előtt szállt le Ferihegyen, ahol a sürgősségi egység ellátta az utast. Görögországban eltilthatják a 17 év alattiakat az elektromos rollerezéstől. A döntést azzal indokolták, hogy egyre több az olyan roller baleset, amiben fiatalok, gyerekek érintettek. A törvényjavaslat a korhatár mellett a veszélyes vezetésért kiszabott bírságok emelését és a kötelező balesetbiztosítást is magában foglalja. A javaslatról kedden szavaz a görög parlament.
1: Az időjárásról.
4: A sok napsütés mellett csak a nyugati, délnyugati tájakon lehet elszórtan kisebb eső, futózápor. Hajnalban 10-15, kedden napközben 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ez itt a Ceglét hangja az FM 92-től. Kedves hallgatók, köszöntöm Önöket, a mikrofon mögött Vörös Nándi, és szólóba jelentkezik mostantól egy, hát már egy ideje, a Ceglét hangja című műsor, úgyhogy én próbálom Önökkel együtt karöltve vezetni ezt a műsort, mert hogy igazából Önöktől várjuk a válaszokat. A kérdés már ismerős lehet, egyszer már feltettük, de annyi izgalmas válasz érkezett, hogy úgy döntöttük, lesz folytatás. Mi volt az, ami gyerekként hatalmas ötletnek tűnt, de igazából hülyeség volt? Ezzel a témával megyünk hát tovább. 0630 592 95 5-ös kívánságkukac@ceglidradio.hu vagy e-mailen, Facebookon, a facebook.com/ceglidradio címen is írhatnak nekünk, akár üzenetet, akár kommentet. A lényeg az, hogy küldjék el, hogyha volt ilyen hülyeségük, és rengeteg ilyen hülyeség volt, amit az előző adásban megkaptunk, és volt egy nagyon hosszú üzenet, ami akkor már nem fért bele, egyébként Anitától, és hát ezzel fogok kezdeni, hiszen ez még váratott magára a múltkori adásban is. Persze van még több üzenet is, amit az előző adásban kaptunk, majd ezekkel megyünk tovább az elején, de jöhetnek az új üzenetek is. Tehát mi volt az, ami gyerekként hatalmas ötletnek tűnt, de igazából hülyeség volt? Tehát Ani üzenete, már ovis koromban tudtam, hogy olyan dolgokért fizetni kell, mint a víz. De ezt nem igazán értettem, hogy hogyan működik. Viszont egyszer csak gondoltam egyet, hogyha nem iszom meg az összes vizet, hanem mondjuk a felét leöntöm a lefolyón, akkor így tuti úgy kezelik, mintha én is adtam volna nekik. Hogy kiknek nem volt elképzelésem, és így majd kevesebbet kell fizetni. Ezen logika mentén hihetetlen spórolásba kezdtem, rengeteg időm és energiám ment el rá, hogy kiengedjek egy csomó vizet, csak hogy folyasson lefelé a lefolyón a víz. Mindegy, hogy miről volt szó, egy plusz pohár vagy egy kád vízről leengedtem. Elképzeltem, hogy milyen büszkék lesznek rám, hogy ennyi spóroltam nekik. Nos, ez nem így lett. Amúgy nem voltunk szegények, szóval nem is lett volna szükségünk ilyen spórolásokra. Egyszer a nővéremmel meg akartuk lepni a szüleinket, eldöntöttük, hogy sütünk valamit, viszont nem tudtunk sütni, meg mivel nem voltunk túl nagyok, nem is hagytak hosszabb ideig egyedül minket. Ez nem zavart egyáltalán, és a kelt tészta mellett döntöttünk. Tudtuk, hogy anyom mindig napra rakja, de december volt, szóval korán sötétedett, így a lámpa mellett döntöttünk. Sajnos a lámpa fényénél kb. 10 percig keresztett tészta nem volt az igazi, plusz azt sem tudtuk igazán, hogy mennyire állítsuk az időt. Valami ehetetlen íze lett a végén, ugyanezen a délutánon eldöntöttük, hogy csinálunk előre húsvétra kókuszgolyót, azt nem lehet elrontani, és anyom is boldog lesz, hogy nem kell annyit készülnie, szóval eldugtuk, hogy majd örülni fog neki. Még húsvét előtt megtalálta, de így is egy tál szőrös valami volt helyette, bármennyire sírtunk, nem tartotta meg húsvétig. Erről van szó, kedves hallgatók, a témánk tehát mi volt az, ami gyerekként hatalmas ötletnek tűnt, de igazából hülyeség volt, ilyen hát gyermeki ártatlanságból vagy tudatlanságból fakadó dolgokat várunk, ahogy az első üzenet küldőnk is bemutatta, úgyhogy akinek hasonló sztoria van, mindenképpen küldje el a 0630 592 95 5-re, és itt a Ceglét hangjában én, Vörös Nándi megosztom a közönséggel, úgyhogy tartsanak velünk, remek adás elébe nézünk.
1: Ceglét Rádió! Ceglét Rádió! FM 92.5.

turista. Kristóf írja, hogy általános iskolában a legjobb barátommal kitaláltuk, hogy mi meg tudjuk majd építeni az igazi Knight Rider kocsit. Ilyen és ehhez hasonló gyermeteg ötleteket várunk. Mi volt az, ami gyerekként hatalmas ötletnek tűnt, de igazából hülyeség volt? Ezeket a válaszokat várom a 0635-92-92-re, vagy a kívánságkukat cegdedradio.hu-ra, esetleg a Facebookon. Úgyhogy írjanak nekünk, ez itt a Cegléd hangja, én meg Vörös Tendi vagyok, és már is megyünk tovább, mi még az elmúlt adásban érkezett üzenetekkel, de hogyha van új, természetesen azt is várjuk szeretettel. Emma írja nekünk, hogy a szomszédlányjal kitaláltuk, hogy sört főzünk a kertjükben lévő komlóból. Elolvastuk, mi van a sörös címkén, aztán egy homokozó vödörben összekutyultunk komlót, búzát, mert hát árpa nem volt, a malát a részt meg nem értettük, szórtunk rá darált kukoricát, felhúztuk vízzel, kitettük a napra pár napig, és vártuk a csodát. Pár nappal később meg akartuk kóstoltatni az apukájával, de felvilágosított, hogy a sört nem így főzik. Ekkor rájöttünk, hogy hát akkor megfőzzük a nyári konyhában, sajnos ezután se voltak hajlandóak apukáim megkóstolni, mi meg nem értettük, hogy mi lehet a baj vele, pedig leszűrve sörös üvegbe is töltöttük. Egyébként igen, tehát én sem értem, hogy miért nem kóstolták meg, simán működhetett volna a dolog. Hasonló üzenet érkezett, egy névtelen üzenet.

Küldőtől. Mi vonatot építettünk mamám hátsó kertjében, fakarókból meg, amit találtunk a fészerben. Mama kertjén túl egy kis vasút, ami kiskörös Kecskemét vonalon közlekedett. Kismuki volt a neve, mindig a vonatot építettük, integettünk a masinisztának. Az ránk tülkölt a kismukiból. A szomszéd öregasszonytól meg kaptunk érte ilyen golyóforma rágót, mert nem volt órája, és a kismuki tülkölése miatt tudta, hogy kezdődik a Rosalinda. Egyébként igen, mennyire jók ezek a falusi összehangolódások, hogy ő mindig integet, hogyha pontos volt a vonat, akkor ez alapján be lehetett lőni azt is, hogy egy sorozat mikor kezdődik, tökéletes, tökéletes, és hát aztán végül gondolom sínre tenni nem sikerült azt a mozdonyt, de legalábbis ők mindent megtettek. Német juhász kutyák szőrét gyűjtöttem a babánál, hogy én abból kesztyűt és sálat kötök, írja nekünk Zsófi. Hát csodálatos, végül is gondolom, hogy nem lett belőle kesztyű, mármint, hogy kényelmetlen lenne a hordása, könnyen szétesik az ilyesmi kesztyű. Minden esetre nagyon köszönjük. Kitaláltam, ha mágneses keretet tudnék építeni, amit csak egyszer kell belökni, akkor végtelen energiát tudnék előállítani, aztán megismerkedtem a mechanikával. Írja nekünk Noel, és hát igen, nem olyan egyszerű, én is kísérleteztem mindenféle dologgal, mágnessel és stb. Aztán meg kiderült, hogy hát sajnos nem fog működni a dolog. Minden esetre, kedves hallgatók, hasonló, nem azt mondom, hogy agyament, de legalábbis gyermeteg ötleteket várunk önöktől, 0635 925 925-ös. Mi volt az, ami gyerekként hatalmas ötletnek tűnt, de igazából hülyeség volt, erről szól már Ceglét hangja. Ceglét Rádió.

0: már is folytatódik a Ceglét hangja az FM 92-tön, kedves hallgatók, és egy újabb üzenet, gyermeteg ötleteket várunk második alkalommal. Mi volt az, ami gyermekként hatalmas ötletnek hitt, de igazából hülyeség volt, és rengeteg remek válaszunk érkezett már is. Itt van Máté üzenete. A szomszéd gyerekkel kitaláltuk, hogy ásunk egy alagutat az ő kertjükből a mi kertünkbe. Ő egy fenyő alatt kezdte, mert ott kevésbé volt feltűnő, viszonylag közel a kerítéshez, de mindig beleakadt a gyökerekbe, aztán valahogy így is kiszúrták a próbálkozást. Ebbe belejátszott, hogy lehetetlen az alagút, titokban alagutat ásni a ház sarkától 2 méterre, szóval még térdig se érő gödörnél lekapcsolta az apja a projektet. Na mindegy, majd átások én. Sajnos a kerítés melletti gyepet nem lehetett felásni, úgyhogy nem tudtam a kerítés mellől indítani, az alagutat csak 10 méterrel arrébb, na de hát annyival izgalmasabb lett volna. Én eljutottam lefelé derékig, ott már nagyon nehéz volt lefelé menni, aztán kitaláltam, hogy akkor én is elkanyarodok oldalra, mert a dögnehéz ásó döfölése helyett a kiskapával lehetett vájárkodni. De az is tetű lassra haladt, megépült kb. 30 centi a nagy projektből, aztán feladtuk. Hát igen, sajnos ezeknek a történeteknek legtöbbször feladása vége, de azért a próbálkozást mindenképpen dicséretesnek tartjuk, és most remek téma ez a műsorhoz. Nem értettem, hogy miért baj, ha otthon a papír nyomtatás, ha nincs otthon papír a nyomtatáshoz, hiszen elég, ha elkezdünk fénymásolni üres lapokat. Teljesen logikus, kedves hallgatók, az üres lapot lefénymásoljuk, és már is ott a lap. Az, hogy kerülök egyet robogóval, bicózni úgyse tudok, meg hát úgy sincs itthon senki, 10 éves voltam, a kerti hintaágy fogott meg, lol, írja nekünk Ernő. És hát igen, ezek a robogós projektek, én valahogy mindig féltem, apukámnak babettája volt, és így mindig féltem attól, hogy úristen, egyszer megindul, fel sem bírom emelni majd, és én sosem mertem megcsinálni, de hát idézőjelben minden tiszteletem azoknak, akik megtették. Ott volt a kisasztalon mellett a fal, azon meg a tapéta. Ami azért mégiscsak egy óriási nagy papír, és ha egy óriási nagy papírt lát az ember, ami ráadásul fehér és minimális mintával, meg dombornyomással arra rajzolni kell, sőt, 5 évesen erkölcsi kötelesség. Na de a tapétára nem szabad rajzolni. Úgyhogy más cseleszt kellett folyamodnom, először is fel kellett rá írni valami fontosat, az írás komoly dolog, nem firkálás, úgyhogy fogtam egy sárga filcet, rajzoltam egy négyzetet, érzékeltem ezt a fontos, érzékeltetve, hogy ez egy fontos irat, majd 3 sort írtam bele. Írni persze nem tudtam, de hát a felnőttek ilyen kacskaringós vonalakat írnak egy sorba mindenfelé hurkokkal, úgyhogy én is így csináltam. Ezzel már nagyon komolynak tűnt a kis sarkom az asztalommal, mert egy fontos iratom is volt a falon. Később aztán csak hajtott a kíváncsiság, oké, rajzolni nem szabad, de akkor felfestek egy piros pöttyöt. Az csak úgy szolidan elfér, tuti nem veszik észre. Így hát lett egy 5 cm-es piros pötty is a fehér tapétán, ami egyébként is közel volt a szekrény széléhez, szóval biztosan nem feltűnő. Így csak én tudtam, hogy ott van, és nem firkáltam össze a falat. A szomszéd háza már nem volt ilyen szerencsés, azt rendesen kifestettem. Írja nekünk egyébként Kristófás, hát remek üzenet, pontosan ezekre vágyunk, amikor a gyermeki ártatlanságból adódóan elindul valamilyen folyamat, aztán ki tudja, hogy hol áll meg, hát igen, a szomszédház falánál áll meg ebben az esetben. Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, jönnek további gyermeteg ötletek, amelyek aztán hülyeségnek bizonyultak itt, a Ceglét hangjában.
1: Ceglét Rádió!

0: továbbra is a Ceglét hangját hallgatják az FM 92-tön, kedves hallgatók. Vörös Nándi vagyok, és egy ideje már szólóban próbálkozunk ezzel a műsorral, ami mégsem szóló, mert hát önök, a kedves hallgatók küldik a válaszokat arra a kérdésre, hogy mi volt az, amit gyermekként hatalmas ötletnek hittek, aztán mégis hülyeségnek bizonyult. Kb. 5 évesen haverral elkezdtünk egy nagy lyukat ásni, hogy olajat találjunk, és ebből gazdagok legyünk. Aztán kb. 40 centinél megijedtünk, hogy ha feltör, akkor nem fogjuk tudni megállítani, ezért inkább gyorsan visszatemettük. Ezt egyébként Dávid írta nekünk. Én ugyanezt csináltam unokatásommal az előző adásban, elmondtuk, hiszen ez már egy folytatásos műsor, hogy mi kutat akartunk ásni, és mi is féltünk attól, sőt, hát inkább a mamám még féltek attól, hogy a kertben tényleg fel fog törni a víz, és akkor már mit csinálunk vele, de mi azért ástunk tovább, mi nem adtuk fel. Én Attila koporsóját akartam kiásni, amikor megtudtam, hogy ezüstből meg aranyból van, és tuti a mi kertünk alatt lehet. Írja nekünk Bence, pontosan ezeket a válaszokat várom, kedves hallgatók, csodálatos. Általánosban barátnőmnek nagyon tetszett egy fiú, csak hogy ő 8-os volt, mi meg sokkal fiatalabbak. Már közeledett a tanév vége, és kétségbe esett, hogy el fog ballagni a fiú, és még nem sikerült hozzászólnia sem. Na, nekem jött a nagy ötlet, mondjuk a fiú húgának, hogy szóljon neki, másoljon nekünk CD-kre zenét, minden héten mást, és akkor majd nem lesz ideje tanulni, megbukik, és ott marad jövőre is. Hibátlan ötlet, bár úgy emlékszem, hogy a nulladik lépésig jutottunk csak el. Ezt meg Anna írta nekünk, és csodálatos. Tehát amit a gyerek kigondolt, nem az, hogy a CD írással már föl lehetett volna hívni magunkra a figyelmet, vagy hát magukra, hanem majd ezáltal, hogy folyamatosan CD-ket ír, megbukik, tovább marad, megvan oldva a szerelem. Tehát csodálatos, nagyon szépen köszönöm. És akkor nézzünk egy következőt. Elraktam 20 forintot, amellé az üzenet mellé, hogy amit a 4 évvel későbbi énünknek írtunk a suliban, valószínűleg nem értettem, mi az a infláció és a defláció közötti különbség, szóval úgy gondoltam, hogy 4 év múlva simán házat veszek majd belőle, nem jött össze a dolog. Igen, hát apróság. Megtörténhetett volna, alakulhatott volna úgy is, hogy a forint addigra máshogy változik, nem úgy alakult, nem lett ház. És akkor nézzünk még egyet a blokk végére, kedves hallgatók, sőt az óra végére, de ne izguljon senki, a következő órában folytatódik a Ceglét hangja a további gyermetek ötletekkel. Még egyet nézzünk, 5 évesen beteg voltam, kaptam rá kanalas gyógyszert. Anyukám elég sokat sápítozott, hogy már megint beteg ez a gyerek, én meg kitaláltam, hogy hülyeség apránként fogyasztani naponta a gyógyszer, sokkal gyorsabb, ha egyben megiszem az egészet, és puff, meg is gyógyulok. Fel kellett érte mászni a szekrényen is, de se baj, megoldottam. Mondhatni nem voltam elégedett az eredménnyel, anyukám a nagyszerű megoldásom ellenére már nem csak sápítozott, hanem sírt is. Ezt pedig Dani írta nekünk, és hát igen, szóval ezzel óvatosan, ez mindig benne van a pakliban, hogy nagyon elhisszük, hogy megvan a tökéletes ötlet, és amíg a vizet fogyasztjuk el, mert azt hiszük, hogy akkor visszaszámolnak nekünk valamennyi vízfogyasztást, az még talán annyira nem is ártalmas, bár anyagilag az is igencsak megnehezítette a család dolgát, de mikor sok gyógyszert veszünk be, hogy megelőzzük a betegséget, vagy kis motorral nekihajtunk a kerti hintának, na hát abból nagyobb bajok is lehetnek. Úgyhogy ezeket persze jó átvenni, de nehogy valaki ötletet merítsen ebből a dologból. Ezeket azért is hasznos így elmondani, mert hát kiderül, hogy nem váltak be. A lényeg az, hogy gyermeteg ötleteket várunk a következő órában is, mert a műsor folytatódik a Ceglét hangja második órájában is. A kérdésünk, hogy mi volt az, ami gyerekként hatalmas ötletnek hitt, de aztán igazából kiderült, hogy hülyeség. Vörös Nándi visszavárja önöket, tartsanak velünk a következő órában is.
1: Ceglét Rádió. Sok magyar zenével.

0: Marad a napos, meleg idő, záporokkal. Polgár Judit nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót. Újabb támogatásra pályázhatnak az asszály során veszteséget szenvedett kukoricatermelők. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót Polgár Judit. A sakknagymester Facebook oldalán élete megtiszteltetésének nevezte a kezdeményezők felkérését, amiért rendkívül hálás. Ugyanakkor azt írta, nem érez magában elég erőt ahhoz, hogy magára vállalja egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét, így a felkérésnek nem tud eleget tenni. Az egész Tisza frakció és sok tiszás szerint is nagyszerű köztársasági elnök lett volna Polgár Judit, közölte Bódis Kriszta, a kormánypárt parlamenti képviselője, kormánybiztos. Hozzátette, szomorúan tudomásul veszi és megérti a sok nagymester döntését. A Fidesz szerint Polgár Judit az egyetlen jó döntést hozta azzal, hogy nem vállalta el a köztársasági elnöki pozíciót. Bóka János, az ellenzéki párt frakcióvezető helyettese úgy fogalmazott, a kialakult méltatlan helyzetért a felelősség Magyar Péter terheli. Szerdától újabb támogatásra pályázhatnak az asszály során veszteséget szenvedett kukoricatermelők. A mezőgazdasági válság tartalékból erre csaknem 11 millió euró áll rendelkezésre. A kérelmeket augusztus 5-éig lehet benyújtani. A támogatásokat legkésőbb szeptember 30-áig kifizetik. A tavalyi rendkívüli asszály több mint 550 ezer hektáron okozott károkat. A következő napokban több térségben folytatódik a szúnyogírtás, leginkább az inváziós fajok miatt szükséges a beavatkozás, a szakemberek földi biológiai kezeléssel és ahol szükséges kémiai módszerrel gyérítik a vérszívókat. A szúnyogírtásra egyebek mellett a Balatonnál, a Dráva mentén, a fővárosban és Hajdú-Bihar megyében lehet számítani. A vízirendőrök 27 embert mentettek ki a Balatonból a hétvégén. A legtöbb segítségkérés az erős szél miatt elsodródott szaposoktól, valamint műszaki hibás vagy felborult vitorlásoktól érkezett. A rendőrség ismét a viharjelzési szabályok betartásának fontosságára hívta fel a figyelmet. Rosszul lett egy utas, ezért Budapesten szállt le a Qatar Airways Frankfurtba tartó járata. A Dohából indult gép a Velencei tó fölött járt, amikor a budapesti reptér irányába fordult. A repülő reggel 6:30 előtt szállt le Ferihegyen, ahol a sürgősségi egység ellátta az utast.
1: Az időjárásról.
0: A sok napsütés mellett csak a nyugati, délnyugati tájakon lehet elszórtan kisebb eső, futózápor. Hajnalban 10-15, kedden napközben 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ez itt a Ceglét hangja, kedves hallgatók, és annak is a második órája, az FM 92-t. Én Vörös Tándi vagyok, és egy ideje már szólóban folytatjuk a műsort önökkel. Hát az azt jelenti, hogy műsorvezetőtársam nincsen, én itt vagyok, és önök is itt vannak szerencsére, mert hogy az önök válaszaiból áll össze az adás. A kérdése, amely nem más ezen az adás, ebben az adásban, mint azt, hogy mi volt az, ami gyerekként hatalmas ötletnek tűnt, de később hülyeségnek bizonyult. Rengeteg üzenetet kaptunk, ez már egy második alkalom, hogy ezzel a témával foglalkozunk, és hogyha így megy tovább, lehet, hogy lesz egy harmadik is, mert még mindig bőven akad. 0635 92 95-ös, ha még önök is úgy gondolnák, hogy elküldenek még valamit, de a Facebookon vagy az e-mail címünkre a kívánság@ceglédradio.hu-ra is írhatnak nekünk. Kivágtam a reklámújságból egy-két terméket az árával együtt, aztán kiültem egy pokrócra a lépcsőházban, magam elé kipakoltam az árut és vártam a vevőket. Sajnos senki nem vett tőlem se papír tejet, se pedig papír plüssmackót, írja nekünk Andi. Igen, ezt én is csináltam, én azért annyival tovább mentem, hogy már nem használt játékaimat pakoltam ki. Ilyen kis garázsvásár jelleggel nálunk nem panel volt, hanem rendes kertes ház Abonyban, és akkor oda az árok mellé egy kis asztalra kipakoltam a dolgaimat, és akkor próbáltam árulni. Azt hiszem, hogy egy-két néni talán az unokájának vett is valami cukiságot, de igazából nem futottam be ezzel a bizniszzel, úgyhogy aztán maradt a rádiózás. Gyerekkoromban, amikor valami érdekes ment a tévében, de már nagyon álmos voltam és nem akartam elaludni, kitaláltam, hogy majd mozgatni fogom a lábam, hiszen mozgás közben úgysem lehet elaludni. Nem igaz? Hát igen. Egy darabig biztos, hogy mozog az a láb. Inkább az volt a baj nálam gyerekkoromban, amikor olyan filmet néztem, X-akták mondjuk, amit úgy nem nagyon engedtek. De én lelopóztam a lépcsőn, és így kukkoltam befelé, hogy mégis mi megy a tévében, aztán láttam valami olyat, amitől aztán nem tudtam aludni egész este. Ez többször is megtörtént, de azért újra és újra megtettem én is, bár ez nem a témánkhoz kapcsolódó dolog, csak beugrott ez az emlék. Tehát a kérdésünk továbbra is, hogy mi volt az, amit gyerekként hatalmasnak ötletnek hitt, de igazából hülyeség volt. Nekem megvan az összes BKV havi bérletem kb. 2001-től, míg hőpapírra nem álltak át, mert nagyon tetszett, hogy minden hónapban más színnel nyomták a hónapot a bérletre. Illetve 2004-től olyan 2012-ig mozijegyeim is, mivel ezek már akkor hőpapírra nyomódtak, a kollos filccel írtam rá, írtam át őket, amikor láttam az elsőnél, hogy kezd kopni. Nem tudom, miért tartogattam ezeket, mondjuk nem is foglal sokat, szüleim azóta szívják is a vérem, de most erről eszembe juttattad. Hát igen, én is nagy jegygyűjtő voltam, azt hiszem, hogy van is egy füzetem félre rakva, mozijegyeket gyűjtöttem bele, először mozijegyeket, aztán hátulról visszafelé elkezdtem haladni minden más jeggyel is. Jegyzék, ez volt a címe, vagy ez volt ráírva az előlapra, és én is rengeteg mozijegyet, BKV jegyeket mondjuk azt nem, meg bérleteket. Az nekem azért, hogy mondjam, nem adott annyit, de én is gyűjtöttem például szalvétákat, meg kártyanaptárakat. Örököltem egy nagyobb, hát örököltem, mamám nem gyűjtötte tovább, és így megkaptam tőle egy nagy csomagot, és akkor én kitaláltam, hogy gyűjteni fogom. Hát az 1960-as évektől a 85-90-ig, amit mamám gyűjtött, az volt a nagy gyűjtemény, és én még hozzáraktam párat. Na és nézzünk még egyet, napelemes zseblámpa 1985-ben találtam ki, mindenki lehülyézett, most meg megvehetett boltban is, írja nekünk Máté. Hát igen, kitaláltad, de meg is valósítottad, az a kérdés, mert hogyha igen, akkor simán lehetséges. Egyébként ma már tényleg működik a technika, ugye zseblámpa akkor kell, amikor sötét van, akkor meg a napelem nem működik, de a napelem ma már begyűjt annyi energiát, hogy este is működtesd vele. Ugyanilyen volt, emlékszem, nekem a napelemes kalkulátor, vagy hát számológép, hogy teljesen kész voltam, tehát nem kell bele elem, és úristen, persze nem tudom, nem igazán sokat fogyaszt egy számológép, de azért én nekem nagyon tetszett az, hogy még azt az elemet se kell beletenni. Kedves hallgatók, mi volt az, ami gyerekként hatalmas ötletnek tűnt, de aztán igazából hülyeségnek bizonyult? Várjuk a válaszokat 0635 92 95-ös.
1: Ceglédrádió, sok magyar zenével, változatosan.

A Ceglét hangjában gyermeteg ötleteket várunk második alkalommal. Ez a témánk, mi volt az, ami gyerekként hatalmas ötletnek tűnt, de igazából hülyeségnek bizonyult. Rengeteg válasz, már is megyünk tovább. Kiskoromban többször elhangzott, hogy ha hegesztenek valahol, akkor nem szabad a fénybe belenézni. A tévében ezután egy ideig, ha hegesztést láttam, például a Discovery Channel-on, akkor szépen eltakartam a szemem, ahogy tanították. Egyébként ez nagyon jó technika, tényleg nagyon erős a fénye, és hát egy gyerek mit csinál ilyenkor? Tehát pontosan az van, nem szabad oda nézni, hát jó, hogy próbál oda nézni a gyerek, legalább úgy fél szemmel, de közben fél is egy kicsit, hogy hát akkor mi lesz, hogyha valami baja lesz a szememnek. Minden esetre óvatosan, hogyha egesztenek, akkor csak óvatosan, kedves gyerekek és kedves felnőttek itt. 7. osztály, újságpapírba vágtunk ki betűket, és készítettünk fenyegető levelet, hogy a matek tanár táskájába rakjuk, hogy ne merjen tézét iratni. Mondjuk azt nem tudtuk, hogy célszerű-e bele valami rosszat is tenni, hogy ez történik, hogyha nem. Szóval csak ne merj dogát iratni, így jutottunk, életünk ötletének tartottuk, mert a filmekben mindig megijedtek tőle. Sajnos Marcel már nem írta le a választ, hogy megy és a reakciót, hogy mi történt ezután. Arra lettem volna igazán kíváncsi, hogy ha a tanár megtalálja, gondolom megtalálta, és hogy volt-e valami retorzió, vagy kinyomozta, hogy ki volt a tettes, és lett a tézé, leginkább ez az izgalmas kérdés. Kanapéról ugráltam le egy bevásárló szatyorral, mintha ejtőernyő lenne. Elég kitartó voltam, mert rendszeresen próbálkoztam vele, de nem maradtam sohasem a levegőben, írja nekünk Soma. És hát az a helyzet, hogy én azért nem voltam olyan bátor, hogy én ugráljak le, de játékkatonáimnak vagy tini ninja teknőceimnek rendszeresen applikáltam valamilyen ejtőernyőszerű dolgot, és amikor egyszer találtam olyan könnyű katonát, amit egy nagyobb zsebkendővel akár meg lehetett ireptetni egy kicsit, nem sokat, de úgy érezhetően lassult a zuhanása, miközben ejtőernyőzött, akkor nagyon-nagyon elégedett voltam és boldog, hogy ez sikerült. Párszor pléddel megpróbáltam én is leugrani, hát ha fogja a levegőt, nem magasról, és senki ne ugráljon magasról, az ejtőernyőzés egy komolyabb szakma ennél. Mézet akartam készíteni, de az én nyálam és a narancslé nem

0: működött úgy, mint a méhek nyála. Még korábban kaptam egy csodálatos gyuki nyuszit karácsonyra, amit az ágyam mellé tettünk éjszakára, miután anyu kiment, úgy döntöttem, inkább vele alszom. Rest in peace, az a nyugodj békében nyuszi. Hát igen, a csokival összebújni az igazán veszélyes, és ráadásul hát maradandó emlék a ruhádon is, így ezek szerint a fejedben is, meg hát az ágytakaron is meglátszik, hogyha valaki a csoki nyuszival alszik együtt, és akkor nézzünk még egyet. Kaptam egy kicsiknek való kémikus készletet, amihez voltak ilyen pici tégelyek. Ezzel két tervem volt. Homokot rakok bele és megmérgezem az óvónénit, aki mindig leszidott, amikor nem aludtam délután. Abban az évben mentem először repülővel, és kitaláltam, hogy amikor fenn vagyunk, akkor menet közben kinyitom az ablakot, és kirakott kézzel ezt a tégelyt, és végre tudok magamnak gyűjteni otthonra felhőt. Hát ez a megmérgezés, ez az első adásban szerepelt, nem szó szerint mérgezésről van szó, ő is idézőjelben vagy macskakörömmel írta. Nagyon-nagyon bennünk volt gyerekekben, hogy valami mérgező italt keverjünk össze, és erről meséltem is, hogy mindenféle bogyókat, lejár dolgokat, tojást ütöttünk bele, minden megtörtént, amitől majd méreg lesz, és akkor a betörő azt hiszi, hogy kóla, és majd megissza a pultról, mert pontosan ezt szokták csinálni a betörők. A másik pedig az nagyon tetszik, hogy felhőt próbáltál gyűjteni. Én egyszer, még 10 éves koromban, amikor a tengernél jártam, akkor hazavittem a tengervizet anyukáméknak egy pici homokkal, és 2 hónappal később elővettük, hogy majd nosztalgiázunk, és annyira büdös volt, ki kellett dobni még az üveget is. Nos, kedves hallgatók, mi volt az, ami gyerekként hatalmas ötletnek tűnt, de igazából hülyeség volt, várjuk a válaszokat, és hamarosan a műsor végére érünk, úgyhogy mindenki siessen, aki még bele akar férni ebbe, bár kilátásba helyezem a 3. adást ebből a témából.
1: Helyi információ első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerő.

0: A Ceglét hangját hallgatják az FM 92-t, én Vörös Nándi vagyok, és a mai témánk mi volt az, ami gyerekként hatalmas ötletnek tűnt, de igazából hülyeség volt, és hát második alkalommal foglalkozunk. Ezzel a témával ráadásul a második alkalom második óráját kezdtük meg, és már csak kettő blokk van hátra, ez meg a következő, úgyhogy mindenki, aki még bele akar férni, siessen 0635 92 92, remek válaszaink vannak, már is itt jön a következő. Elhagytam egy aranyfülbevalót, annyira sajnáltam, hogy arra gondoltam, álmomban meg lesz. A zsebembe rakom, és reggel ott lesz a pisi zsebében, ne kérdezzétek. Ja, gondolom a párját raktad bele, és akkor megtalálod majd, vagy hogy így elvezet. Ezt egyébként Lili írta nekünk, ezt az üzenetet. Igen, egyébként az állammal nagyon sok gyerek mahinál, már olyan szempontból, hogy vagy valamilyen intuíciót, vagy valami útmutatást várt tőle, vagy nem tudom, kicsit jobban hiszünk az álmokban, mint talán felnőtt korban, bár vannak olyan felnőttek, akiknek lehet, hogy pont fordítva működik. Gyerekként azt hittem, hogy ha keresek például 500k-t nettóban egy hónap alatt, akkor az két hónap múlva 1 millió. Tehát ez igaz, 500 ezer forint, hogyha bejön, és nem költesz belőle semmit, akkor meg lehet az 1 milliód simán a két hónap alatt, csak hát az a szomorú valóság, hogy költeni kell dolgokra. Mint ahogy az adásunk elején kiderült, a vízre is, tehát azt, hogyha leengedjük a vizet és kiöntjük pohárból a lefolyóba, az nem jelenti azt, hogy visszatérítenék az árát. Annyira nem felel meg az én válaszom a kérdésnek, mert nem találmány vagy ilyesmi, de gyerekkoromban öreganyám házától a szokásosnál 10%-kal messzebbre barangoltunk el az utcában lakó barátommal, és találtunk egy talicskára való csillogó fényes drágakövet, de akkorák, mint egy kókuszdió. Hazavittük megmutatni a mamának, és bezsongva mondtam neki, hogy nagyon-nagyon gazdagok lettünk, mosolyogva világosított fel, hogy azokat jobb lesz, ha letesszük, mert össze fogja vagdosni a kezünket, és különben is az ajka kristály valószínűleg az utca végében talált egy adag üveghulladékot kitenni, szóval nem ebből veszünk kacsalábon forgó palotát. Amúgy az üveg maradványok, ezek nagyon tetszettek nekem is, apukámnak is volt, ő akváriumot épített, és akkor általában az akváriumba tette bele valahogy ezeket a csillogó, zöldes, vagy éppen fehérnek tűnő, ilyen tényleg kristályszerű valamiket. Az mondjuk elég buta dolog volt, hogy csak így kint hagyták valahol, és akkor bárki megtalálhatja, vagy elérheti, bár mondom, van, aki rajong érte, úgyhogy szerintem ez belefér. Összeszedtem a tollakat a tyúkodvarról, és akkor én most repülni fogok, írta nekünk Bogi. Hát igen, nem olyan egyszerű, de az ember a saját kárán tanul, csak mindenki vigyázzon magára közben. Most már tudom, miért gyűjti a macska a galambtollakat az udvaron, ő is repülni tanul. Ennyi volt még az üzenet végén. Természetesen hát semmi más nem lehetett az oka, csak hogy ő is repülni tudjon. Gyerekként mindig láttam reklámban, hogy 3 forint a telefon, így teljesen jó üzletnek gondoltam, hogy veszünk pár darabot és eladjuk drágábban. Ez egyébként logikusnak tűnik, mint ahogy azt mondta valaki, hogy elad egy gyufás katuját 1 millió forintért, és innentől kezdve már is milliómos. Arról is volt szó korábban, hogy mennyire azt hiszük, hogy a milliómosnak lenni az mennyire jó, és manapság már az 1 millió az szinte pár hónap alatt megkereshető, és akkor hol vagyunk. Tehát igazából ma már milliómosnak lenni az egészen más, mint amikor régen azt mondták, hogy úristen, valaki milliómos. Szerintem most már a milliárdosok tartanak ott, mint annak idején a milliómosok, akikre azt gondoltuk, hogy mennyire gazdagok. Elhúztam egy kicsit ezzel az időt, de megyünk tovább hamarosan. 0635 92 92 5-ös.
1: Információk első kézből. Ceglét Rádió, a közös ismerős.

0: 9 évesen megvoltam róla győződve, hogy el tudom készíteni a légdeszkát, amit Marty McFly használt a Vissza a jövőbe című filmben. Komoly tervrajzokat készítettem már meg minden, írja nekünk Milán. És hát igen, az ember elhiszi magáról, hogy miért is ne működhetne az, hogyha látott valami szimpatikus dolgot, még hogyha a jövőből is jött, elkezdünk rajta dolgozni és megvalósítjuk. Aztán általában ez kudarcba fullad, de valaki így szerzett munkát később, mondjuk műszerészként vagy ilyesmi. Úgyhogy igazából ezek nem feltétlenül rossz dolgok, és most azért is nagyon jó, mert előkerül ebben a műsorban, a Ceglét hangjában, mikor is az a kérdés, mi volt az, ami gyerekként hatalmas ötletnek tűnt, de igazából hülyeségnek bizonyult. Jönnek a válaszok, és kedves hallgatók, itt kell bejelentenem, hogy lesz harmadik adás ebből a műsorból. Annyi válaszunk van, hogy biztos nem fér bele már ebbe, úgyhogy bízom benne, hogy majd a harmadikat is meg tudjuk tölteni, de az legyen a jövő zenéje. Most menjünk tovább a már megkapott üzenetekkel. Apám azt mondogatta, sok más bölcselettel egyetemben, hogy ha 18 leszek, akkor majd azt csinálok, amit akarok. Én kis naivel is hittem. Úgy vártam a születésnapomat, mint a messiást. Nagykorú leszek, reggel felébredek és várom a csodát, de semmi. De semmi változás az előző naphoz képest. Vártam valami látványosat, végül is nagykorú lettem. Tudom, 18 évesen már ciki hinni a mesékben, de apám úgy mesélt a nagykorúvá válásról, hogy minimum a házunk körül repkedő fanfárokat játszó angyalokat vártam. Helyettük aznap a szülinapi bulimon megismerhettem a berúgás és a hányás örömét. Ezért a karma dolgozott, mert apám szőlőjét sikerült eltalálnom. Jó, hát nem feltétlen bosszút kellett állni, de igen, gyerekként annyira hiszünk ebben a felnőttség csodájában, és hogy mindent tudnak, és hogy egyszerűen föl lehet rájuk nézni, és mikor te válsz felnőtté, és egy gyerek tőled kérdez, akkor jössz rá legtöbbször, hogy hát lehet, hogy nem is fenékig tejfel ez a világ. Valaki, azt hiszem, hogy Maksa Zoltán mondja, hogy és végre a gyermek elkezdi a nagy kábetűs életet. Na mindegy, mindenki tegye, ahol akarja. Elszoktam otthonról, és azt terveztem, hogy elmegyek, építek magamnak fűből sátrat, és innentől kezdve abban fogok lakni. Mikor leértem az utca végére, és elkezdett esni az eső, elgondolkodtam, hogy ez lehet, hogy nem fog úgy menni, ahogy én gondoltam. Végül rendőrök vittek haza, írja nekünk Peti, és hát csodálatos sztori. Rengeteg ilyen ismerősöm van, aki egyszer csak gondolt, hogy világgá megy, vagy elegedett mindenből, és a legkevesebb százalékban rendőrség a vége, de ilyen ismerősöm is van. Általában a kert kapu környékén, vagy egy kicsit messzebb az utcában gondolja meg magát a gyerek, és nagyon is jól teszi, ne szökjön el senki, mert egyébként ez nagyon felelőtlen dolog, de ez többször is megtörtént az én kortársaimmal. Olyan pályát akartam építeni otthon, ami láncreakcióban megy végig, vagyis kinyitod az ajtót, az meglök egy ládát, az feldönt egy könyvet, a könyv leesése következtében egy szerkezet segítségével valami felrepül, stb. Ebből annyi valósult meg a nagy kreativitásban, hogy a fürdőköntös pántját próbáltam hozzákötözni az ajtó kilincshez és egy kis lámpához, hogy ajtózáráskor kapcsolódjon fel a lámpa. Persze ebből annyi lett, hogy ha valaki be akarta csukni az ajtót, akkor fixen majdnem kiszakadt a lámpazsinór. Nem örültek a szüleim, utána nem is kísérleteztem tovább. Hát ez meg nagyon egyszerű magyarázat, reszkessetek betörők. Tehát hogyha az a filmet egy gyerek megnézi, akkor annyi ötletet álmad, mi is ezért építettünk szerintem csapdákat a padláson, hogy hát tényleg ott valaki megérkezik és rosszat akar, akkor azzal bánjunk el, akkor is, hogyha nem vagyunk ott. És hát mikor nem voltunk ott, a nagyapám fel akart menni a padlásra, de ez már történelem. Kedves hallgatók, ennyi fért bele mára, rengeteg válaszunk van még, úgyhogy biztos, hogy lesz folytatás. Mi volt az, ami gyerekként hatalmas ötletnek tűnt, de igazából hülyeség volt? Ezt a témát harmadik alkalommal is elővesszük, de nem holnap, holnap egy egészen másik adással jövök, tartsanak velünk akkor is. További jó rádiózást, köszönöm a figyelmet, a viszonthallásra!
1: Ceglét Rádió, sok magyar zenével!

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Marad a napos meleg idő záporokkal. Polgár Judit nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót. Jelentősen drágult a gáz Európában. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót Polgár Judit. A saknagymester Facebook oldalán élete megtiszteltetésének nevezte a kezdeményezők felkérését, amiért rendkívül hálás. Ugyanakkor azt írta, nem érez magában elég erőt ahhoz, hogy magára vállalja egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét, így a felkérésnek nem tud eleget tenni. Az egész Tisza frakció és sok tiszáz szerint is nagyszerű köztársasági elnök lett volna Polgár Judit, közölte Bódis Kriszta, a kormánypárt parlamenti képviselője, kormánybiztos. Hozzátette, szomorúan tudomásul veszi és megérti a saknagymester döntését. Kivizsgálja a kormány Szijjártó Péter minden a BYD Magyarország beruházásához kapcsolódó döntését, közölte a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napirendelőtti felszólalásában hangsúlyozta, megvizsgálják az óriás vállalatoknak nyújtott valamennyi támogatást, adókedvezményt, gyorsított engedélyt és közpénzből finanszírozott beruházás előzményeit. 4 hónapja nem volt olyan drága a gázára Európában, mint most. Az irányadónak számító holland gáztőzsdén 1 megawattóra csaknem 60 euróba kerül, ami nagyjából a duplája az 1 évvel ezelőtti árnak. A drágulás oka az Egyesült Államok és Irán között kiéleződő feszültség, amely befolyásolja a hormuzi szoroson áthaladó tengeri gázszállításokat is. Andy Bynum Manchester volt polgármestere, az Egyesült Királyság új miniszterelnöke. 3. Károly király megbízta az új brit kormány megalakításával. Előzőleg Keir Starmer leköszönő miniszterelnök formálisan is benyújtotta lemondását az uralkodónak. 50 millió eurós bírságot szabott ki az Európai Bizottság az AliExpressre az illegális termékek kezelése miatt. A brüsszeli testület szerint a kínai online piactér megsértette az uniós digitális szolgáltatási szabályokat, mert nem tett eleget a veszélyes és hamisított árucikkek terjedése ellen. A Mohácsi csatáról nyílt kiállítás a Szegedi Somogyi Könyvtárban. A Történelem sorsfordító lapjai című tárlat az 500 éve lezajlott Mohácsi csata előzményeit és történelmi, kulturális, vallási és társadalmi hatásait mutatja be korabeli kiadványok segítségével. A kiállítás október 21-ig látható.
0: Az időjárásról.
1: A sok napsütés mellett csak a nyugati, délnyugati tájakon lehet elszórtan kisebb eső, futózápor. Hajnalban 10-15, kedden napközben 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

Még itt van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely.

Orban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már idegen földön ébredek, hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok, messzi szép hazámra gondolok.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Marad a napos meleg idő záporokkal. Polgár Judit nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót. Újabb támogatásra pályázhatnak az aszály során veszteséget szenvedett kukoricatermelők. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót Polgár Judit. A sakknagymester Facebook oldalán élete megtiszteltetésének nevezte a kezdeményezők felkérését, amiért rendkívül hálás. Ugyanakkor azt írta, nem érez magában elég erőt ahhoz, hogy magára vállalja egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét, így a felkérésnek nem tud eleget tenni. Az egész Tisza frakció és sok Tiszán szerint is nagyszerű köztársasági elnök lett volna Polgár Judit, közölte Bódis Kriszta, a kormánypárt parlamenti képviselője, kormánybiztos. Hozzátette, szomorúan tudomásul veszi és megérti a sok nagymester döntését. A Fidesz szerint Polgár Judit az egyetlen jó döntést hozta azzal, hogy nem vállalta el a köztársasági elnöki pozíciót. Bóka János, az ellenzéki párt frakcióvezető helyettese úgy fogalmazott, a kialakult méltatlan helyzetért a felelősség Magyar Péter terheli. Szerdától újabb támogatásra pályázhatnak az aszály során veszteséget szenvedett kukoricatermelők. A mezőgazdasági válság tartalékból erre csaknem 11 millió euró áll rendelkezésre. A kérelmeket augusztus 5-ig lehet benyújtani. A támogatásokat legkésőbb szeptember 30-áig kifizetik. A tavalyi rendkívüli aszály több mint 550 ezer hektáron okozott károkat. A következő napokban több térségben folytatódik a szúnyogirtás, leginkább az inváziós fajok miatt szükséges a beavatkozás, a szakemberek földi biológiai kezeléssel és ahol szükséges kémiai módszerrel gyérítik a vérszívókat. A szúnyogirtásra egyebek mellett a Balatonnál, a Dráva mentén, a fővárosban és Hajdú-Bihar megyében lehet számítani. A vízirendőrök 27 embert mentettek ki a Balatonból a hétvégén. A legtöbb segítségkérés az erős szél miatt elsodródott szaposoktól, valamint műszaki hibás vagy felborult vitorlásoktól érkezett. A rendőrség ismét a viharjelzési szabályok betartásának fontosságára hívta fel a figyelmet. Rosszul lett egy utas, ezért Budapesten szállt le a Qatar Airways Frankfurtba tartó járata. A Dohából indult gép a Velencei tó fölött járt, amikor a budapesti reptér irányába fordult. A repülő reggel 6:30 előtt szállt le Ferihegyen, ahol a sürgősségi egység ellátta az utast.
0: Az időjárásról.
1: A sok napsütés mellett csak a nyugati, délnyugati tájakon lehet elszórtan kisebb eső, futózápor. Hajnalban 10-15, kedden napközben 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Rádió első kézből. Szeged Rádió, a közös ismerős.
1: Tombol a tűz még bennem, én hagyom a dégyen, majd elmegyek és ahol nem lát senki. Ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirakósból csak a lényegem észrevehetetlen.

0: hírek a Ceglin Rádióban.
1: Marad a napos meleg idő záporokkal. Polgár Judit nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót. Jelentősen drágult a gáz Európában. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót Polgár Judit. A saknagymester Facebook oldalán élete megtiszteltetésének nevezte a kezdeményezők felkérését, amiért rendkívül hálás. Ugyanakkor azt írta, nem érez magában elég erőt ahhoz, hogy magára vállalja egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét, így a felkérésnek nem tud eleget tenni. Az egész Tisza frakció és sok tiszás szerint is nagyszerű köztársasági elnök lett volna Polgár Judit, közölte Bódis Kriszta, a kormánypárt parlamenti képviselője, kormánybiztos. Hozzátette, szomorúan tudomásul veszi és megérti a saknagymester döntését. Kivizsgálja a kormány Szijjártó Péter minden a BYD Magyarország beruházásához kapcsolódó döntését, közölte a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napirendelőtti felszólalásában hangsúlyozta, megvizsgálják az óriás vállalatoknak nyújtott valamennyi támogatást, adókedvezményt, gyorsított engedélyt és közpénzből finanszírozott beruházás előzményeit. 4 hónapja nem volt olyan drága a gázára Európában, mint most. Az irányadónak számító holland gáztőzsdén 1 megawattóra csaknem 60 euróba kerül, ami nagyjából a duplája az 1 évvel ezelőtti árnak. A drágulás oka az Egyesült Államok és Irán között kiéleződő feszültség, amely befolyásolja a Hormuzi szoroson áthaladó tengeri gázszállításokat is. Andy Bönen Manchester volt polgármestere, az Egyesült Királyság új miniszterelnöke. 3. Károly király megbízta az új brit kormány megalakításával. Előzőleg Keir Starmer leköszönő miniszterelnök formálisan is benyújtotta lemondását az uralkodónak. 50 millió eurós bírságot szabott ki az Európai Bizottság az AliExpressre az illegális termékek kezelése miatt. A brüsszeli testület szerint a kínai online piactér megsértette az uniós digitális szolgáltatási szabályokat, mert nem tett eleget a veszélyes és hamisított árucikkek terjedése ellen. A Mohácsi csatáról nyílt kiállítás a Szegedi Somogyi Könyvtárban. A Történelem sorsfordító lapjai című tárlat az 500 éve lezajlott Mohácsi csata előzményeit és történelmi, kulturális, vallási és társadalmi hatásait mutatja be korabeli kiadványok segítségével. A kiállítás október 21-ig látható.
0: Az időjárásról.
1: A sok napsütés mellett csak a nyugati, délnyugati tájakon lehet elszórtan kisebb eső, futó zápor. Hajnalban 10-15, kedden napközben 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédás Showban.
1: Marad a napos, meleg idő, záporokkal. Polgár Judit nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót. Újabb támogatásra pályázhatnak az aszály során veszteséget szenvedett kukoricatermelők. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót Polgár Judit. A sakknagymester Facebook oldalán élete megtiszteltetésének nevezte a kezdeményezők felkérését, amiért rendkívül hálás. Ugyanakkor azt írta, nem érez magában elég erőt ahhoz, hogy magára vállalja egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét, így a felkérésnek nem tud eleget tenni. Az egész Tisza frakció és sok tiszás szerint is nagyszerű köztársasági elnök lett volna Polgár Judit, közölte Bódis Kriszta, a kormánypárt parlamenti képviselője, kormánybiztos. Hozzátette, szomorúan tudomásul veszi és megérti a sok nagymester döntését. A Fidesz szerint Polgár Judit az egyetlen jó döntést hozta azzal, hogy nem vállalta el a köztársasági elnöki pozíciót. Bóka János, az ellenzéki párt frakcióvezető helyettese úgy fogalmazott, a kialakult méltatlan helyzetért a felelősség Magyar Péter terheli. Szerdától újabb támogatásra pályázhatnak az aszály során veszteséget szenvedett kukoricatermelők. A mezőgazdasági válság tartalékból erre csaknem 11 millió euró áll rendelkezésre. A kérelmeket augusztus 5-éig lehet benyújtani. A támogatásokat legkésőbb szeptember 30-áig kifizetik. A tavalyi rendkívüli aszály több mint 550 ezer hektáron okozott károkat. A következő napokban több térségben folytatódik a szúnyogirtás, leginkább az inváziós fajok miatt szükséges a beavatkozás, a szakemberek földi biológiai kezeléssel és ahol szükséges kémiai módszerrel gyérítik a vérszívókat. A szúnyogirtásra egyebek mellett a Balatonnál, a Dráva mentén, a fővárosban és Hajdú-Bihar megyében lehet számítani. A vízirendőrök 27 embert mentettek ki a Balatonból a hétvégén. A legtöbb segítségkérés az erős szél miatt elsodródott szaposoktól, valamint műszaki hibás vagy felborult vitorlásoktól érkezett. A rendőrség ismét a viharjelzési szabályok betartásának fontosságára hívta fel a figyelmet. Rosszul lett egy utas, ezért Budapesten szállt le a Qatar Airways Frankfurtba tartó járata. A Dohából indult gép a Velencei tó fölött járt, amikor a budapesti reptér irányába fordult. A repülő reggel 6:30 előtt szállt le Ferihegyen, ahol a sürgősségi egység ellátta az utast.
0: Az időjárásról.
1: A sok napsütés mellett csak a nyugati, délnyugati tájakon lehet elszórtan kisebb eső, futózápor. Hajnalban 10-15, kedden napközben 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős. We were good,

Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős. Que hola, Cata, que hola, Omega, and this is how we gonna do it. Dale!

nyugatra, hogy ellopjuk a napot, keleten összeállnak újból a széteső darabok, ott és akkor együtt mindent kezdünk előről, és majd építünk, építünk,

Generation of the Groove. Generation.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Fél három, kopog a hajnal, a fejembe merül.

0: hírek a Ceglin Rádióban.
1: Marad a napos meleg idő záporokkal. Polgár Judit nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót. Jelentősen drágult a gáz Európában. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót Polgár Judit. A sakknagymester Facebook oldalán élete megtiszteltetésének nevezte a kezdeményezők felkérését, amiért rendkívül hálás. Ugyanakkor azt írta, nem érez magában elég erőt ahhoz, hogy magára vállalja egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét, így a felkérésnek nem tud eleget tenni. Az egész Tisza frakció és sok tiszáz szerint is nagyszerű köztársasági elnök lett volna Polgár Judit, közölte Bódis Kriszta, a kormánypárt parlamenti képviselője, kormánybiztos. Hozzátette, szomorúan tudomásul veszi és megérti a sok nagymester döntését. Kivizsgálja a kormány Szijjártó Péter minden a BYD Magyarország beruházásához kapcsolódó döntését, közölte a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napirendelőtti felszólalásában hangsúlyozta, megvizsgálják az óriás vállalatoknak nyújtott valamennyi támogatást, adókedvezményt, gyorsított engedélyt és közpénzből finanszírozott beruházás előzményeit. 4 hónapja nem volt olyan drága a gázára Európában, mint most. Az irányadónak számító holland gáztőzsdén 1 megawattóra csaknem 60 euróba kerül, ami nagyjából a duplája az 1 évvel ezelőtti árnak. A drágulás oka az Egyesült Államok és Irán között kiéleződő feszültség, amely befolyásolja a hormuzi szoroson áthaladó tengeri gázszállításokat is. Andy Bönen Manchester volt polgármestere, az Egyesült Királyság új miniszterelnöke. 3. Károly király megbízta az új brit kormány megalakításával. Előzőleg Keir Starmer leköszönő miniszterelnök formálisan is benyújtotta lemondását az uralkodónak. 50 millió eurós bírságot szabott ki az Európai Bizottság az AliExpressre az illegális termékek kezelése miatt. A brüsszeli testület szerint a kínai online piactér megsértette az uniós digitális szolgáltatási szabályokat, mert nem tett eleget a veszélyes és hamisított árucikkek terjedése ellen. A Mohácsi csatáról nyílt kiállítás a Szegedi Somogyi Könyvtárban. A Történelem sorsfordító lapjai című tárlat az 500 éve lezajlott Mohácsi csata előzményeit és történelmi, kulturális, vallási és társadalmi hatásait mutatja be korabeli kiadványok segítségével. A kiállítás október 21-ig látható.
0: Az időjárásról.
1: A sok napsütés mellett csak a nyugati, délnyugati tájakon lehet elszórtan kisebb eső, futózápor. Hajnalban 10-15, kedden napközben 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.